0: Jézus!
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me!
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je. Bebetonozta magát Martin Garrix. A tavaly második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-it gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második. Anima, új név, a harmadik. Egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly. Állok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett. Dimitri Vegas és Like Mike. Végre egy női név, Charlotte de Witte. Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett. Nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő mondani, egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám haláláig. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: A meccs munkaközben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Véget ért a nyár, sőt most már véget ért az indián nyár is a héten, hivatalosan. De most felidézhetjük a nyár elejé legjobb pillanatokat. Emlékszünk még a születésnapi fesztiválunkra? A Budapest Parkban? Ott volt a fellépő között a már is hallható Sam Felt is. Őt hozom a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Továbbra sem szabadulunk az évente kétszeri óraátállítástól. Az Európai Unió egyelőre továbbra is számol vele. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság már 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének pontos dátumait. Ez még nem jelenti azt, hogy eldőlt, hogy még biztosan tekergetjük az órákat néhány évig. Ha időközben sikerül megállapodni az új szabályokról, akkor az átállítás korábban is megszűnhet. Néhány éve még úgy tűnt, közel a rendszer vége. Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta, hogy szűnjön meg az évi kétszeri váltás. Az akkori uniós konzultációban a válaszadók elsőprő többsége támogatta az eltörlést. A tagállamok viszont nem tudtak megegyezni abban, mi legyen utána állandó nyári vagy állandó téli időszámítás. A folyamat végül aztán elakadt. Az óraátállítás ellen nem csak kényelmi érvek szólnak egyébként, az alváskutatók régóta vizsgálják már, mit okoz a szervezetben, amikor egyik napról a másikra egy órával eltoljuk a társadalmi időt. A problémásabb időszak a tavaszi átállás, ekkor egy órával kevesebb időnk jut alvásra. Néhány napig romolhat az alvásminőség, gyakoribb lehet a fáradtság, a figyelemzavar és a nappali álmosság. Több vizsgálat szerint a tavaszi váltást követő napokban kismértékben emelkedhet a szívinfarktusok gyakorisága, sőt egyes kutatások a balesetek számának növekedését is kimutatták. Az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia már évek óta azt javasolja, hogy szűnjön meg a fél évenkénti átállítás, és egész évben a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó standard, vagyis nálunk téli idő maradjon. A tudományos kép továbbra sem fekete-fehér. Egy 2026-ban megjelent több mint 150 korábbi vizsgálat eredményét összegző kutatás szerint nem igazolható, hogy a nyári időszámítás minden szempontból egészségtelen. A legerősebb negatív hatásokat inkább magához a hirtelen tavaszi váltáshoz kötik. Egyelőre tehát marad az óra tekergetés, az uniós naptárban 2031 őszéig ott vannak az átállítások dátumai.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

valaki a rádió egy konténert. Ma reggel konténernyitó buli Balázsékkal 6 és 10 óra között a Duna Plázánál. Nagyon izgi, már tényleg nincs sok hátra. Baby Rex-et és a Faithless-t hozom.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Menő DJ producerekből nem lesz hiány Balázsék érkezéséig. Hát az előbb ugye itt volt Tiesto, Karol G-vel közösen. Gyorsan megnéztem, hogy Tiesto a DJ Mag Top 100 listán, ami ugye a héten jött ki, a 22. lett idén, 2026-ban. Most Németország legjobb DJ-jét hozom. Ő Robin Schulz.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek, a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy

101 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. Korlátoznák a működési modellt. Az Európai Bizottság olyan szabályozást javasol, amely 13 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát, a nagyobbaknál pedig szigorúbb feltételekhez kötni azt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be a terveket, amelyeket azóta hivatalos jogszabályjavaslatként is előterjesztettek. Az elképzelés szerint a 13 év alattiak egyáltalán nem használhatnak olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. A 13 és 15 év közötti fiatalok már jelen lehetnének a platformokon, de kizárólag szülői felügyelet mellett és úgynevezett speciális mini profillal. Ezek használatát napi egy órában maximálnák. 15 éves kortól már önálló fiókot is létre lehetne hozni, a szolgáltatóknak azonban egészen nagykorúságig különleges biztonsági feltételeket kellene biztosítaniuk. A változás ráadásul nem csak a regisztrációt érinteni. A tervezet számos olyan funkciót korlátozna, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy újra és újra megnyissák az alkalmazást. Ilyen például a vég nélküli pörgetés, amikor a következő videó vagy bejegyzés automatikusan megjelenik. Tiltó listára kerülnének az alvás időben érkező értesítések, a függőséget erősítő jutalmazási megoldások, valamint a káros tartalmak felé terelő ajánlórendszerek is. A tervek szerint a kiskorúak profiljai alapértelmezetten privátak lennének, és az alkalmazások sem férnének hozzá automatikusan a tartózkodási helyükhöz, a kamerájukhoz vagy a mikrofonukhoz. Az idegenek kéretlen kapcsolatfelvételét is megakadályoznák. A szabályozás egyébként az online játékokat és a mesterséges intelligenciával működő beszélgető programokat is érinteni. Utóbbiakat a kiskorúaknál alaphelyzetben ki kellene kapcsolni, különösen azokat a funkciókat, amelyek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a felhasználóval.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Csinime. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Loi és David Puentes közöse, a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követőtáborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok feldolgozást, dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma, a Left in Your Love 2025 februárjában jelent meg, ez pedig most az aktuális kedvenc.

Egy csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. A brit énekes dalszerző Miles Smith és a csodálatos Stargazing Malibuban látogatott, ez a dal háttérsztoria, és annyira megihlette a táj szépsége, miközben nézte a naplementét a haverjaival, hogy ez az, fogok írni egy dalt, eldöntötte valami szívmelengetőt, ami egyben vidám és folk-pop mondjuk.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több városban is egészségtelen a levegő. Elindul az egykora gyermekvédelemben élők jóvátételi alapja. Szombaton lesz a kék túrázás napja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amely az elmúlt 20 év bicskei gyermekotthonban történt eseteit vizsgálta. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a jelentés alapján több változtatást is bevezetnek. A jövőben a panaszok nem kerülnek vissza az intézményvezetőhöz, és név nélkül is lehet majd jelezni. Lesznek előre be nem jelentett ellenőrzések is, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Ismét megtelik túrázókkal az ország, szombaton rendezik meg 7. alkalommal a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség sok helyszínen várja az érdeklődőket. A kijelölt útvonalakat szervezett csoportokkal vagy önállóan is végig lehet járni, mondta Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezelt. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, vagy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: Fontos tudni, hogy a közös túrákhoz előzetesen regisztrálni kell. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti-délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Továbbra sem szabadulunk az évente kétszeri óraátállítástól. Az Európai Unió egyelőre továbbra is számol vele. Olyannyira, hogy az Európai Bizottság már 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének pontos dátumait. Ez még nem jelenti azt, hogy eldőlt, hogy még biztosan tekergetjük az órákat néhány évig. Ha időközben sikerül megállapodni az új szabályokról, akkor az átállítás korábban is megszűnhet. Néhány éve még úgy tűnt, közel a rendszer vége. Az Európai Bizottság 2018-ban javasolta, hogy szűnjön meg az évi kétszeri váltás. Az akkori uniós konzultációban a válaszadók elsöprő többsége támogatta az eltörlést. A tagállamok viszont nem tudtak megegyezni abban, mi legyen utána, állandó nyári vagy állandó téli időszámítás. A folyamat végül aztán elakadt. Az óraátállítás ellen nem csak kényelmi érvek szólnak, egyébként az alváskutatók régóta vizsgálják már, mit okoz a szervezetben, amikor egyik napról a másikra egy órával eltoljuk a társadalmi időt. A problémásabb időszak a tavaszi átállás, ekkor egy órával kevesebb időnk jut alvásra. Néhány napig romolhat az alvás minőség, gyakoribb lehet a fáradtság, a figyelemzavar és a nappali álmosság. Több vizsgálat szerint a tavaszi váltást követő napokban kismértékben emelkedhet a szívinfarktusok gyakorisága, sőt egyes kutatások a balesetek számának növekedését is kimutatták. Az Amerikai Alvás Gyógyászati Akadémia már évek óta azt javasolja, hogy szűnjön meg a fél évenkénti átállítás, és egész évben a természetes fényviszonyokhoz jobban igazodó standard, vagyis nálunk téli idő maradjon. A tudományos kép továbbra sem fekete-fehér. Egy 2026-ban megjelent több mint 150 korábbi vizsgálat eredményét összegző kutatás szerint nem igazolható, hogy a nyári időszámítás minden szempontból egészségtelen. A legerősebb negatív hatásokat inkább magához a hirtelen tavaszi váltáshoz kötik. Egyelőre tehát marad az óratekergetés, az uniós naptárban 2031 őszéig ott vannak az átállítások dátumai.
3: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Szigorítaná a gyerekek közösségi média használatát az Európai Unió. Korlátoznák a működési modellt. Az Európai Bizottság olyan szabályozást javasol, amely 13 éves kor alatt megtiltaná a közösségi média használatát, a nagyobbaknál pedig szigorúbb feltételekhez kötni azt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be a terveket, amelyeket azóta hivatalos jogszabályjavaslatként is előterjesztettek. Az elképzelés szerint a 13 év alattiak egyáltalán nem használ olyan közösségi oldalakat, mint a Facebook, az Instagram vagy a TikTok. A 13 és 15 év közötti fiatalok már jelen lehetnének a platformokon, de kizárólag szülői felügyelet mellett és úgynevezett speciális mini profillal. Ezek használatát napi egy órában maximálnák. 15 éves kortól már önálló fiókot is létre lehetne hozni, a szolgáltatóknak azonban egészen nagykorúságig különleges biztonsági feltételeket kellene biztosítaniuk. A változás ráadásul nem csak a regisztrációt érintené. A tervezet számos olyan funkciót korlátozna, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy újra és újra megnyissák az alkalmazást. Ilyen például a vég nélküli pörgetés, amikor a következő videó vagy bejegyzés automatikusan megjelenik. Tiltó listára kerülnének az alvás időben érkező értesítések, a függőséget erősítő jutalmazási megoldások, valamint a káros tartalmak felé terelő ajánlórendszerek is. A tervek szerint a kiskorúak profiljai alapértelmezetten privátak lennének, és az alkalmazások sem férnének hozzá automatikusan a tartózkodási helyükhöz, a kamerájukhoz vagy a mikrofonukhoz. Az idegenek kéretlen kapcsolatfelvételét is megakadályoznák. A szabályozás egyébként az online játékokat és a mesterséges intelligenciával működő beszélgető programokat is érinteni. Utóbbiakat a kiskorúaknál alaphelyzetben ki kellene kapcsolni, különösen azokat a funkciókat, amelyek érzelmi kötődést alakíthatnak ki a felhasználóval.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyet.
1: Igazából része vagyok egy társaságnak, egy ilyen, nem is tudom elmondani, egy közösségnek. Ti vagytok a legjobbak, ennyi az egész.
0: Nagyon jó, ma is slágerek mennek. Komolyan mondom, repül veletek az időt.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
2: Holnap pedig más sorsás. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5, 15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
3: ennyi,
2: az elvárásunk
3: ez
2: van. Igen,
4: majd
2: ez az
4: nem elvárásunk fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
2: Tessék?
4: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
2: Ja, igen, nem hiszem, nem van ilyen, igen.
3: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
2: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt, és szerinted? Mondjuk a élőben megnyered, hogy nehéz. Igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek. Mert hallottam, hogy nyert, ugye nem adjál már egy kicsit kölcsön.
3: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
2: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
3: Ezt nem fogok tudni titokban.
2: És jönnek tartani a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, a vége lesz, ebből elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs. Ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar, hogy műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenki.
4: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
2: Mami.
3: Igen.
4: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
3: Nem. Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
4: De nem csak ez, nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
3: mind
4: jó
3: hazudott,
4: történt.
3: Mint hazudott,
2: Júli. Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért az a...
3: Igen.
2: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
3: amit... Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
4: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
2: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az én emberek irigyek?
4: Általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálunk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
3: De hol élsz, Júl?
2: De azt hiszem, te álomvilágban élsz.
3: Hol élsz? Csak megy,
2: oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
4: De tehát, és vannak kivételek. Ilyen emberekkel hoz össze a sors, akkor ez hogy a francba létezik?
3: Szerencse fia vagy, Juli.
2: De mivel hoz össze a sors?
4: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
2: Hát hány már? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Juli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlást. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
4: Elszoktam, hidd el.
3: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutogatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
4: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és beszólsz valakinek?
3: De most ne hozd be, nem, rólunk beszélünk, ne hozd be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
4: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
2: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Nem. Vagy egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami mögé, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Érted, ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
4: én
2: nem?
4: Én nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
2: Mosolyognak?
4: Igen.
3: De hol jársz?
2: Te hol élsz, Juli?
4: Mosolyognak egymásra.
2: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
4: És nem értem, tudtad értelmezni.
2: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atya Isten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni.
4: Te,
2: vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
3: Valami,
2: én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne, de elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de egy kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli száján röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész, okay. És most nyilván nem szórakozz, erre elmész, hát azért a mélykesebb sokszor, de Budapest is, nem?
3: Én,
2: mi az útvonalat? Hova mész?
4: Gyere velem, felszállunk ott a 8-asra.
2: Leszállunk a Ferencre, ott már nagyokat nevetik. És imádnám, ha ez lenne. Onnan hova mész tovább?
4: Onnan elmegyek a Kökig.
2: A Kökig.
4: Ott nagyon sok, nagyon sok ember.
2: Megveszed a 3 grammot. Igen, a díleretre. Hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz ív.
4: Akkor a pupilákon ülök el később.
2: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
3: Valaki osztogatja körbe a
2: szert, és onnantok tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
4: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
2: Ebben szerintem van igazság.
4: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád, nem azon, hogy de azt mert mindenki így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy
2: de ha de
4: ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád. Tehát, hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
2: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyar, gyere, mutass egy na így aztán, ha nem fogad senki visszamosolyog.
3: Nem mi van? Gyere,
2: szia!
3: Hello, Palá!
2: Nekem ja, nem ilyen vagyok,
3: nem
2: most
3: ennek. Jó, Matisztől. Matisztől mindenkinek.
2: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
4: Nem fog.
2: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki izébb ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világért nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
4: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odakulok a másik autó
2: felé. Jó, tudom, Juli, de te egy másik univerzum vagy.
3: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
2: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet, hogy ilyen megkerni, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz, a zümzüm.
4: Zümzüm.
3: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
2: Hát megértem, Jézus, itt a Szefós fordulja, hallod, ez teljes serottyom van ez a nő, hallott, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
4: Nem szólok át, még nem tudálok át.
2: Csak átmosolyog.
4: Csak lehúzom az ablakot.
2: És átbeadnak egy 500-os szélvédőt. Tessék, mama, hajtsa.
4: Szerencsétlen.
2: De nem ezt értem.
4: Nem volt pénz rivót.
2: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha a negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, de minden nap találtál valamit, az mert szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te von. Ez igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
4: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
2: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy nép tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
4: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
2: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az Oti jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monster produkció átott a színpadra, amire a Káder és azt mondja, gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát egy technikát. És 10-ből 8 szomorú 2000-es hallgatott podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól, meg a...
3: Mert erre
2: kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
3: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
2: És azt mondta, hogy emberek teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blaha Lujza téren rá, hát a kocsiból.
3: Nem érzem, hogy itt jobb lenne.
2: Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
4: Gyere a univerzum.
2: Mi van? Menj már tekerlé rá. Mi nem kicsit. Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
4: Folyamatosan emellem.
2: Igen, min vagy? De adom. Szóval,
4: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
2: És bán, de mérhetetlen rossz illatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
4: De nem arra, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak. Ez nem magyar sajátosság.
2: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak. És értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én halláljól el vagyok a semmi. De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor megint elmész, hogy tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, megint tűzfalra néz, $100 kell többet rádozni, nem érdekel. De jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom. És Zsűr, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
5: Közép, van ilyen is.
2: Húha!
5: Ez az ország.
2: Jó,
3: gyerünk, Laci!
2: Ez az ország.
5: Én látom, hogy szóval.
2: Igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
6: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. De nem érdekel, hogy mit kapok, tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
2: Jó irányba kell. Gyerekek, ezek mondanak valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
6: Nem érdekel a kesergő, mert már a hindusztunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolyog, visszamosolyog a 8E-busz sofőr, mert rámosolygok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyog.
2: Tökre adom. Tökre.
4: Megsodrom.
2: Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Jó, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ember legyen az alkalmat.
4: Hát rajta.
2: Én van, így körben még sokáig tudod szorogatni. Nem, milyen kikep az a csám.
1: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
0: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vén nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 200 000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
12: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
16: Exománia.
17: Mi?
16: Mondom!
17: Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
18: Valami van a levegőben.
19: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
1: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
20: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan. Spórolj okosan!
16: csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
21: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
22: November 28. Budapest Aréna.
23: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
22: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
23: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
22: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
23: Jegyek tdf.hu.
24: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. eglolampaboltok.hu.
25: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
26: Köszönjük!
27: Reklámot hallottak.
28: Hírek a Rádió 1-en.
29: Mérhető és érezhető a klímaváltozás Magyarországon, és nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszél.
30: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
29: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet is. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatója, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője és 3 rendőr szerepel köztük. Mindannyiukat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják, írta a központi nyomozó főügyészség. Az ügy még márciusban indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-ason feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő embereket pedig napokig fogva tartották. Ann Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. A kanadai szerző az indoklás szerint merész és invenciózus életművéért kapta meg az elismerést. Legismertebb művei közé tartozik a Vörös önéletrajza. A Nobel-díjakat december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. A délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
28: Közlekedési hírek.
29: Az M6-os autópályán Budapest felé a 171-es és 173-as kilométerek között dolgoznak, csak a belső sáv járható.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Hello Feri, jó reggelt. Hello Juli, jó reggelt. Eszter is csatlakozik, gyerekek, pár másodperc múlva érkezik hozzánk Száguld a Váci úton. Úgyhogy érkezik Eszter is. Négyen leszünk. Voltunk már pont a konténeren talán egy éve.
3: Így van.
2: Akkor négyen voltunk.
4: Szerintem csak arra tévedtem.
2: De csak arra jöttél, aztán kaptál egy mikrofont. Így van, gyerekek. Meghoztuk a lehűlést, a hidegfrontot, de nincs annyira hideg.
4: És eső se lesz.
3: Hát nem. Ez meg azokat, srácok, akik itt állnak órák óta, de van egy pár olyan, ők azért picit fázósra vették a figurát, vagy egyébként meg nincs hideg, igazad van, Juli. 15 fok, csak fú a szél.
2: Fú a szél egy kicsit, így van, gyerekek. Na és akkor

0: Akkor mondjuk a részleteket, hogy mi történik. Ugye a Dunaplázánál vagyunk, élő kitelepülésünkkel, balra nekünk, nektek balra nekünk jobbra a konténer, amiben hát nincs ott minden, mert ugyan fért be konkrétan ez a helyzet, de nagyon sok nyereményünk bent a konténerben, amit ti már nagyon sokszor hallottatok, mondtuk, és valaki pedig majd hát szerencsés kulcs adások, meg sorsolások, meg nyitások után sok minden történik még itt kintja a konténert, behasít oda, aztán megsimogatja a sok szép ajándékot, ami ott van bent.
1: Van valahol egy B-konténer?
0: Az van, hogy nem fér be. Tehát annyi minden
1: tetejére kellett volna rakni.
0: Igen, tehát jövőre, ha van ilyen, akkor kétszer ekkora konténert kell hozni. Nem fér be a nyeremény.
2: Egy ilyen rendes tengeri. Tudom, amit van, tengeri szállítmányozás zajlik, abba be tudtuk volna tenni, úgyhogy nagyon szép képeket találtok, illetve hát a műszaki személyzet egy pár dolgot hazavitt, de semmi baj, majd később visszakapjátok.
0: Így van. Ugye, na, egy-két szolgálati információ, csak hogy hogy állunk. Konténer vagy kulcsa, aki jött, és van kulcsa.
2: Várja, kinek van kulcsa?
0: Kinek van kulcsa? Nagyon jó. Ó, micsoda, kezek lendülnek ott, hátul is nagyon jók vagytok. A kulcsosok menjenek a sátorba, jó? De aztán, hogy jöjjenek vissza, csak oda menjenek a sátorba, és ott regisztráljanak, jó?
2: Akinek nincs kulcsa, az ne menjen a sátorba.
0: Az ne menjen a sátorba, jó? Ez nagyon fontos. Jó, és ezt is sokszor elmondtuk, de akkor elmondjuk még egyszer csak, hogy mindenkinek tiszta legyen. Itt nem arról van szó, ugye ez tavaly is így volt, hogy itt most akkor 250 ember egyenként elkezdi fényosztó belepróbálni a konténer lakatjába a kulcsot, és akkor hát tulajdonképpen megvárjuk, hogy kinyitja, és a 112-es kinyitja, mi meg mondjuk, hogy ez se nyílt, ugye nem így van, mert ez nagyon hosszú lenne és bonyolult, hanem a sok kulcsosból majd szűkítünk kevesebbre, és a kevesebb kulcsból valakinek a kulcsa pedig majd nyitja a konténer, de ezek ugye jelképes kulcsok, mert már kapunk olyan hozzászólásokat, most akkor az igazi kulcs, most akkor ez 250 próbálkozás lesz itt, akkor most kinél van az igazi kulcs, sorsolunk, és ugye egy szűkebb keretünk lesz majd, talán 10 lesznek, 10 így van, és a 10 még szerencsésebb közül az egy legszerencsésebbnek nyitja majd a kulcsa, jó? Tehát ahogy mondtuk mi sokszor adásban, itt azért meg a szerencsefaktor is számít. Úgyhogy hát igen, sok minden kell ahhoz, hogy sok akadályon kell átverekedned magad. Most azt kell mantrázni, hogy jussak be a legjobb 10-be. Ugye? Mert hát
2: első kör.
0: Első kör, 300 kulcsost kell majd leszűkítenünk valahogy. Közjegyzőnk van, gyerekek, mindenre figyelünk, úgyhogy turpisságnak helyen nincs.
1: De nem is kapott egy kulcsot.
0: És természetesen a közjegyző is kapott egy kulcsot, illetve a családja próbálhatja ő is, mert mondta, hogy akkor ingyen elvállalja, és nem kell kifizetni a 38 000 forint plusz áfás.
2: És van még 5 kulcsunk, ide a helyszínre is jut majd.
0: Bizony.
2: Ki az, aki úgy jött el ide, hogy leszarja a kulcsot?
0: Igen.
2: Beugrottatok.
0: Ki az, aki abban reménykedik, hogy még itt kap kulcsot a helyszínen?
1: Vannak egy páran.
0: Na most, ha itt abban reménykedik mindenki, hogy kap kulcsot, hol vannak a kulcsosaink?
2: Ugye?
1: Mert hogy mindenki
0: hátul állnak a sátorban. Az jó, mert hogy itt mindenki abban reménykedik, hogy még lesz kulcsa. Jól van, mit akartál kérdezni, Feri?
2: Csak, hogy miben bízol. Tehát, hogy vagytok itt kb. 500-an, akik még szeret, nem úgy mérjött, hát miattunk jött nyilván, hanem, hogy ugye vagytok még itt 500-an ránézésre, akik szeretnének kulcsot. Miből gondolt, hogy neked lesz ebből az ötből egy?
3: Benned bízok, Feri.
2: Elejétől fog. Mit tudsz felajánlani cserébe?
3: Szeretnél.
2: Én meg vagyok, köszönöm, szerintem tudom, hogy már csak 4 kulcs van.
0: Egy felajánlásunk már van. Nagyon jó. Oké, aztán elfelejtjük ezeket a kulcsokat, ha utána valaki az következő 8 hónapban kiejti ezt a száját, hogy kulcs, az biztos, hogy megöljük, hogy ezzel álmodunk, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, a program is a lelkünkre kötötte, hogy ennek, erről kell szólnia most az elmúlt 2 hónapban mindennek, de mi beletettük, tehát ennyi kulcsot, meg szlogent, meg játékost mi adásban nem hallottunk, nem tettünk, úgyhogy tényleg mindent megtettünk, és nagyon szeretnénk, hogy valaki örüljön, boldog legyen, mert hogy baromi jó érzés, hogy ennyit tudunk adni.
1: Hát még szeptember mindig. Eleje óta tartott.
0: Szeptember azokat. Eleje, így van.
1: És akkor Györke innen. Ott is minden hétfőn ide kitelepült, de ide is, mindenfelé, úgyhogy
0: hát hányatott sorsa. Igen, hányatott sorsa az Attila, igen.
2: Még ezeket meg kell csinálnia, tudod?
1: Nem olvasta el a szerződését, miért aláírta.
0: Igen, szóval, hogy ő ezt egy picit benézte, de jött és volt, így van. Na, kempelők voltak, kiért oda legkorábban, kérdezi egy hallgató. Oké, nézzük meg akkor.
2: Ki volt itt elsőre?
0: Ki volt az első, aki körbenézett és még nem talált itt senkit?
2: Ti voltatok?
0: Hány órakor?
2: Mikor jöttetek?
1: 6.
0: Ott
1: van hátul, nézd a fiatalember, integet ott.
2: Gyere!
1: 5-kor.
0: Itt lesz éjfél, lesz 2 óra.
4: 5 órakor érkeztem.
0: Egyedül voltál?
2: Ja,
0: de hogy nem volt más itt nagyon, tehát ti voltatok először 5 órakor. Én azt hittem, hogy hajnali 2-3 körül már valaki lekempelt. Jó reggelt!
1: Eszter,
0: jó reggelt!
1: Nézd csak,
0: jó reggelt!
1: Jó
0: És hazamész.
1: Igen. Nagyon hosszú csinálom. Volt ez a nap így is.
0: Jó reggelt.
1: Kívánok. De miért csináltunk mikrofont? Adom az enyémet.
0: Adok kapok van. Álló Eszter, jó reggel, csáó.
1: Jó reggelt kívánok. Na mi a helyzet?
2: Milyen a vációt ilyenkor? Meg, én már odaadtam a testemet neki.
1: Jól van, helyes.
2: Képzeld el, elcseréltem magamat egy kulcsra. Azt mondta a szőke hölgy itt elő, hogy ő bármit ad egy kulcsért nekem.
1: Mondjuk ránézek a szőke hölgyre, és láttam is rajta, hogy azért rég benne a tűz.
2: Ha, ugye? Lesz óvatosan.
0: És volt már tácsi, úgyhogy Feri már túl van az első tácsi.
1: Jó,
0: tácsi.
1: Jó neked, Feri.
4: És adott is értek kulcsot.
0: Igen.
4: Lakáskulcsot.
0: Meg volt minden gyereke. Szóval hol tartottunk? Ugye ott tartottunk, hogy ötkor érkezett. Én azt hittem, hogy korábbi érkezéseink is
2: honnan
0: vannak.
2: Honnan jöttetek?
0: Paksról. Akkor sugárzó a jóket.
2: Hogy szeretik a paksiakat.
0: Úristen, de szar. Nagyon jó. Oké, gyerekek, jó. Egyelőre akkor csak tessék regisztrálni, mantrázni, hogy szűküljön a dolog, és egyelőre reménykedni. Ez van, jó? A kulcsot pedig, vagy a konténert 9 után nyitjuk már egész biztos. Nézek,
1: ki az, aki tőlünk után kapta a kulcsot? Azt lehet tudni?
0: Tőlünk nem kapott senki?
1: Tarts már fel, aki tőlünk, személyesen tőlünk kapta.
0: Ott ugrál egy hölgy.
1: Hárman
0: kaptátok tőlünk. Hol vannak a mi játékosaink?
1: Nem maradnék itt.
0: Halló? Ki az, aki reggel kapott kulcsot?
2: A gyerekek, csak mi kiadtunk 100 kulcsot legalább.
0: Nem jöttek
1: el. Hol vagytok, kutyák?
4: Szerintem akkor hátul regisztrálnak, lehet, hogy nem hallják.
0: Nem áll.
4: Integessetek már. Ott vannak, nézd meg.
1: Jó, 12-en.
0: Jó, igen, 12-en. Ki az, aki nem tőlünk kapott kulcsot, de van kulcsa?
2: Vigyétek
1: hol
2: ki.
1: Vannak az Atis barátok?
0: Fia, ha se tőlünk se az Atis, akkor kitől vannak kulcsok?
4: Lehet, hogy a Dunaplázában találtak. Mivel
1: foglalkoztak is?
0: Melyik kitermésen vagy hozzákötetek?
4: Ki az, aki vette a vaterán?
0: Igen. Na jó, gyerekek, valahol biztos megvannak, úgyhogy itt lesznek. Jó. Azt mondja, hogy jó reggelt, Júlia szexi a fölsőt, kaptuk SMS-ben. Én maradok 10-ig, próbálgathatja az Elzettel. Ezt nem teljesen
2: az
0: értem.
2: Az Elzett, tudod, az egy ilyen zár.
0: Ja,
2: hozott saját kulcsot, gondolom.
0: Ja, és a maradék 10 próbálgathatja az Elzettel. Ja, igen. Mindenki tisztában vele, hogy gurulni kell? Kérdezi egy hallgatónk. Mindenki tudja, hogy gurulni kell. Jó.
2: Valaki be akar mutatni nekünk egy próba gurulást?
0: Esetleg.
2: Oly, de szeretne, ott vagyok. Megyek is.
0: Nem mondod, hogy negyed hétkor már gurul valaki.
2: Van egy emberünk, aki azt mondta, hogy ők szeretnék kipróbálni a gurulást, tehát egy próba gurulással fogunk kezdeni. Gyere már ide, légy szíves, hol volt, aki jelentkezett?
1: De ilyenkor még nagyon
0: felé.
2: Gyere. Igen. Ugyanis gyerekek, hát azért nem szarral gurigázunk, ahol mondják felénk vidéken, egy rendes guruló szőnyegünk van.
0: Így van, kézzel csomóztuk, hoztuk, Ázsiából perzsa szőnyeg.
2: Így van, egy rádió, egy csak igazi mai sláger, egy feliratú, ha valaki még nem jegyezte volna meg, mi a keresztneved?
5: Zoli.
2: Szevasz, Zoli, honnan jöttél?
5: Érd.
2: És miért válasz ilyen hülyeségeket?
5: Hát szeretnék egy kulcsot.
2: De kulcsot nem
0: tudom. De aranyos.
4: Abban reménykedik.
2: Azt mondja, nem gurul. Majd, de gurulok. Jó, ajándékcsomag jó, érte?
5: Az is jó. Az.
2: Tessék, parancsolj, egy 3 méternyi szexi területet tudok biztosítani. Hogy akarsz gurulni?
5: Hát egy előre bukfencem.
2: A gyerekek, előre bukfenc, érted? Jó az nekünk, Balázs?
0: Nekünk bármi jó, gyerekek.
4: Neki futásba csinálja.
1: De a tigris, akkor nagyon vigyázz magad, mert ez kemény az a föld.
2: Igen, ne tigrist, légy
4: szíves. Meg a konténer széle is.
2: Oda néz, egy rendes bukfenc. Tapsoljuk már.
0: Messze volt a gurulástól, de bukfencnek nem volt rossz egyébként.
5: Felért egy viszki kólával.
0: Igen.
2: Látod már, a vérnyomásod is rendbe jött, tehát ilyen gurulást is várunk, olyat is, aki a saját tengelye körül akar majd végig gurulni, de egy gyönyörű próba gurulás. Van egy ajándékcsomagod, na?
5: Köszönöm.
2: Nagyon szívesen, kedves egészséged, de azt nem tudom, hogy hol van, de mindegy, már megígértem.
0: Ja, igen, valamit
2: összerakunk. Egyet.
0: Igen, maradékokból valami kis pogácsak, kis üdítő összerakunk. Jól van, gyorsan még egy-két SMS így korán reggel, csak hogy mi a helyzet az utakon, meg hogy van, sziasztok, úton vagyok, küldte nekünk valaki. Azt mondja, hogy M5 gyáli bevezető baleset miatt elesett, kaptuk ezt is SMS-ben. Eszter, itt vagyok az Árpád hídnál, jövök, a mézes bödönt kitakarítom, a fog kulcsot.
2: Ez igen.
0: Valaki nem tudom, mire gondol ezzel.
1: Én megmondtam, hogy feküdj vissza.
0: Igen, aludjál még egy kicsit.
1: Csak 6-25 van.
0: Mit a gyereked az iskolában?
4: Igen. Tamás küldte, jó reggelt, zsiványok, 73 éves nagymamám ott van 5:30 óta.
2: Hoppá!
4: Itt van.
0: Hol vagy, Nagyi?
2: Nagyi!
4: Csak vicce.
0: Nagyi csak azt mondta, hogy idejön, közben lement a presszóba.
1: Ott van, tartja felfelé, nézd oda, ott a botja.
2: Ülőszék.
1: De egy bottal,
4: azt mondta,
1: ülőszék.
4: Pörögni is fog, hagyja.
0: Beszarok, hallod, a Nagyi hozott egy ülőszéket.
1: Csodálatos, de
0: mintha
1: csodálatos.
0: Retro kitelepülésen lennék, ott mindenkinek ilyen van. Azt a mindenségét neki, úristen.
1: Bás, ott... nekem is lenne ilyen, nem kéne ott áldogálnom a játszótér mellett, mint egy nyomorult.
0: Megőrülsz, egyszerre szék, és egyszerre bot. Ha össze van zárva bot, ha kicsit szétnyitja, akkor meg szék.
1: Megyek,
2: csak közben mondom, hogy ha a monitorra néztek, vagy a kivetítőre, itt teljes kemping, egy család kempingezik a terület közepén.
4: Tüzet rakunk fel. raktak
2: már? Három gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide, és csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
0: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik elpőség, most már nagyik, akik különszékkel jönnek.
6: Azért várjuk, hogy jó
0: volna volt. Ennyi gyerekek, így múlunk.
4: Nem, minden változik.
2: Egy keresztnevet hadd kérjük.
7: Ágnes vagyok.
2: Ágnes, drága, magát kifűték ide.
7: A fiam küldött, ő most még úton van, bezett, dolgozik,
0: és ott a gyerekim. Meg vagyunk, tízik
2: csak a nagy. És akkor maga megfogta és jött.
7: Igen.
2: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
7: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
2: Hát igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
7: Gerincműtét után.
2: Akkor így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
7: Egy óra múlva szerintem itt lesz.
2: Addig meg kitart.
7: Még utána is maradok vele.
2: Kulcsa van?
7: Még nincs, de majd remélem lesz.
0: De lopok egyet. Nincs, de mindjárt kasztázok egyet.
6: Nagyon jó. Adjunk egy kulcsot már, nem? Most
0: miért a mamának kulcsot? Adjunk kulcsot.
4: Egyébként az van, hogy tegnapról maradt egy.
0: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk egy kulcsot adni, 10 az egész STK idejér. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Dunaplázához. Jó, de egyébként egy
4: de szerintem akik itt vannak, azok egyértenek azzal, hogy a 73 éves nagymamát.
0: Guruljon a néni egyet, ha jól tudom a szőnyegen, gyerekek.
4: Vagy csak pörögjön.
0: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övi a kulcs. Jó, meglátjuk természetesen. De figyelj, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
6: igen,
0: ilyen.
6: De hogy ki szereti a fiát még 73 éves, hogy eljönni hajnalba a kedvéért beállni a
2: sorba.
6: Igen. Hát ez annyira
0: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, így tudod, fejempörgés, helikopter.
2: Eldobni a széket.
0: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Na jól van, nagy forma, úgyhogy akkor őt még megszólaltatjuk majd. Ki a mama repülős gizik?
2: De sebekre vigyázni.
0: Igen. Szegény Ferit küldtétek ki megint, is szemetek. Hát gyerekek, ez...
2: Én mindig én
4: de
2: vagyok.
4: De kiülünk majd mindjárt.
0: Ugye? Persze.
4: Persze. Megyünk.
2: Addig várjál.
6: De hát nem mennyiségű fokhajmát fogyasztottam, úgyhogy szívesen kimegyek veled.
2: Jó, az gyere, és körbeülünk.
6: Hadd kapjanak ők is ebből.
0: Adjál neki. Vámpírűzőnek meg kajáltál egy
6: kicsit? Volt egy kis vámpír szituáció is.
0: Nagyon jó, gyerekek. Jól van. Oké, na elmegyünk akkor. Jó. Ide gurult a néni. Hopp,
2: ott. Gurult, jött, te hülye.
0: Ja, édesem, nagyon cuki. Valamit mondani akar, figyeld.
2: Tessék, hova?
0: Ha most gurul, itt vagyok.
7: A gurulást.
0: Tessék.
2: Ne.
7: Azok azóta is, és nincs gondom.
2: Jó, üljön le egy kicsit, nyugodjunk meg. Meghallgatjuk a hírek. Nevet küzdön, még nem kell. Hírek jön, nyugodjunk.
0: Melegítsen a mama addig, melegítsen, guruljon.
2: Azt mondta, hogy ő tornázik minden nap. Neki ez smafú egy gurulás, bármikor tud gurulni.
4: De már bekésdőt néznek, hát ha már a föld
0: Jó,
6: én Tim Ági vagyok. Én Ági támogató csoportot fogok létrehozni. Ki az, aki Ágival van? Hagyhajam!
0: Nagyon jó.
6: Ez a beszéd.
0: Viszonylag könnyen odaadunk egy kulcsot, de erre nem számítom. Sok minden volt neki terpülésre, de reggel fél hétkor itt a mama már gurul egyet, ezt nagyon szeretjük. Nagyon jó, oké. Lesz fekete félig, ennemünk is természetesen lesz minden, úgyhogy játékra is lehet jelentkezni, helyszíni játék, és minden más, de ma a kulcs bűvöletében forog itt minden, úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Fél hét van, itt vagyunk rögtön a hírek után.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
15: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
17: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
18: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
19: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
18: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
19: Ez varázslatos!
18: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
20: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
21: Reklámot hallottak.
22: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Több városban is egészségtelen a levegő. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszélt.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a Népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Új terelés épült az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na már itt is vagyunk, 3:47 lesz pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatóink. M5 bevezető gyalogos ütöttek el, te jó Isten, hatalmas a sor. Itt pedig a Dunaplázánál már világosodik. Nincs rossz idő, aki esetleg gondolkozik, nyugodtan induljon el. Picit szeles, de nem esik. Most a szél is kezd elállni, úgyhogy nem vészes. Nem vészes az időjárás. Mi pedig ugye a konténer szellemében vagyunk itt egészen 10 óráig.
1: A konténer szelleme.
0: A konténer szelleme ott van.
2: Szívők a konténer szelleme.
0: Igen.
2: Van. Csak elmondanám nektek, tegnap nagy mennyiségű fokhagymát toltam be, úgyhogy sajnálom mindenkit.
0: Párologsz? Párologsz?
2: Nem tudom, csak remélem, hogy nem. Mindent megtettem, de párolog, nem tudom, hogy ezt vissza lehetett tartani.
1: Nem.
0: Van egy ilyen.
1: Nem érzem egyébként. Nincs.
2: Jó, mellém ültették a szagláskáros út Julit.
3: Igen. Ügyedjel
2: arra, de majd mindjárt meg is megszagoltatom magam a közösséggel.
0: A klíma onnan fúj felém, tehát ez olyan, mint a vadászatnál, amikor úgy érzed. Én mondom, hogy
1: beleszimatom ezt a levegőbe.
0: Beleszimatom a levegőbe, és
1: előkapod a skulót.
0: Igen, fokhagyma szagot érzek, gyerekek. Na, mi a helyzet kint, Ferenc? Egyrészt milyen idő van?
3: Hogy is mondjam? Szeles, inkább mondjuk ezt. Nem rossz, de azért vannak látom fázó arcok idekin, mert a szél az meghozza a hangulatot ehhez. Egyre többen vagyunk, nagyon szuper. Van egy csomó ácsingózónk, ennyire hideg van a kulcsokra. Hát itt fölmerült egy dolog az Eszter részéről.
0: No.
3: Hát, hogy egy kulcsot akkor hát, nőjünk el.
2: Mert volt már egy emberem, hogy kiválasztottam a rádióban, ugye? Emlékeztek rá? Erikának hívták, vagy hogy hívták?
0: A Béla.
2: Béla.
3: Józsi.
2: Könnyű katátázom. Azt ez, nem, hogy hívták?
1: Mindenki Béla lesz hívtelen.
2: Anna, mondjál már valamit, hát ott vagy benne, ott üsz.
3: Azonnal átdobtad Annára,
2: igen,
3: a szart.
2: Hát ő írta fel a nevét, igen.
0: De várj, úgy liblinget, hogy már volt kulcsa, vagy mondtad, hogy
2: ő
0: ha jön?
2: Ő már kapott tőlünk kulcsot, és annyira dinamikus és energikus volt a hang, és annyira féltem tőle, hogy éreztem, hogy ő fogja megnyerni.
0: Ja, tényleg, neked volt egy tippet, hogy szerinted ő.
2: Igen, és ha ő nyeri meg, akkor kapok egy falkapót.
3: Ő ma nem jött el.
0: Így van. Tényleg fogadtunk.
2: Igen.
0: Elmondom neked, várjál, múlt héten volt, csaj volt, és ilyen nagyon, ilyen, tényleg ilyen zsizsgő, vidám hangja volt, és ott kötöttél rá egy fogadást, hogy szerinted ő az, aki elviszi a kulcsot. Hát most meg nem mondom tényleg a nevét, de múlt héten emlékszem.
2: Anna ugye előkeríti.
0: Annának minden megvan. Annának
2: most reggelizik már benne.
0: Igen, a zsűrfeltetnából ültökélek a zsűrrel, és eszik a reggelinket.
1: Vagy valami durva orgiát
0: csak. Most mit történik? Nem gurul? Hát nincs próba gurulás?
3: De kulcsért gurul.
0: Mi megszavaztuk.
1: Mi megszavaztuk. Nagyon
2: helyes, legyen ezt tendeljétek. Ne hagyjátok, hogy kihasználjak benneteket.
3: Jó, tehát akkor van kulcsunk?
0: Egyet adunk. Ági néninek egyet adunk.
3: Na, jövök.
2: Na, nekünk a kettes számú befutó. Tehát jövök. Én belül szeretnék választani.
3: Ági néni kabátban nem gurul, azt mondja.
1: Neki vett között.
4: Kigurulódik belőle minden. Kigurul belőle minden.
0: Megőrülök, Ági néni, neki vett között.
3: Ági néni levette a szemüvegét, levette a kabátját. Ági néni, hadd ne hívjunk mentőt rá. Ez nem kell fejjel lefelé.
0: Fejjel lefelé. Jézusom, hát és Ági néni most átrafele ül le a varázsszőnyegre. Nagyon jó.
3: Jó, elfogadjuk.
0: Ez figyelj, mindennél szürreálisabb. Gyertyálásban van Ági néni jelen
3: pillanatban. Nagyon megszállás a gulás, óriási tapsot kérünk Ági néninek.
0: Hát ez óriási.
1: Ági néni szenior jogaoktató szerintem.
2: Ági néni példakép.
3: Hát Ági néni, ez csodálatos volt.
4: Köszönöm szépen.
3: Gyakorolta?
4: Mindig körülményekhez értem, mindent csinálok. Úszok is.
1: Ha lenne itt egy jó medence.
2: Elmondanám, hogy
4: látszik az én rajtam, remélem.
3: Látszik, csak vegye fel a kabátját, mert meglevesesedik az orra, aztán vaj lesz itt egy jó tüdőgyulladással a konténernek.
2: Elmondanám, hogy Ági néni egy nappal nem néz ki idősebbnek Ferinél.
3: És például, hát szívem, én nem is tudnék gurulni se, úgyhogy ebbe is jobb.
0: Egyet gurulnál, csak ott maradnál, tudod, nem maradnál, nem kell. Jó, akkor mit ígértünk most neki, vagy az unokájának, vagy akkor most mit csinálunk?
1: Hát nyilván ő kapja, de ha megkapja
4: én
1: az egész
4: cuccot. Én kapom, de hát két unokám van.
1: Persze, szétosztja.
2: Melyik a kedvenc Ági néni, ezt tessék megmondani.
4: Tessék?
2: Van melyik kedvenc unoka?
4: Nem értem.
1: A kérdés se érti.
0: Van-e kedvenc unoka?
4: 7 éves Dönci, Böröndi Dönci, hogy a jó neve van Böröndödön, a Köröndön és Zelda.
2: Ez egy cuki család.
0: Igen, a szülők azért.
2: Kérdés család, igen.
0: Igen, többször megrágták a névválasztást, azt hiszem, hogy igen, azért nem a legegyszerűbb.
3: Mit tartana meg a konténerből? Tudja az ajándékokat?
4: Nem tudom az ajándékokat, mert én úgy estem ebbe be, hogy a fiam csak mondta, hogy gyere, menj el.
0: Retro rádió hallgató vagyok.
3: Igen, sokkal jobban szeretem. Igen. Van benne egy autó, képzelj.
4: Azt az egyet tudom, hogy az autó.
3: És még de azt megtartja?
4: És még érvényes is, úgyhogy akkor a családdal mennénk.
3: Van jogosítvány is, nagyon jó. Hűtőszekrénye van?
4: Van.
3: Akkor az se kell, az is mehet az unokáknak.
1: Utazni szeret?
4: Na nekem nincs autóm, csak jogosítványom, úgyhogy majd most lesz.
0: Azt hittem be.
4: Optimista.
0: Nagyon jó, na hát most lesz, akkor az autó marad Ági nénél, a többit megviszi a család. Az egy jó deal szerintünk, jó? Oké, tessék csak ott üldögélni nyugodtan, aztán szólunk majd, akkor egy kulcs ki van adva.
3: Most már megvan a kulcsa, regisztrálnia kell.
0: Jó.
3: Mindjárt intézik itt a kollégák.
0: Igen. Regisztrálnia tessék kell. Elgurulni a regisztrációs sátorba, és akkor ott vagyunk, ott van hátul, és akkor ott Ági néni adatait is felveszik.
3: Én néhány arcon azt látom, hogy ez egy igazságtalan döntés volt, Sebestyén Balázs részéről.
0: Nem is én voltam, várjatok.
3: Hogy a Balázs egy olyat döntött most, ami hát az egész karrier... Próbálom rá.
2: Ez Balázs, meg a döntésre.
0: Igen. Azt írják Ági nénitől a hűtőszekrényt féláron átveszem. Azt a minden segítek ki. Na jól van, Juli, ezt egy csinik vagytok, büntetnélek titeket. Mi van ma, gyerekek? Nagyon
3: ez nem csak ma van, ez minden nap.
0: Kanosodott mindenki.
2: Világnak van, úgy látom.
1: Hangulatban vannak.
0: Dönci és Zelda, egyenesen az X-gammákból kérdezi valaki. Ja, gyerekek, tegnap olyan helyen voltam, képzeljétek el, nem érdekel titeket. Mind azért elmondom.
3: Hát nem, azt nagyon,
2: de... ezt olvasod, vagy mondod?
0: Nem, voltam, a Puskás stadionban voltam, vagy nem, az arénában. Melyik a kisebb?
1: Nem tudjuk, mármint mi, várjál, a fedett vagy a fedetlen?
3: Na, sorolom, MVM Dome.
0: Igen?
3: Nem az.
0: Nem.
3: Nagy, a nagy?
0: A középső, az UFO alakú.
3: Az UFO alakú. UFO alakú. Kicsi, igen, igen, Budapest sportcsarnok.
0: Ott voltam tegnap egy órát. Ezt a szorít úgy kezdtem, hogy Gyuri sokat szorítani. Se eleje, se vége, se értelme, csak úgy bele.
3: Várjál, de tudták róla, hogy te bemész oda, vagy csak bejutottál?
0: Igen, koncert volt, és egy olyan koncertet láttam, hogy szimfonikus zenekar játszik trend slágereket. 100 helyen megcsinálták már 100 helyen, csak elmentem megnézni, hogy milyen.
1: Volt rá jegyed?
4: De.
3: Nem, én neki nem kell.
1: Az ajtom, és
2: felástam magát,
1: de tudja, ki vagyok én.
0: Száztagú zenekar, bőgővel, csellóval. Igen, igen, igen, igen, játszanak. Énekesekkel, trenz dalokat, brutál színpaddal. Ezt néztem meg tegnap.
1: Csak nem beújítasz valamit?
0: Nem, csak kíváncsi voltam, hogy milyen, elmentünk is. Nem volt rossz, aha, nem volt rossz. Másfél órás koncert, és akkor a Fétesz Insomnia, Children, mindent klasszikus zenekarral játszanak, énekesekkel. Érdekes, érdekes felállás volt.
2: Én már ezer éve mondom neki, hogy csinálj meg a DJ Oti szimfonikot.
0: Igen, DJ Oti szimfonik.
2: Én mondtam neki, hogy karácsonyra akkor MVM Dubba szeretnék elmenni erre a rendezvényre. Igen,
3: és dupla koncert. Meg.
2: Ehhez és mások rendezvényre.
0: Megnéztük, hogy vegyünk ihletet. Nem volt rossz, igen, érdekes ott a hangszerelés néhány dalnál, de nem csinálták meg rosszul. Szerintem... ez egy világjáró turné, tehát mennek tovább.
3: Csak DJ Ottinak mondom, hogy ez rohadt drága lesz, ha meg akarja őket hívni sztár fellépőre. Hát 100 gázsi.
2: Ez DJ nem igaz, Ottinak nem lesz drága. Ugyan egyáltalán már. Drága, mert ugye szaxofonos már nem kell hívni.
0: Ennyi. Volt szaxofon szóló. Gondoltam rá, hogy ha azt elnyomod, azzal meg vagyunk.
2: Az már én vagyok, és akkor a többit meg Júli megoldja.
1: És gyertyák, az szépen ki volt világítva, minden volt.
0: Nem, ez nem gyertyás, ez ilyen háttérvilágításos, lézeres, ilyen nagy sós, tehát hogy ilyen nem, ez nem ez a hangulatos. Van ez a gyertyakoncert, de nem, ez nagy zenekarral, felele volt választva, tehát félház volt, 4-5 ezeren voltak, nem volt teltház, de csak egy kíváncsi voltam egyrészt, hogy milyen dalokhoz nyúlnak, hogy dolgozzák föl nekik, mik a nagy slágerek a 90-es, 2000-es évek, hogy elmentünk így.
1: Lányok szigorúan mindig
0: szakmai alapok. Nem, volt szekacsaj, aki énekelt, volt egy orosz csaj, aki énekelt, volt egy amerikai énekesük, tehát hogy közben meg nagyon jó, ilyen session zenészek konferálják egymást, és jönnek el, és énekelnek el dalokat, de úgy énekeltek a csajok, tudod, hát közben a hajadat leteszed, tehát hogy brutál látvány, brutál ének, és közben meg mögöttük játszik, mint egy 60 fős nagy komoly zenekar.
2: Ki az, aki megnézi egy DJ Ottit egy smokingban?
0: Például. Igen, egy ilyen zenekar előtt. Egy ilyen zenekar előtt, de nincs dolgod, mert a zenekar játssza a dalt.
3: De te vezényelni.
0: Volt zene, minden volt, igen.
3: Jó reggelt, kolléga!
0: Igen. Közpénzen kérdezi valaki.
1: Szimfoni, papászló, mi is ott voltunk, többen írják.
0: Igen, ez a szintoni, ugye ez volt a neve, vagy szimfoni, nem tudom, ez a nevük. Jó, jó, kíváncsi voltam.
3: NK-s támogatást visszaadták?
0: Nem utaltak nekik.
2: Tudják, hogy Mága felszabadult szilveszterre.
1: Most le lehet, hogy elkapkodják.
0: Igen, ügyesek voltak. Jól van, gyerekek, játékosunk van, beengedjük, játszunk ki, kíváncsiak vagyunk, hogy kit válasz, hogy mindig a helyszínről választunk játékos. Szia, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok.
0: Hello. Te csak ide behozzánk, így ezért ez nem egy könnyű feladat. Belögtek ide a stúdióba, Bogi. Szia, Bogi.
5: Sziasztok.
0: Honnan jöttél, Bogi?
5: Harkányból.
0: Harkány. Az jó kora indulás.
5: Hát már tegnap fennaludtunk Pestem.
0: Hol? Aztán valahol?
1: Konténer előtt.
5: Az egyik barátunk fellakik Pesten, hál' Istennek, úgyhogy nála aludtunk. De tegnap még megmásztuk a Citadellát éjfélkor, úgyhogy hát ez nem volt kellemes. De legalább nagyon szép volt, úgyhogy.
0: És ez a kis ízes beszéd, ez honnan van? Mert hogy így érezni, van egy kis...
5: ez az
0: én... lehet megkérdezni. Hát most azt mondom, hogy akcentus.
5: Nem, szerintem még nagyon fázok, meg félek, és talán az miatt lett.
0: Ja, jó, azt hittem, hogy valamilyen tájegységből érkeztél.
5: Nem.
1: Ha nagyon kifigyelt, akkor csak angolul tud megszólalni.
0: Igen, igen, igen.
2: Valahogy látod, milyen a beszélsz, Nyíregyházán, akkor hideg van.
0: Hát, ez szállt.
1: Vagy éjfél után. Szombaton.
0: Igen. Bogikám, jó közel a mikrofont, nem mondok hasonlatot, de nagyon-nagyon közel, jó?
5: Oké.
0: Nagyon jó. Igen, kapaszkodj be. Kit választottál játékra? Hú, de bizonyosan szólunk. Igen?
5: Eszter.
0: Eszter!
2: Mindig a gyengére mennek rá, látod? Körülnézed azt, hogy azt a kalácsképet, azt nem tudom
3: győzni.
2: A fogaiba szakadt. Bejöttél, érezted büdösen ez a kérdése?
5: Nem.
0: Nem, nincsen? Még nincs egy átható fogaiba szak?
1: Átható lábszag van.
2: Párolom. 40 perc múlva fogok elkezdeni párolni, úgy terveztem.
0: Jól van.
2: Minden megtettem, amúgy hipóba fürödtem, minden volt. Na.
0: A gyerekek, Bogi-nak nincs hangja, azt mondják, de van most már, megjavult. Nem a te hibád, csak így jelentek.
2: Nem látszott a hangja?
0: Bogi-kám, ezek a 4 centis körmök, ez egy jégkapardés lehet.
5: Igen, ez veszélyes.
0: Ez nagyon durva. Hány centisek ezek?
5: Hát szerintem max 2.
0: Max 2.
2: Kicsit karcolgassam meg a Balázs vele.
0: Igen, Bogi,
5: nem biztos, hogy örül neki, de...
0: Mennyi idő? Még ez nem akad bele semmivel?
5: Nem. Nem.
1: A hátát simogasd végig össze. Hát
5: az amúgy nagyon jó.
0: Igen? Igen. Szoktad így vakargatni a pasit hátát?
5: Nem, hát amúgy inkább ő az enyémet, ahhoz képest, hogy nekem van. De nem, nekem is.
2: De ezzel könnyű volt felkapaszkodni a Citadellára szerintem.
5: Hát igen, ez így megmásztuk.
0: Milyen foglalkozó, Bogi? Mit csinálsz?
5: Hát a vendéglátásban dolgoztam, most hagytam abba, és most váltottam ki a katás vállalkozót, egyébként műszerpillaépítéssel és számoldokkal foglalkozom.
0: Azt a mindent. Hát most visszahozzák, most van valami terv, hogy bővítik.
5: Hát igen,
0: bővítik. Visszahozzák, bővítik, itt nagy katás tervek vannak. Igen.
2: Figyelj, mert Balázsok nem tud ellaminálni valamit a
5: szemöldökével.
0: Igen, befonni mondjuk, vagy levágni legalább így a fésűből.
2: Hírek alatt kitérkedik.
0: Igen. Na jó van, csajok. Játszatok akkor együtt, jó?
2: Nagyon zavarba ejtő, úgy játszanak, hogy itt vagy. Nem tudod ennem itt lenni?
1: Egy kicsit elfordulok.
3: Bogi, fordulj el.
2: Én fordulok el. Halló? Kivel beszélünk?
0: Igen. Na, jó. Mehetünk? Zsülcike indítja a szignált. Megyünk, akkor legyetek ügyesek. Jó, 3, 2, 1, és tessék.
2: Bogi, felkészültél a gurulásra?
5: Fál.
2: Titánok harca. Pattanásig feszül az ideg. Na, készültél témával esetleg? Miről szeretnél beszélgetni?
5: Mit csináltál tegnap esetleg?
2: Tegnapi nap? Fokhagymát fogyasztottam csapatosan a barátaimmal. Különböző rendezvényeken. És ezek kívül bármi más, meg szeretnék kérdezni valaha itt a stábtól. Nagy rádió hallgató vagy?
5: Hát most az utóbbi időben hallgattuk a rádiót. Egyébként...
2: A munkahelyeden? Vagy otthon?
5: Otthon. Igen, legfőképp.
0: Ó, ott volt az igen! Az igen.
1: Nem. Nagyon belelazultál ebbe a
5: beszélgetésbe.
0: Igen. Ennyi.
1: Úgy szorította azt a mikrofont, hogy elfejlettek az ujjai.
3: Mondjuk nem igen. Sokan szomorúak itt kint, mert páran elaludtak. De.
0: Igen, Bogikám. Nem volt egy lehet, óvatosba voltál, óvatosba
2: nagyon
0: voltál.
2: Nagyon nehéz ide beülni közénk.
0: Jól van.
1: Puhadolódzott.
0: Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt Vietzé voltál. Egyél így áll, amit egészségedre. És akkor sok szerencsét a kulcsnál. Bár elmutat, hogy nem nagyon hallgatsz minket se rádió, de győzzél te is.
5: De utóbbi időben hallgatom.
0: A kulcs is játékodottak. Nagyon szeretem a rádió egyet.
2: Ezek a kulcskeresők, ezek
0: bármire képesek. Jó, köszi neked, csáó, szia, szia, ügyes voltál.
3: Ajándék zöldön. Csomag van, nem? Azért ilyenkor szoktuk.
0: Persze van.
3: Persze, hadd szóljon. Meg maradhat még 5 percig a melegben.
0: Összerakunk.
2: De hideg van kint, Feri?
3: Elég.
2: De ez nem csak a keringésed?
3: De lehet, hogy a koromban jár ez, de az a baj, hogy nem csak én fázom, vannak itt még egy pára.
2: Nagyon veszélyes.
0: Igen. Gyerekek, képzeljétek el azzal, hogy azt a hírt hallottuk, ugye, hogy annyi ajándékunk van, de ez milyen durva, csak említsük meg, hogy nem fér de minden a konténerbe.
1: Nyilván ez konténer tudod, mi a durva, hogy ezt 6 órakor már elmondtad?
0: Igen, csak hát azóta...
3: Tudod.
0: Csomó új hallgató. Igen.
3: De hogy... van kameraképünk a konténerből, ott van a gyönyörű kupra Raval, ott van a bringa, és akkor egy csomó hát ilyen posztert tettünk ki a többi ajándékról, mert tényleg a kocsi elfoglalja.
0: Illetve egy technikus, teljesen. Akit még bezártunk tegnap este.
3: Nagyon már éhen harc is megfogyott.
0: Nagyon integet a kamerába, hogy engedjetek ki, anyok,
2: kesszalok. Megint a közben Anna, hogy én Anettet keresem. Itt van Anett?
0: Anett, hol vagy Anett?
2: Babics Anett. Ott van?
0: Ott vagy, te vagy Anett. Ott vagy Anett.
2: Gyere csak előre, Anett, nem lehet ott súnyogni hátul. Hát,
0: te vagy Eszter favoritja, rá, veled fogadott.
2: Ott, de másik irányba
0: gyere, másik irányba gyere, másik irányba gyere.
2: Anett a retikujét hozzávette a férjed, és azt mondta, most megyek.
0: Most megyek, szerzek még egy kulcsot.
5: Hello,
0: Anett. Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Anett, közös az érdek, ha te nyersz, én is nyerek.
5: Az biztos, úgyhogy én nagyon rajta vagyok, hogy nyerjünk, úgyhogy most már nálunk van a kulcs, kiváltottuk, ideértünk időbe, ez már fél siker.
2: Lenyújtottál? Hadd lássam, mi a helyzet? Gurulás?
5: Gurulás ügyileg...
1: jók vagyunk.
3: Mert... Kicsit oda néztél a gyerekre, hogy ő rá akarod testálni a gurulást, jól látom.
2: Akkor elkobozzuk az ajándékot, nincs ilyen áll.
1: Nem, megoldom, mert szerintem ez most ez abszolút, ez nekem kell megoldani ezt.
6: Mi a tét? Egy póni csorda?
2: Egy póni csorda.
1: Igen, póni.
2: Nem póni, egy póni, egy halompóni.
0: Törpeló. Egy törpeló.
3: Tehát ugye Eszter azt mondta, hogy te nyered, és az a fogadás, hogyha ez megtörténik, akkor Eszternek lesz törpelova.
2: Nem egy, hanem több, mert egyedül magányos lesz.
1: Mindenki nagyon boldog lesz. Mi nagyon, az biztos. És hát akkor Eszter is, úgyhogy mindenképpen nyerni kell.
0: Milyen energiák vannak? Ma érzed, hogy meg lesz? Hogy ébredtél? Mit mond az intuíció?
1: Tegnap még nagyon próbáltam így bevonzani, így mantrázni a számot, a dolgokat, mindent, úgyhogy én szerintem jó energiákkal vagyunk. Kicsit fáradtak vagyunk, de úgy jól vagyunk.
3: De milyen számot kellett mantrázni?
1: Hát kaptunk egy számot, és ahhoz kaptunk most egy kulcsot, mert ugye én már az utolsó etapba nyertem meg a kulcsot, tehát fizikai kulcsot már csak itt kaptam, és akkor ahhoz kaptunk egy kódot, és hát annyi volt nekem, hogy azt próbáltam megmantrázni, hogy ez bejöjjön.
0: De jó, tök jó. Annyi van, igen, az összes Mr. Minitet kiraboltuk, de már nincs több kulcs, amit adni tudnánk, ezért néhányakra már csak egy 8 jegyű digitális kódot tudtunk adni. Na de ezt még azért szűkítjük, tudjátok, tehát hogy itt még az most azt mantrász, hogy kerülj a legjobb 10-be, mármint akiknek ugye kulcsa van, tehát a 300-at szűkítjük.
1: Igen, igen, tudom, úgyhogy most nagyon-nagyon szorítunk magunknak, hogy benne legyünk a 10-be, és akkor az a 10 fog elvileg... gurulni?
3: Ne kíváncsiskodj, ha benne vagy a 10-be. Nézd majd, hogy rohan előre.
0: Hát a szerkesztő, hát szerkesztő, már így
3: van. Szerintem úgy csináljuk, hogy...
0: Igen.
1: Bocsánat, nem csak úgy próbálom puhatolozni, hogy mire számítsunk.
3: Csak jóra.
0: Csak jóra. A 9 után majd a 10 szerencsés, aki még extra szerencsés, elkezdik nyitogatni a konténert, és onnantól kezdve valakinek a kulcs az tényleg működik, és ki fogja nyitni a konténert. Úgyhogy ez erre kell nagyjából.
2: A konténert vagy a Duna Plázát fogja kinyitni.
0: Igen, valami biztos, hogy
2: tele van cuccokkal.
0: Igen, valami biztos, hogy kinyitünk, így van. Jó, úgyhogy
3: kitartást.
0: Regisztrálni kellett, és majd onnan fogunk szűkíteni, onnan fogunk húzni, jó? Na, de akkor Eszter favorítjak én, sok szerencsét neked is, meg hát mindenkinek, aki...
2: van Anett, meg Ági néni. Tehát nekem már két favoritom van. Ági néni esetében nem kérek póni csordát, de az Anettet fenntartom.
6: Képzeld el, ha Anett nyerni. És neked tényleg...
2: Hát azt nem mehetnék a versenyhivatalhoz. Ott gondolom, lesz egy kis eljárás.
6: Oda pirítana neked 3 darab lóval.
0: Igen, Ági néni eltök még Ferinek egy angol spárgát is beígért.
3: Bizonyám.
0: És megcsinálja.
3: Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
0: Nagyon jó, szeretjük.
3: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek.
2: Ne terrorizáld már Ági nénit reggelizés közben.
3: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik most. Mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret tesz. Szépen Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik, a világban így rend van.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Kérdezik a hallgatók, hogy valaki turbosított-e már, mint tavaly, fél hétkor már esetleg lecsúszott valami, kis lélekmelegítő valakinek,
2: ott bálintegetnek.
0: És jön az üveg, ott került elő az üveg, oda nézzél.
2: Apa csak ezt várta, legyen miért itt.
0: Igen, hát nem, hogy turbosított, hozott egy 07-es üveget magával, amit elővarázsolt a mellén.
3: Belső védelmi vonalat épít ki magában a hideg ellen.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy aki az örököseit elhozta magával. Jól látom, hogy te rengeteg gyermeket látok, hogy üserték ezt az ébredést? Most hát figyelj, még mindig kincs 7 óra.
0: Hát meg hogy ma akkor nem mennek suliba? Milyen jó napjuk van?
3: Ó, csokoládé, igazán nem kellett volna. Miért kaptuk ezt rá?
6: Korumpát.
7: Reggeli ébred.
8: Csak reggeli édességnek.
0: Persze, hát itt van, nincs ingyen csokoládé, Ferenc. Tudod, hogy miért kapott?
3: Én biztos vagyok benne, hogy van ebben valami.
2: Akkor legutoljára csokit kaptam, annak nagyon rossz vége.
3: Köszönjük, rendesek vagytok. Köszönjük szépen. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
9: Bármeddig.
3: De miért, iskola, meg ilyesmi?
9: Szabad nap.
0: Aj, de jó, így kell.
6: Mi? Hány szülői igazolás van most?
9: 10.
6: Ó,
0: arra. 10,
9: meg mit adnak?
3: 10, és már most meg vagyunk vele.
2: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
0: 10-et leigazolhatsz, te szülőként?
2: Igen. Fél évente 5-öt, nem? Összesen egy évben 10-et.
0: Igen, egy évben 10-et. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
2: Irány javaik.
6: Aztán nagyon közveti orvos.
0: Igen, aztán följött egy orvos ismerős.
3: Sokit szeretitek?
10: Igen.
3: Melyiket, a pisztáciásat szereted, vagy a magyarósat?
10: Magyarós.
3: Hozom.
0: Ennyi? Nézd, hát ilyen egy rendes ember.
3: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
0: Amilyen köszön öreg, akkor
3: csak van. Egyet adok oda, a többi a miénk. Egyétek meg, oké?
0: Okay? Na, legalább a bácsi.
3: Mi van? Ez micsoda?
11: Ez egy jégkorong.
3: Melyikünkben látod a potenciát?
6: Ezzel foglak fejbe vágni.
7: Egy jégkorong csapatnak vagyok a felszerelés, mert egy eres gondoltam, meg ajándékozlak titeket.
3: Nagyon
0: de aranyos vagy. Én nagyon örülök egy jéghoki korongnak.
3: Igen, hozott még valaki valamit.
2: Hát, de amúgy én azt tartom, hogy a jéghokisoknak fogsorra van szükségük leginkább, nem pedig korongra, de...
0: Igen.
3: Neked megvan mind, ja? Hát te mert nem játékos vagy.
7: Nem, én csak felszerelés, mert...
3: Nagyon jó. Köszönjük szépen.
0: Oké, gyerekek, 7 óra van, úgyhogy elzúzunk megint. Jó, jövünk, ha van közlekedés. Küldjétek, akinek van kedve, még jöjjön. Duna Pláza előtti részen vagyunk. Hát nehéz minket nem észrevenni. 7 óra itt vagyunk mindjárt.
8: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kubányát?

0: konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
4: És ez?
3: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
8: Szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél. Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
13: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Tudsz-e nekem minősülő gyógyhatású készítmény? A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
19: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
20: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5 millió.
21: Psst,
2: csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
21: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
22: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
21: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
22: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
21: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
23: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolampaboltok.hu.
24: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
25: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
26: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyotasakura.hu.
27: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több városban is egészségtelen a levegő, elindul az egykora gyermekvédelemben élők jóvátételi alapja. Szombaton lesz a kék túrázás napja, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amely az elmúlt 20 év bicskei gyermekotthonban történt eseteit vizsgálta. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a jelentés alapján több változtatást is bevezetnek. A jövőben a panaszok nem kerülnek vissza az intézményvezetőhöz, és név nélkül is lehet majd jelezni. Lesznek előre be nem jelentett ellenőrzések is, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Ismét megtelik túrázókkal az ország, szombaton rendezik meg 7. alkalommal a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség sok helyszínen várja az érdeklődőket. A kijelölt útvonalakat szervezett csoportokkal vagy önállóan is végig lehet járni, mondta Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezelt. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, vagy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Fontos tudni, hogy a közös túrákhoz előzetesen regisztrálni kell. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: Közlekedési hírek.
2: Az Útinform írja, hogy az egyes főúton Török-Bálintnál a 10-es és 11-es kilométerek között hídépítés miatt terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
5: Anna Júli Zsűr!

0: Good Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Nem vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 10 perccel. Hello Eszter, hello Juli.
2: Halihó.
1: Hello Hóember.
3: Hello Bello.
2: Bejöttél. Figyelj, tapsolj.
1: Bejöttél egy kicsit melegedni. Hello, drága hallgatók, bírjátok még? Hűvös van, hideg van.
2: Fagyási sérülés.
1: Fagyási sérülések és minden más. Jó, hát nem mondtuk, hogy azért ez könnyű lesz. Tehát ezt nem mondtuk, hogy...
2: Hát ezt a konténert nem adják ám.
1: Nem adják ingyen a konténert, itt egy kicsit aztán fázni is kell, így van. Úgyhogy, ja, itt már volt gurulás gyerekek, itt már volt egy kulcs, ami gazdára talál, de még van kulcsunk, ami majd gazdára talál. Osztogatunk ugye még 4 darabot, és 9 óra után pedig, hát megnézzük, hogy ki fog nagyon örülni remélhetőleg, és simogatja meg az autót, meg viszi el a közel 20 millió forintos nyereményünket.
3: Juhéj!
1: Az nagyon komoly, gyerekek. Az nagyon komoly, így van.
2: Látjátok azt a kis nádat cumival a szájából közé.

0: De amúgy ott van egy úriember, nézett a talajos. Honnan? És mutatja neked a folyékony téli kabátot.
1: Csak nem gondolod, hogy a technikusaink nem készültek be hátul egy óriási
0: ízével. De most mit vagy ilyen? De azoknak van címkéjük, annak meg nincs. Én abból indék, amiben nincsen.
1: Az a bátor.
2: Attól megvakulsz.
3: Nagyon, szeretem a hallgatóinkat, hogy már ilyen fél literes pánikás üvegek kerülnek elő a belső zsebekből. Egyrészt jól ismernek minket, tudják, hogy mindig kaphatóak vagyunk egy kis ivászatra, meg úgy elhozogatják már, hát tudják, hogy ennek örülünk a legjobban.
2: Hát akkor reggel 4-8-kor azért turbosítani kell.
3: Itt már nincs sütemény, még hoztam, azt van nálam, Pia, add az üveget, töltsünk egyet, aztán ígyünk egyet. Nagy
2: elegek. Add körbe.
3: Azt nézem még, hogy hol van? Igen. Szép reggelt, idén lesz rádió egy. Aha, ezt nem is értem, hogy mit mondta.
0: De ez egy jó felolvasás.
3: Ez jó volt.
0: Nem, hogy szót kértél, Balázs. Fontos mondat.
3: Fontos mondat volt, igen.
0: Ó, de nézzél csak mögöttem, megjött a bújtogató.
3: Ki jött meg?
1: Oda néz, mi van nálunk.
3: Oda nem, gyerekek, nem. Megérkeznek a technikusai. Igen, még külön házi pálinkával. Nekem csak az üres konténer kell, zárjatok be Annával 24 órára. Köszi, Tomi, Eszter földi szomszédja, Újfehértől.
1: Hoppá! Annácska! Hát itt főhívás van keringőre.
0: Annácska most már be van zárva, csak nem a konténerbe, hanem a stúdióba.
3: Igen, de valaki vinné.
0: Szerintem kaviár tesznek Zsüllel. Istenem, lesz történik. A pucéra fekszenek a padlószőnyeg, és élvezik, hogy senki nincs benne az irodában.
2: Összecsúnyázzák Balib székét.
3: Dobálják egymás osztrigával. Na, hallottátok, mi történt tegnap? Csak hogy azért így híreket is beszéljünk meg. Mindenhol megjelent tegnap, egy motorháztetőbe kapaszkodó taxissal hajtott egy nő az Üllői úton.
1: És akkor már is visszakötnék.
3: Van.
1: Igen, már is visszakötnék a tegnapi témánkra, a Júli, hogy ebben az országban már mindenki mosolyog, mindenki kedves egymással, itt nincsen semmiféle fönnakadás, érted? A néni vehemens volt.
3: Igen, vehemens volt, ugye filmbe élő jelenet, azt mondják, az Üllői úton kedden délután azt hitték a járókelők, hogy filmforgatás van, egy férfi fölkapaszkodott egy autónak a motorháztetőjére, és nem akarta elengedni, a nőnek az autója egy taxi hátuljának ütközött, ezután a két sofőr félreállt, hogy megbeszéljék az ügyet, a nő hirtelen visszaszállt a kocsijába, gázt adott, a taxis pedig belekapaszkodott a motorháztetőbe, és elindultak az Üllői úton. Ezt elhiszed?
0: Elmondanám, hogy az Üllői út amúgy is Mordor határa, mert az úgy van, én ott lakom, és az úgy van, hogy az Üllői út választja a 8-at a 9-től. És akkor amikor az ember átmegy ebben, akkor úgy stílust vált. Ugye, mert akkor kell, hogy egy kicsit vehemensebb legyen. De ez a mi oldalunkon történt, ez a Ferencvárosban történt, a Kultúra és a Békesség szigetén.
1: Nem,
3: ez a Kultúra és a Békesség szigete? Ez Ferencváros? Igen. Egyet gondolunk Ferencvárosra?
0: Ez így van. Na, sportok, gondolkodás a filozófiai magaslatokban, igen, ez vagyunk mi a Ferencvárosban. És akkor jön ez a hölgy, ez a nagyon drága autóval hozzáteszem, mert azért ez egy drága autó.
3: Drága autó,
0: igen. Elgázolja a taxisainkat? Hát mi a viselkedés ez?
1: Honnan jött a hölgy? Tudjuk, hogy melyik kerület?
0: Nem, azt tudjuk, hogy hova ment.
1: Biztos
0: Buda. Nem Buda felé vett, azért a reptér felé ment amúgy.
3: Igen, na de várjál, mi a fejlődés történet ennek? Tehát ők ketten veszekednek, ugye ez történik. A nő egyszer csak visszaszáll a kocsiba, és azt mondja, uram, én nem töltök betétlapot, hogy hagyjon békén, én nem tehetek semmiről. Mire a taxis azt mondja, hogy már pedig nem megy sehova, és valószínűleg beállt a kocsi elé. Igen. Ugye? Tehát ő beállt a kocsi elé. A nő elkezdett gázt hajtani, és a csávó meg látta, hogy nem fog megállni, és fölkapaszkodott a motorháztetőre.
2: Szerintem azt hitte, hogy meg fog állni, ha felkapaszkodik.
3: Vagy hogy meg fog állni, mert felkapaszkodik. És megnéztem a videót, a Laci megmutatta, azt látott, hogy a nő tök normál sebességgel megy az Üllői úton, tényleg Feri egy irányába, és a taxis pedig kapaszkodik a motorháztetőn, és fogja, és mennek a forgalomba.
0: 500 métert mentek.
3: Teljesen szürreális.
0: Az nem egy sarok volt, az két vagy három sarok.
3: Nem vette észre, azt mondod?
1: Nem vette észre, hogy ott fekszik valaki.
2: Bekapcsolt az ablaktörlőt is.
1: Azért, mert ha egyébként észrevennéd, hogy fekszenek a motorháztetőn, akkor fékezel egy nagyot, hogy leessen. Ugye? Vagy elkezded jobbra-balra rángatni a kormányt, hogy a csávó repüljön le. De a hölgyet tulajdonképpen nem zavarta, hogy neki a motorháztetején
2: mit is felejtettem?
1: Igen.
2: Ki volt jobban kétségbe esve, a taxis, aki fent volt a motorháztetőn, vagy a nő, aki azt hitte, hogy nem fog felugrani rá, és elindult, és nem tudta, hogy mit fog csinálni.
3: Kérdés. Ki volt jobban megijedve? Igen.
2: A nő se hitte, hogy a pasi fel fog kapaszkodni a motorháztetőre.
0: Ez a spiritus. Én ilyen kandúrt akarok látni. Nekem is ilyen kandúr kell. Az, aki azt mondta, hogy figyelj, csak annyit kérek, hogy vigyázz a kocsidra. Oké, rendben van. És így azt mondja, hogy bármi ára megcsinálod, mondanak.
3: De mi volt a baleset? Ők koccantak? Hátulról belement a taxis?
1: Nem, a taxis nem hibázott.
3: Nem hibázott, belement a nő.
1: A nő ment bele, a taxis megállt, tök korrekten lehúzódtak, elkezdtek egyeztetni.
3: Aha, mindig a hátsó hibás, tehát akkor a nő volt a hibás valószínű.
1: Gondolom, eljutottak odáig, hogy hívjuk-e rendőrt, vagy ne hívjunk. A taxis mondta, hogy hívjunk erre, a néni megijedt, gázt adott, és elhajtott a helyszínről.
2: A végét látta valaki?
0: Nem,

0: hogy ne arra visszavinnél a kocsimhoz, de most már az anyós ülés.
1: Átok a néni Ferihegyre ment, elvitte Ferihegyig. A taxis ott kiszállt, bevett Ferihegy kettőre, elrepült. A taxis azóta motorázatőn fekszik, és nem engedi az autót. Várja, hogy a néni visszajöjjön. De nem is néni, ez egy fiatal csajszí, tehát hogy nem öreg igazából. Láttam a videón, ez egy 40-es, 50-es csajszí vitte a motorázatőn.
2: Hogy megváltoztak itt a viszonyi rendszerek. Egy fiatal csajszí.
1: Fiatal csajszí, jó, 50-es, 50-es csajszí.
2: Szeretem, hogy hogyan részrehajlóak lettünk, és ez így van jó.
1: Miért állsz meg 100 méter után? Tehát ha 100 méterig nem zavar, akkor mi zavar a következő 500 méterem?
0: Úrá lesz rajtad a kétségbeesés. Tudod, hogy meg kellene állnod még tankolni, meg bevásárolni, előbb-utóbb mindenképpen sokkal
3: fizetni. Ilyen dízeláraknál? Na ne viccelj,
0: szálljon le!
1: Hogy nyom egy komoly féket, a csávó leesik, nem?
4: Persze.
1: Simán leesik.
2: Hát nem a féket kellett volna nyomni, hanem van az, amikor meghúzod, hogy tudod, felnyis a motorháztető.
1: A motorháztető felnyílik. Igen.
4: Figyeljetek, viszont a taxis dicsérjük megkapaszkodó technikával, mert én most pont nézem meg ide a felvételeket, tehát figyelj, annyira stabilan ül, vagy áll, vagy mihez fekszik ezen a motoráztatőn, hát hogy ezt mintha gyakorolta volna.
1: Figyelj, ezt látni kell a videót, ez teljesen szürreális. Tehát az, hogy elindulsz reggel, és nem tudod, hogy 10 perc, hogy motoráztatőn fogsz feküdni, úgyhogy visz egy nő a kocsival, mert ő meg nem akar megállni, mert nem értettek egyet. A belső sávban megy az ülőúton. Figyelj, felfoghatatlan.
0: De az látszik, hogy nagyon kapaszkodik, és nagyon kiabál oldalra. Nagyon kétségbeesett arccal ordít, hogy valaki állítsa meg. Viszont a hölgy nagyon korrektül kitetted az indexet, amikor lefordult.
2: Itt most kiteszem az utasomat.
1: Nem neki beszari csávó, de azért amikor elindulna veled a kocsi, azért azt mondta, hogy ez most meleg. Ez
0: nem tudsz mit csinálni. Nem szállsz le róla. Nem
2: tudsz leszállni. Akkor előtt.
1: Akkor még konkrétan át is megy rajtad. Igen.
2: Igen, de ez amúgy életveszélyes volt ez a helyzet. Szóval mi ennek a jogi következményei? Nincs ezzel kapcsolatban szakértetőt megkérdezhetnénk?
0: Veszélyeztetés, abszolút.
1: Hát ez igen, ez veszélyeztetés, ja. Nem, nyilván nem kerül börtönbe.
2: Igen.
1: A hangó sofőre volt, azt mondják.
4: Igen. Nem, ő mindig mindenkit ott vagy, úgyhogy biztos.
0: Valakiben van ekkora indulat, ennyi. Tehát elindulsz egy emberrel a motorháztetődön, akkor ott nem mérlegelsz, akkor ott teljesen lement a roló.
1: Vagy ez volt.
2: Szerintem tagadásban volt.
0: Ez az ember nincs.
2: Nem.
1: De én azt is látom képzelni, hogy nem előbb fölmászott, hanem az, hogy megpróbálta kikerülni a csávót. Ugye visszaült a kocsiba, a csávó állt a kocsi mellett. Megpróbálta kikerülni, és a taxis észrevette, hogy kerül.
0: És
1: ráugrott. És az nem megy innen
0: akkor
1: sehova.
0: Akkor a taxis a hibás.
1: Tehát, hogy nem, magamból kiindulva én is inkább ugranék. Tehát én nem azt gondolom, hogy ő felkapaszkodott, és a kocsi elindult, hanem kerülni akart. Nő, jó, köszönöm, igen, én megyek. Igen. És a taxis azt mondta, hogy nem, innen hölgyem nem megy sehova. És felugrott a motoráztatőt.
2: Ez is írják a kommentekben.
1: Hogy ez történt?
2: Hogy igen, hogy az volt, hogy ül, ugye a taxisba belement ez az autó, és akkor a taxis kiszállt, hogy ezt egyeztesse, és a nő megvált, hogy zöldre vált a lámpa, és elindult. És akkor ő akkor úgy döntött, hogy na,
1: na vamos,
0: fekszik, és felugrott. Fekszik a taxis, hogy bal láb rendszámtábla, jobb láb rokkátó, mehetünk.
1: De most gondolod, de azért egy ilyen kis koccanás nincs nagy kárt, 30 ezer forint, 50 ezer forint. A csávó ezért földobja magát a motoráztatőre, mi van ott egy komolyabb összegért.
2: Nem ezzel bosszantott fel magad a stíluson.
1: Valószínűleg igen, hogy igen.
2: Nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy figyelj, ezt nem csinál meg a másikkal. És amúgy ezt annyi mindent lenyeltünk már, meg annyi mindent ignoráltunk azért, hogy ne legyen ilyen konfliktus, hogy azt mondta, hogy na, eddig is ne tovább. Na, ma eddig is ne tovább.
1: Igen, akkor ugrom.
2: Igen.
1: De mi csinálsz ilyenkor? Egyébként fotózod az autót, rendőrt hívsz. Mit tudsz csinálni? Van, aki ilyen nem ismeri el. Ilyen szituban mindenki van. Azonnal hívsz egy rendőrt, az oda kijön, vagy igen. Mondja, hogy várjanak meg.
4: Hát meg kell várnod.
1: Persze. Elvileg neki meg kéne, hogy várjon a rendőr.
4: Na most nem? Álljak át a hölgy oldalára egy kicsit. Most képzeld nem lesz el azt a... Igen. Én is tudom, de megpróbálom. Képzeld el azt a fenyegetettséget, ami átrohant az ő agyán, hogy az ő hites ura otthon mit fog szólni, hogy összetörte az autót.
2: Vagy nincsen hites ura, csak egyszerűen az van, hogy annyira, tehát nem budapesti, és én emlékszem, hogy anyám először átvezetett a városon, és lehet, hogy egy olyan stresszben volt ez az egész, hogy túl kell élni, nagyon bonyolult itt a for, túl kell élni, hogy úgy volt fel, hogy mindenhol túl vagyunk rajta, annál könnyebb, így van.
1: Igaz, hogy van egy taxis, de a motorháztetőn, de nem számít. Nekem volt ilyen kocsarásom, de nem hívtunk rendőrt.
4: Hát ha meg tudtok egyezni, akkor nincs vele baj. Ugye kitöltitek a bejelentőt, a kék-sárga bejelentőt, hogy most már van róla applikáció, akkor nem kell rendőrt.
1: Akkor nem kell rendőrt.
4: De ilyen esetben a taxis egyértelműen azt gondolta, hogy a nő biztos, hogy nem fogja elismerni a felelősséget, akkor hívsz egy izét rendőrt, és ő megmondja, hogy mi a helyzet.
0: Hát meg miért is hívtál volna, itt a soltál.
1: Ja, azt meg a másik igen próbáltam tagadni.
2: A másik fő meg eszméletlen, úgyhogy nem tudott senkit hívni.
1: Nekem itt több ilyen volt, de egyszer volt egy olyan, ott nekünk is rendőrt kellett hívni, a Nyugatinál történt, és egy meglehetősen vehemens csávóval sikerült oldalról ütközni. ő állt a taxidrosztól, meg van, ahol forog az óra. Aha. Ott állt, kitett valakit. Én meg jöttem le a Margit hídról, balról villamos megálló nyugati, és be akartam fordulni jobbra abba a kis utcába, ami ott van. Igen. A forgóóránál. És ugye úgy volt, hogy mind a ketten sávot váltottunk, ő jött ki a taxidroszt leálló busz megállóból balra, hogy menjen tovább a körúton, én meg a jobb oldali sávból mentem balra, hogy beforduljak jobbra, és eldarálta a kocsimnak a jobb oldalát. És én szentül meg voltam győződve, hogy én nekem van igazam, mert hogy hát én tudom...
5: Hát én vagyok, hát azért nézzük, hogy Balázs vagyok, hallod, hogy ő lesz. Álljunk csak meg egy pillanatra, lehet, hogy maga jó vezet, de én meg Balázs vagyok.
0: Mit tudsz erre dobni?
1: Na erre mondjam, te meg ki vagy, Lajos.
4: Balázs mégis csak jobb.
1: Igen, és olyan vehemesen pattant ki a csávó, hogy majdnem nekem jött. És mondtam, hogy oké, haver, semmi gond, akkor hívjunk rendőrt. Ő biztos nem várja meg a rendőrt, nem hív rendőrt, odahívta még két haverját, és azt jöttem vissza, hogy állok egyedül, három ilyen viszonylag nagy darab, kicsit.
2: Ez talán nem biztos, a reggeli rádió műsor is lehet.
0: És birkózol az óra alatt.
1: És állok, hogy figyelj, most azért tényleg ne verjetek meg, de a csávó nagyon velmes, hogy addig ment, amíg rendőrt hívtunk, és megvárta. És ugye a Kressz azt mondja, hogy te szabályosan váltasz jobbra, ő viszont egy alsóbrendű busz megállóból jön, akkor egyértelműen ő a hibás. Tehát, hogy igazából neki kellett volna engem beengedni.
4: Ekkor megverték a rendőrt,
1: gázpisztolyjal arcon lőttek, kiszúrták a kerekemet, és elmentek. De figyelj, egy másfél órás móka, tehát a rendőr az 50 perc után érkezett.
2: De végig neked volt igazad?
1: Nekem volt igazam, igen, de én mondtam, hogy én el is velem, töltsük ki, ne veszekedjünk, tehát mit szeretnél, mondom, teljesen mindegy, így is úgy is van kár, nekem kaszkó, de mondom, legyen bármi. Nem menjek én az anyámmal, mindegy, elég nagy ilyen hepciáskodás volt. 3-4 óra volt, mire kijött a rendőr. Nem kapkodják el.
4: Mert minden ilyen csípsup szarért nem fognak elindulni, hogy azért, mert te összeütköztél.
2: Nagyon kellemetlen. A köztes időről beszélünk, amikor még nem jött már, meghívtátok a rendőrt a helyszínre, de még nem érkezett meg, és ott állsz, hogy az milyen...
1: Nem volt egy ilyen névjegykártya. Ők telefonáltak, én ültem a kocsiban, mert a nyugati viszonylag forgalmas.
4: Ez már tartó, hogy
0: az ablakot.
1: Még egy bögre, itt van egy bögre. Nem, beültem a kocsiba, meg ugye azt mondom, hogy srácok, menjünk akkor le innen a helyszínről, menjünk le, mert föltartjuk a forradat, a komplet hídát mögöttünk. Nem megyünk innen sehova, ezt így, hát mondom, ez itt nagyon kellemet lesz. És állsz ott, mögötted dudálnak, villamos megállóban mindenki néz. Inkább műsort vezessél, tudod, jönnek
4: az is szart, de legalább nem akadályozod a forgalmat.
1: Úristen, nagyon-nagyon kellemetlen az egész.
2: Mondtál neki ilyeneket? Elhúzom a falat!
1: Takarodj el a gyárba!
0: A két haver baseball-ütővel érkezett?
1: Nem, csak amikor valaki hülye, és azt hiszi, hogy neki van igaza, és mondom, figyelj, hát buszmegállóból állták.
0: Soha nem, tehát meg sokszor az energiát.
1: Nincs az a Kressz, mondom, ami miért nem ismered el? Hát buszmegálló, én sávot váltok, mondom, egyértelműen te hívád. Leszetted a kocsim jobb oldalát, mondom, ezzel nagyon nem tudok vitatkozni, de hogy ezt a rendőr is meg fogja állapítani. És akkor végül is kijött, kitöltötte, hát nem kapkodják el.
2: Nem.
1: Volt még ilyen, megtalállak, meg nem tudom. Tehát rossz szájízű elválás volt igazából.
2: Egy FLM rajongó volt?
1: Hát így gitároztunk és énekelt. Nem jó, ezek nem jó pillanatok
2: azért. Van az a pillanat, amikor már ott a kár, és akkor beállsz a kocsimára, és akkor tudod így, nem olyan nagy baj ez, na nézd csak ide, kis fényezés.
0: Ha benyálatom, le is jön róla.
1: Egy hónappal ezelőtt volt egy másik sztori, mondom.
4: Zajlik
0: az élet. Akkor tudatára vártam egy
1: Budakeszi út, fékezek egy nagyon csávó hátulról belém jön, de csak így meglök, ülnek a gyerekek. Na gyerekek, na most megmutatom. Kipattanok, mondom, csávó, az a kielőzés, elmegy jobbra. Ott hagy. Há, mondom, a kutya, hát nem fogsz ott hagyni. Elkezdem üldözni Budakeszin, figyeld. Benne a két gyerek, ez nem. Az apa, mutasd meg, ez az, ott megyünk utána.
0: Leszorítottam, és halálos baleset lett belőle.
1: Mielőtt az újság megírja, nem gyerekes autósüldözés, és fordulok utána a lámpánál, megyek tovább, dudálok, vészök, hogy állj meg, megtolta hátulról. Nem áll meg a csávó, majd a Budakeszi helytető megáll, hogy miért üldözöm. Hát mondom, nekem jöttél. Hát ő biztos nem jött nekem. De mondom, nekem jött, itt van a két gyerek, tanul, mondom, biztos, hogy nekem jöttél, töltsünk betűtlapot. Mutassa már meg, hol van a sérülés.
4: Hát ezt addig nem ellenőriztem.
1: Mert csak éreztem, hogy neki, akkor menjünk át a kocsihoz, nézzük meg.
2: Ha
1: érzekem, belülről a Benny, ez az apa, mutasd meg neki, hol van a sérülés. Hátra megyek a kocsihoz, keresem, kocsin semmi.
4: Egy karc.
1: Mutassam meg. Hát mondom, az úgy volt, hogy mondom, én álltam a lámpánál, és szerintem nekem jött. És valószínűleg úgy tudod meg, hogy műanyaggal érkezett, vagy nem volt semmi figyelme. Most nem találom, de az előbb tényleg úgy éreztem, hogy akkor nincs érülés, ugye?
2: Gyógyulós autó, és ez nagyon drága lesz.
1: Hát akkor ő most elmenne, mondom, jó, jó, persze, természetesen, hát mondom, akkor menjél. 10 percen keresztül loholtam Budakecin a nyakába.
0: Leszorítottad, villogtál rá.
1: Hogy utolérjem. Figyelj, annál nincs kelem. Semmi nem volt a kocsi hátul.
2: És az emberek utána beült simán egy ilyen pszichoterápiára. Nem tudom, de úgy érzem, hogy üldöznek. Nagyon furcsa dolog, hogy Sebestyén Balázs üldözött.
1: A mutassa meg a sérülést, már éreztem, hogy vert helyzetben vagyok, és valószínűleg csak megtolt egy kicsit valahogy nekem jött, közel állt, és ahogy megtolt, nem volt nagy kontakt, csak tolt az autó
2: menetét. De akkor is paraszt, hogy nem bír kiszállni, ezt megnézni együtt. Nem?
1: Ennyi, tehát, kiszálltok, megnézitek. Én most a gyerekeknek megmutatom, hogy nem hagyott, hogy eltapossanak. És akkor mi volt, apa, mi volt? Hát mondom, nincs sérülés.
0: Nagyon, nagyon szerencsétlenül visszaszálltál.
1: Borzasztó szerencsétlenül
2: érzem magad.
1: Gyerekek, egy Kentuckyval tudom felettetni azt, hogy milyen traumát okoztam.
4: Nem játszottad el, mikor beszálltál, hogy adott 100 000 készpénzt.
2: Azt kellett, hogy addig flexel hátul a Benni.
1: Az volt a gyerek, hogy a hős vagy, apa, egy nem létező üldözésért 3 utcán keresztül követtünk egy autót, nagyon nagy vagy, fater, óriási vagy.
0: Kérlek, a gyerekeim figyelnek, hagyusselek meg, jó?
1: Nem van a kicsi, nem vallhatok szégyen. Borzasztó nyomorúságos történet volt, semmi sérülés nem volt az autón, úgyhogy ezeket tudom. De nem hagytam magam elnyomni, mert követtem, és azt mondtam, hogy velünk nem szúrsz ki. A Sebestyén családot nem taposod el.
4: Ami jártál az igazadért, ami nem volt.
1: Azóta emlegetik, úgyhogy ez volt. Na jó, a gyerek.
0: Egyébként a Most Wantedban ez simán lehetett egy csomó ilyen jelenet, nem?
1: Hát a Most Wantedben ilyen majdnem volt, igen. Ekkor törtem össze egy autónak a motorháztetőjét. Igen, ököllel. Na de mindegy, erről ne többet most itt.
2: Azt kérdezik a hallgatók, és ezt olvasom, nem mondom, hogy és melyik ponton fostál be?
1: Ja, igen, tényleg, igen.
2: Vagy a kimaradt egy fontos részt.
1: Igen, illetve a normál méretű péniszem a piros lámpán a mikropéniszbe.
0: Balinál
1: mikropén csak a rendkedél, mondjuk egy
2: nem, én mondtam, én csak felolvastam.
1: Mikropéniszer üldöztem.
2: Kovácsoltam a hallgatóság kíváncsiságát.
1: Na, jövünk mindjárt 2 perc, van pontosan 7:30, szűkítünk, adunk kulcsot, csinálunk valamit?
4: Sima ügy.
1: Kulcsot osztunk, jó, úgyhogy kezdjetek
2: el. Nagyon furcsa kifejezés. Kerüljük a szűkítő kifejezésre.
1: Igen, jövünk mindjárt 2 perc, van 7:30, itt vagyunk a hírek után.
6: De izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó teital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
10: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
9: Mondtam.
10: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
9: Fresh Buddy sosem hibázik.
10: Akkor veszünk mi is egyet?
9: Ugye, tehát még egyet?
10: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
11: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
12: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
11: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
13: A harc, hát legyen harc!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
14: Hogy tán az időt?
11: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Mérhető és érezhető a klímaváltozás Magyarországon is. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszél.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet is. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatója, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője és 3 rendőr szerepel köztük. Mindannyiukat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják, írta a központi nyomozó főügyészség. Az ügy még márciusban indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-ason feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő embereket pedig napokig fogva tartották. Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. A kanadai szerző az indoklás szerint merész és invenciózus életművéért kapta meg az elismerést. Legismertebb művei közé tartozik a Vörös önéletrajza. A Nobel-díjakat december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. A délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Új terelés épült az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, folyik egy állam. Drága hallgatók, hello!
1: Jó reggelt! És már megy is tovább, tehát folyik egy állam, és már mehetünk is.
2: Már nem vagyok annyira vittek, de...
0: Ne, igen, korcsoltam egyet a kávős, hogy kiúztam a pálcikát, így egy kisebb nyálfröccsel is kijött. Tehát ki számolja ez, gyerekek, ki számolja. Na, itt vagyunk, helyszínünk a Duna Pláza 348. Juliska látom süteményt osztogat, tehát az a jó lelked, ne törődjél, hogy akartunk hazavinni a gyereknek, nem érdekes. Nagyon rendes vagy. Elosztogattad itt az első sorban.
2: Mikor iszunk pálinkát a tarajos fickóval? Inkább arra beszéltek.
0: Hát igen, mondják.
2: Nagyon integet.
0: Igen, milyen Szabolcsi vagy eszer, aki nem iszik egy pálinkát 7:30-kor? Csak jelzem, hogy itt már...
2: Szégyen teljes Szabolcsi viselkedés ez?
0: Így van, pálinka, ivászatra buzdítanak bennünket, igen. Julcsi és a virgácsok írta valaki, köszönjük szépen. Szóval 7:30-kor itt hiányolják, hogy a társakkal...
2: Az egy... a baj, hogy este feltűnődön lépek fel kétszer.
0: Az
2: és
0: igen.
2: És lehet, hogyha most hát pont jelentem magam délelőtt, akkor nem is így estére nagyon jó lesz.
0: Ez egy nyomós ér.
2: Voltál már benyomva színpadom? Nem. Soha. Jobb az
0: mikor akarod elkezdeni? Mindig előtte nyomod be.
1: Már nem iszik.
2: De hát amikor a töménytörténelmet forgattuk, az kvázi annak megfelel. Akkor megint egy üveg rumot a műsorkészítés közben, de nem segítette a produkció végeredményén.
0: Igen, ugye ott az volt a lényeg, hogy ott be kell rugnod, és akkor részegen kell elmondanod egy általad, vagy az általuk kiválasztott történelmi helyzetet, vagy szituációt, igen.
2: Az egy nagyon szórakoztató műsor volt.
0: Na gyerekek, megkottott az egyes villamos, kaptuk, köszönjük szépen, és szeretnénk megmutatni a referencia gurulás, jó? Kedves hallgatók, ki az, aki még időjárásunk van előtte gyorsan, jó időnk lesz, hideg lesz, meleg lesz, esni fog az eső, támogass meg, Zsűr, köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Szeretem, hogy továbbra is ilyen informálisak vagyunk, így nem? Van. Csak a szponzor menje le, mindegy, hogy milyen idő lesz, teljesen mindegy az időjárás jelentés. Szóval, ki az, aki még abban reménykedik, hogy itt kap kulcsot a helyszínen?
1: Juhé!
0: Jézus! Úristen!
2: Most már érte a pálinkás próbálkozásokat.
1: Négy kulcsunk, tedd le a kezed, jó? Négy kulcsunk van, ki az a négy, aki akar nyerni?
0: Azt a mindenségit neki! Azt a hány kéz? Kinek van már kulcsa, csajok, fiúk? Na, állj.
2: Előállnak azok, akik rászorulóak.
0: Figyeljetek ide, 300 kulcsot osztottunk, ugye nagyjából? Itt, legyen mondjuk 230, jó, 230. Én most itt összesen láttam 50 kezet. Mi történt velük? Hol vannak? Nem értek még ide? Mit eltettétek őket láb alól? Kihúztátok a talajt a lábuk alól? Hol vannak? Kinek van kulcsa, aki adásban nyerte, vagy az Attisnál?
1: Na, több ez.
0: Na jó, ez több. Ez mondjuk 100. Ez mondjuk 100.
2: A többiek lehet, hogy hitetlenek, és úgy van, hogy el se jönnek.
0: Igen, megnyerték, de aztán nem. Akkor viszont nagyobb az esélyetek, gyerekek, az van. Tehát, hogy minél kevesebben vannak itt, annál nagyobb az esélyetek.
2: Viszont én láttam olyat, aki kétszer tette fel a kezét.
0: Igen, nem fuldok.
1: Nincs kulcsnál is, van kulcsnál is. Igen.
2: Jó, de hogyan fogunk dönteni ezek közül a szép emberek közül, hogy kikapja azt a négy kulcsot?
0: Hát ez az, majd szépen válasszunk, és megnézzük, hogy gurulnak. Szeretnénk megmutatni a referenciagurulást.
2: Referenciagurulás, vagy pedig akkor különböző összecsapások.
0: Igen, szkander és verekedés. Kitesszük oda nektek, hogy hogyan gurul Balkó Éva Andó, jó, a való világban. Mert hogy van egy referenciagurulásunk, ezt a gurulást kell követni. Ott van Éva, figyeltek!

0: Oda-vissza, hát ez már ugye a technika.
1: Igen, oda-vissza van.
0: Zseniális.
1: Oda-vissza van tekerve, így kell gurulni. Így kell gurulni.
2: Nem védette ezt le véletlenül?
1: A gurulás?
2: Azt.
1: Hát azt nem, de levédette volna, mert nagyon egyéni. Kereskedő tévé, ilyet még nem láttál. Na Ferencem, hogy állunk, vagy mit látsz?
0: Jól, továbbra is. Én kint, ti bent. Na.
1: Jöjjünk ki hozzá.
0: Legyen egy
2: szomorúan vagy ott.
0: Nem vagyok egyáltalán. Abszolút nem. Nem vagyok, köszönöm szépen, jó vagyok, nem. A vérnyomás. Másom is jó, de te másért sírsz, nem miattam. Akkor gurulással döntsük el a kulcsok sorsát?
1: Szerintem egyet nézzünk meg, egy-két referenciát,
0: na,
1: nem?
0: Hát jó. Akkor menjünk a gurulószőnyekhez. Az a baj, hogy 450-en akarnak gurulni. Tehát azt legalább abban segítsetek, hogy ki az az öt, akit megnézünk. Ki az, aki szimpatikus.
2: Én indítom a saját versenyzőt, a Pálinkás Tarajos fiút.
0: Mindenképpen menjen előre. Mi lehet meggyőzni, hogy te gurulni akarsz?
3: 12 órás műszak után vagyok itt, hogy gurulhassak.
2: Jó, megvan az első.
1: 12 órás műszak.
0: Jó, akkor gyere velem. No. 12 órás. Egy férfi kiabál nagyon. Te mit kiabálsz?
4: 24 és félet nyomtam.
1: Jó, persze.
0: Hagyjad már. Hetek óta csak dolgozom. Igen. Egy folytában. Hol dolgozott te 24 felett?
4: Vagyok. Hivatásos tűzoltó vagyok.
0: Mondjuk azért.
1: Az jó.
0: Kettő.
2: Jó, gyújtsuk fel.
1: Gyere, már várjál, még oda se értél a helyszínre, már kiosztották kettőt, Ferenc.
0: Nem adjuk a kulcsot, ők most
1: ja, csak gurulnak, igazad van, jó?
0: Igazad van.
1: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
0: Valahol ott van középen.
1: Nagyon
0: középen.
1: Jó.
0: Ez a katlan.
1: Jó.
0: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
1: Vidd magaddal az áldozatokat, jó?
0: Az is jó, amikor valaki be akar valakit ajánlani.
5: Van, nekem már van, de mi minden nap gurulunk, úgyhogy ő szívesen gurul.
0: Egy családban egy kulcs, köszönjük szépen, mehetünk tovább. Mondjad?
6: Lángost, hogy gurulhassak.
0: Csinálsz?
6: Azért nem sütöttem reggel lángost, hogy gurulhassak.
1: Éheznek a gyerekek, a kis gyerekek is éhesek, nem sütöttem
0: nem
1: lángost.
0: A gyerekek, mi éhezünk? A hosszávon a lángost gurulhatsz. Nincs gurulás.
1: Igen. Jó.
0: Na gyertek.
1: Na vidd magaddal akkor őket, Ferenc, jó? Valaki kiírta ilyen feliratra, hogy hagyj guruljak, ha már itt szenvedek.
0: Hol van?
1: Azt írta, hagyj guruljak, ha már itt szenvedek.
2: Felkészült,
4: hideg volt, úgyhogy felöltöztem ilyen kis kimonóba.
2: Kipárnáztam magam.
0: De aranyos, hát ez gyakorlatilag egy fürdőköpeny.
4: Élvezem, egyébként a lányomat hoztam, ki én Kossuth Rádiót hallgatok.
0: Megértem. A jó információ.
1: Nem hallgatok ilyeneket,
4: csak a legjobbak.
1: De aranyos, hogy köszönjük szépen. Na. Egyébként most már a Kossuth is kezd visszaállni, tehát most már egész hallgatható. Egészen azt gondoljuk, hogy normalizálódott a helyzet így április óta. Na nézzük azokat a vanászgurulásokat.
0: Ja, pillanat. Akkor van egy hölgyünk.
1: Igen.
0: Ugye ő volt az első, mi a kereszt neve?
3: Bianca.
1: Bianca.
0: Megvan, láttad a referencia anyagot?
3: Igen.
2: Bianca Biancóba fog majd.
1: Igen, Bianca csekkel gurul.
0: Figyelj, ha látsz azt tőlem? Nem nyomod túl, akkor nincs kulcs. Rátad,
3: szigottad. Jó.
1: Na?
0: Bianca, szedd már össze magad!
1: Bianca, erő és lendület, jó? Ha nézd meg Baukó Éva, hogy csinálta. Sose gondoltuk, hogy ő lesz a referencia, Baukó Éva.
2: Legyen előtte egy kis toporzékolás.
0: Bianca, figyelj!
1: Sokban van, Bianca, sokban van.
0: Nyugodj meg, jó? Nyugodj meg, ez még nem a konténer nyitás. Tehát majd akkor fogsz izgulni. Ha visszaemlékszel, hogy jött be a Baukó Éva a színpadra, az megvan?
3: Hát, mint egy idő.
0: Úgy, na ezt kell hozni!
1: Na, ez a spiritus, jó, na meg fogjuk kapni is, már. Egy óra múlva a Facebookon ki leszünk osztva.
0: Én nagyon szeretném.
1: Személy szerint helyre leszünk rakva.
0: Jó, tehát bejövünk, beugrálunk, levetjük magunkat, oda-vissza gurulunk, jó?
3: Jó.
0: Na, hát akkor 3-2, egy, tessék.
1: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Add, hogy gurul? Hogy? Beszarok, én gurul. Nagyon jó.
0: Mi fáj szívem?
3: Már nem vagyok olyan fiatal.
1: Ági néni
2: nem ezt mondta.
1: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni 3-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Tehát, hogy igazából nagyon durva volt.
0: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
1: Jó, guruljon egyet.
0: Vagy nem önkéntes, hivatásos. Bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
4: Azt nem.
0: Azt nem, látod? Na, ennél sokkal...
1: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
0: a gyermeke, látod?
1: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
0: Na. A szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza. Zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő. És
1: figyelj, indul a zene, figyelj.
0: Gyerünk! kedved szarsz!
1: Gurul, hallod?
0: Vissza is, vissza!
1: Felnőtt emberek kulcsért gurulnak. Felfoghatatlan, mi történik. Teljesen szürreális. Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyedt gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
0: Jó, van egy hölgy, aki kutyával akar gurulni, az érdekel.
1: Persze, kutya, hogyne.
2: Szorítsd magadhoz.
1: Igen. Hol van
0: és
1: a kutya?
0: Nézd már, megmutassuk meg a kutyát, a világ legcsúnyább és legcukibb.
1: Az anya, ez guruljon a úton.
0: Hogy hívják, Fifi? Ronda.
7: Roxy.
1: Fifi. Azt a mindenit.
7: A legszebb kutya a
0: világ. Tényleg? Neked? Biztos,
1: igen.
0: Azt
1: a mindenit.
0: Ki az, akinek szép ez a kutya?
1: Figyelj, de a gurul egyet és agyon nyomja a kutyát, mi lesz, Feri?
0: Tényleg.
2: Akkor Foxy lesz belőle.
7: Csípődésem van, úgyhogy mikor láttam, hogy bukfenceztek, én azt szerettem volna, hogy hagyvergődjek inkább a földön, az most pont megy.
0: Jó, tehát idegbecsípődésem.
1: Én imádom. Ennél nem lesz szürreális, ha valaki lefekszik a földre vergődni. Jó, én ezt nagyon adom. Én ez nekem egy komfortzónán kívül van.
0: De nem tud Fifivel gurulni?
7: Hát, jöhet velem, lehet elszalad.
1: Erősek vagyunk, eddig volt egy nagymama, egy idegbecsípődés, és jó, mondom, hogy kezdünk haladni, nagyon így a bocsiék után megyünk már a kitelepülésen, nagyon jó.
2: Szponzoraink a gyógyászatosak érezköz boltok.
0: Na, szóval Fifi nem jön?
7: Hát, szerintem ő csak végignézi most.
0: Én láttam olyat a cirkuszban, hogy így csináltak neki, és ő ízét és sorgott.
7: Hát, ha lefekszek, akkor rájön a hátamra, ha arról van.
2: Azért teljesen másik műsor, igen, igen. Ott is Fifinek hívták.
1: Fifi volt, ez már nagyon más.
2: Nem, Fifi.
1: Fifi,
2: most nem azt vagyok. Csináld, amit szoktál.
1: Na, akkor legyen egy idegbecsípődéses vergődés. Én nagyon adom ezeket, tehát menjünk át egy ilyen gyógyászati segédeszköz támogatott valami másban. Mehet, nyomja, nézzük
0: akkor
1: meg.
0: Akkor tessék, tiéd a terep.
1: Hogy hívnak?
0: Adrien és Fifi produkciója.
1: Óriási lendületen, Adrien.
2: Roxy.
0: Te tényleg nem mész jól, Adrien.
1: Húha. Csoda, hogy idáig ki tudtál jönni. Na? Jöjjön a zene? Hol a zene? Jobbjátok a zenét, add a zenét. Ott az... Jézus Mária.
0: Nagyon jó, Adrien, vissza.
1: Felfoghatatlan, ami történik.
0: Közben mutassuk már meg Fifit, hogy néz, hogy nem érti, hogy mi történik a gazdival. Azt mondja, gazdi, te mi, beteg vagy?
1: Emberek gurulnak a Dunapláza előtt egy szőnyegen egy kulcsért. Teljesen reális.
0: Nem bírt fölállni, Adri.
1: Maradjon úgy.
2: Hát meg a kutyája felrángatja.
1: Persze, hát maradjon úgy. Jó, ők guruljanak versenyt Ági nénivel. Jó, aki előbb elér a konténeri, az kap egy kulcsot.
0: Az kap kulcsot. Jó, akarod a Kossuth rádiós barátunkat, vagy hát válasszunk mást?
1: Jó ember.
2: Fordulj már meg felé, nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg felé, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos
1: fickó. Hát, na, hozd őt,
0: jó,
1: hozd
0: őt. Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is. Na, milyen a pálinka?
8: Szilva.
0: Egészségedre. Keresztneved?
8: Józsi.
0: Te főzted?
8: Én.
2: Józsi, nem a fia amúgy a Ferinek?
8: Én csak de a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
1: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
0: Tessék.
1: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
0: Mondta csak nem mikrofonba.
1: És ő kapja a kulcsot.
0: Józsi kisfiam.
1: Józsi kisfiam, tiéd a kulcs, kis ki a konténer. Nagyon jó.
0: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
1: Nagyon jó. Mivel foglalkozol, mit csinálsz?
8: Számlák.
0: Jó, nem akarsz.
2: Számlák eltűntetés.
0: Erről nem akarsz többet.
1: Fétiszkó, várd meg a NAV-ot, meg a rendőrséget, érkezik hozzád akkor, hogy egyéb kérdéseket tegyen föl.
8: Hagyjuk.
1: Mondhattad volna azt, hogy biztonságőr vagy. Igen. Nem én mondtam, hogy számlázol. Jó.
2: Upszi.
0: Gyerekeket, tudjátok.
1: Nem kell minden bevallani, érted? Hát azért azt is mondtad, hogy pék vagy.
2: Megint már a pálinka felé, nem tud hazudni.
0: Nagy a család, valamiből meg kell éljünk.
1: Őszintén érte magát, havi számlákat állítok ki, de most erről le többet. Nagyon jó. Oké. Na nézzük a gurulást, jó? Hogy akkor hogy megy, jó? Nézzük meg.
0: Fogom az
2: amúgy van a tetováltasztalos, lehetne a tarajos könyvelő.
1: Igen.
2: A tarajos pálinka.
1: Mit csinál, levetkezik Mesztelenre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
8: Akarjátok?
1: Hogy Mesztelen legyen?
2: Vagy, hát de.
1: Mesztelenül gurulnál?
2: Nem baj.
1: Takarjuk el a szemüket.
0: De eltakarod a szemét.
2: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még most
0: de
2: ő szeretné.
8: Azért úgy érzem, hogy a Mesztelenne elég erős esélye.
1: Figyelj, ha gurulsz egyet Mesztelenül, a saját pluszkulcsomat odaadom.
2: Tudtam, hogy ezt fogja
0: gondolni. Nem is a tiéd.
2: Nem,
1: ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb. Nagyon jó. Már fél Mesztelen.
2: Dős Mesztelen, menjünk már ki.
0: Ne vedd le. De. Ne veszi a nap.
1: Persze. Hát ne vicce.
0: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a
2: gyerek.
1: Mutassátok, mert nem látom.
2: Meddig vesztőzött?
1: Komolyan mondom, ilyen jó férfi.
2: Van még rajta valami?
0: Mutasd meg az alsó gatyáját.
1: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami?
9: Hát azt nem akarod látni.
2: De hogy is
1: honnan tudod, te, hogy nem láttam én már mindent.
0: Sok szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
2: Mi állunk, Monikát,
1: úgy érzem, elindult egy ilyen licit, tudod, én mesztelen nevetkőzöm, én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
9: Pénzért bármit.
1: Hát ez nagyon szép.
0: Közben Fifi elfordította a fejét, ezt már ő sem bírja.
1: Fifi nem bírja.
2: Fifi nem macskás az
1: élet. Igen. Na, jó, nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik, egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
2: Mi történik itt?
0: Hozta Baukó Éván, gyerekek!
1: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért hát nem sokat láttam meg. Nincs ilyen, hogy októberben.
9: Köszönöm szépen.
0: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
1: Így van.
2: Büszke lehetsz rá.
0: Ja, és nézd meg.
1: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy, ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki vitom, levágja a nagylábujját, megesszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor... Akkor már vigyük el ilyen irányba. Jó.
0: Na, közben megkaptam a papírt, amivel ugye a kossuthos haverunk jött, hogy kérnénk szépen egy kulcsot, ne kelljen buszozni haza, I Love Retro Rádió.
1: Jó, de jó. Jó, de jó.
2: Általában az NMHH úton van ide.
0: Ha nagyon nagy gurulást mutatsz be, akkor még lehet, hogy lesz kulcsod. Mi a keresztneved? Várjál.
9: Gábor, Bocskor Gábor.
0: Jó, húha, igen.
1: Figyelj.
9: Nem, titkos, mert egy ügyvezető igazgató, vagyok egy komoly helyen.
0: Ne!
2: Ezt nem, hát csak azért sem hiszem el, mert...
0: Ez így, várjál már.
2: Az ügyvezető, igen.
1: Igen, ránézésre se tűnt hitelesnek.
2: Igen, hogy letöltetni
0: bőle. Egyébként tök korrekt az arca, csak ami belül van, ugye?
1: Ügyvezetőként dolgozol egy cégnél.
2: És a hangodat nem fogják megismerni?
9: Nem fogják megismerni, mindenkit mondtam, hogy dolgozzon, ne hallgassák a rádiót.
1: Nagyon jó.
2: Teljesen, tehát nagyon nehéz ugye, különbséget tenni emberi hangok között, de a tízen új lenyomat, ugye? Jó. Némi jellegzekes vonás.
9: Arcomat takarjátok majd két szépen.
1: Mindenképpen, persze.
0: Miért ez élő?
1: Abszolút kicsőzőség, egy élő rádió műsorban benne leszel, akkor meg tudjuk akadályozni, hogy megismerjenek. Jó, nézzünk egy gurulás, aztán még egy csajos is legyen, még egy csajgurulás, nézzünk meg. Azért még lányok guruljanak.
0: Úristen, az igazgató úr.
1: Mit csinál?
0: Brékel, beszart.
1: Úristen, na, ez most kezd kellemetlen lenni.
0: Nem ez eddig is az volt, de ez a rész.
1: Milyen büszkék lesz a céged rád?
2: Ezt minden csapatépítő mutogatni fogják.
0: Napsot kérünk,
1: szuper. Nagyon jó. Na, egy csaj még legyen.
0: Választhatok, ti most eddig én választok.
1: Mögötted feketébe ugrál hosszú hajjal, szemüveges.
2: Gyere ide, anya.
0: Gyere ott meg,
2: hátul. Vedd közt te is.
0: Szemüvegesség.
1: Mesterere.
0: Jó, láttad a példát az előbb, ugye, a mesztelen gurulást, tudod-e hozni ugyanezt?
10: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem ez most egyetemen kéne lennem.
1: Wow.
10: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
1: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
10: Persze.
1: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
10: Én a BMR-re járok mérnökire.
2: Jó, de melyik szak?
10: Környezetmérnök vagyok.
2: Jó, akkor nem késett a semmiről.
1: Ilyen sok.
2: Na, szóval...
0: Mondnék bármi lehet.
1: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
10: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök között.
0: A VBK az vörösboros.
1: Igen, azt én is ismertem az egyetemről már. A VBK-t.
10: Hát, vagy van ádium, borkálium.
2: Jó, szép.
1: Oda nézzél!
2: Melyik kollégium? Kollégis te vagy?
10: Nem. Én nem vagyok kollégis.
2: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
10: Nem saját, albérlet.
2: Albérletbe lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravát?
10: Persze, mindennek megvan már.
2: Jó.
0: Egy keresztnevet és egy gurulást.
10: Eliza,
1: de szép neved van.
0: Eliza. Zene, Eliza.
1: Nézzük meg, mit tudnak az egyeztemisták. Add a zenét,
0: nem
1: nagyon
0: rossz,
1: beindult.
0: Gyere,
1: a zene, hangosabban, ez az.
0: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
1: És gurul.
0: És kinyújtja a végtagjait a végén.
1: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
2: Ez a BMW Spiritus.
1: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
0: Jó, akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
1: Tűzoltónak szerintem menjem.
0: Jó, a tűzoltónak van egy.
1: A vetkőző srác.
0: A vetkőző srác kettő.
1: És a lány, nem? Csajok?
2: A egyet egyetemisták.
1: Egyetem, és akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kihozhatunk, hogy még legyen.
2: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
1: Azt nagyon.
2: Azt nagyon. Dobjuk be.
1: És csak a családtagjaink számítanak.
2: Igen. Most van az az időpont.
1: Jól van. Oké, na, van még akkor kiadó, de most el kell mennünk egy picit zenélni, reklámozni. Ügyesek voltatok. Hát mondtuk, hogy ez szerencse is azért nagyban, de reméljük, hogy még azért...
2: Meg bátorság,
1: igen, egy valaki kap, aztán majd lassan szűkíteni kezdjük a kört.
2: Mondjuk
1: a 200 volt.
2: Mondjuk ezt, miután egy pucér férfinak adtunk egy kulcsot.
1: Nagyon szerettem.
2: Ez csak a szerencsém múlik.
1: Így van. Jövünk mindjárt a hírek után, itt vagyunk rögtön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

0: karanténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
9: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj, és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
12: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
13: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
14: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 699 ezer forinttól. MG. Find your more.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
17: Újra itt a borszongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
18: familypark.at.
19: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
20: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
21: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszkos

0: találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
2: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
3: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több városban is egészségtelen a levegő, nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszélt.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a Népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. A délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti-délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, a Rádió Egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi,

0: Itt vagyunk. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 8 óra után 10 perccel. És nincs egy olyan szignálunk, amiben négyen vagyunk.
1: Az hát, anyja úr.
2: Mert nem szokott lenni.
0: Igen, váltva vagytok, csajok.
1: Egy ünnepi szignál, gyerekek, egy igen. Ünnepi.
2: Egy hát ritka. Olyan, mint csak Júli van, meg én.
0: Igen, miket már kiraktatok is. Igen.
2: A Júliék.
0: Júliék, igen. Szerék. Ja, úgy most így feltűnt itt, ha hallgatgatom.
3: SMS, Elizának tuti sajátja a lakás.
0: Igen, nem értem, mi meg egyetemista, még egy csomó ideje van, hogy megszerezze a nyereményeket. Ja, hát ott van az a kis gyönyörű konténer, simogassátok meg, drága kulcsos. Sok mantrázzátok nyugodtan, így van, hogy az enyém leszel, az enyém leszel.
2: Olyan volt már, hogy az nyeri meg, aki tovább rajta tartja a kezét a konténeren?
0: Jövőre. Én valamit, mondom, valamit csináltunk tavaly, de nem ugrik be, hogy mit csináltunk.
2: Nem, az nem tavaly volt. Mióta itt vagyok, nem volt ilyen, de Amerikában ez nagyon nagy divat, hogy van egy kocsi.
0: Ja, igen. Tovább, mert aki tovább bírja.
3: Ez a Mr. Beast, ugye, ez a milliárdos srác. Ő csinált ilyen kihívást.
1: Igen. És mondom, hogy pusoljátok nyugodtan ezt, de ott végig ott kell lenni. Tehát ha 38 órán keresztül, de addig megy az élő rádió.
3: Kilátogatunk, szerintem Kapcsi nagyon szeretné őrizni ezt az autót, vagy konténert, esetleg majd ő a 36 órát kint tölti.
2: Meg úgy kell, hogy legyen valami a tenyerükön, amit ha nem ér hozzátod, akkor
1: már... Igen,
0: tehát ott hozzá kell érni az autóhoz. De nem, én arra gondolok, hogy tavaly csináltunk valamit, hogy a 10 kulcsnyertesnek vagy el kellett mondania valamit, vagy mantrázott valamit, vagy megfogalmazott egy kívánságot, valamilyen feladatot még kaptak, én egy órája ezen kattogok, de nem jut eszembe, úgyhogy majd meghallgatjuk, aztán kiderül a dolog. De nem is ez a lényeg, az lényeg, hogy olyan sok ajándékunk van, hogy nem fér bele minden, a gyönyörű autó ugye ott van, és egy-két dolog benne van a konténerben, a többi pedig képen, mert hogy közel ugye 20 milliós az össznyeremény, gyerekek, úgyhogy ezt ma valaki megnyeri, azért az komoly, nem?
2: Tehát ez most minden azért a NAV-hoz kell menni.
0: Így van.
2: Így van, és leadózni. Jó,
1: tényleg ez után kell, hát nem? 20 milliós nyeremény adó.
2: És már is ment a fel a tömegnek.
1: Igen. 20 milliós ajándék

0: Nagyon szurkolok a saját jelöltjeimnek, mert már berendeztem ugye a Póninak a házat.
1: Igen,
0: remélem, hogy ez így meg fog történni. Viszont az lenne a kérdésem, hogy most, hogy itt van ez sok ember, hogy nem kéne csinálnunk velük valamit?
2: Vonatoztassuk meg őket?
0: Hogy, hát, nem tudom, valamire történik nekem, egyrészt fáznak, unatkoznak, csalódottak, hogy így nézünk.
1: Igen, köszönöm szépen, hogy fáznak, hogy gyerekek, nem ez van természetesen. Várjanak csak, szerintem egy dolgozzanak meg. Négy óra áldogálás, hát ez...
3: Ez 20 millió forint, gyerekek.
2: És a végére csak 10 ember maradt, tudod. És többiek így elszállingoznak.
1: Igen. Nem, csak nem. Azért ki az, aki nem nyer kulcsot, vagy nem jut be, de megvárja, hogy ki lesz a nyertes? Na, itt látod?
2: A kemény
1: nézd meg.
0: Ki az, aki azért várja meg, hogy rettenetesen megverje? Hát igaz, igen.
1: Jó, ki az, aki azonnal hazamegy, ha nem jut be a döntőbe?
2: Hát van.
1: Na.
2: Négyen
1: jelentkeztek.
0: Jó. Ki az, aki lehúzta a Balázs kocsijának az ablakát?
1: Ki az, aki meghúzta a kocsimat? Ki az, aki Feri kocsiját húzta meg? Szolgálti közlemény? Ja igen, fontos információ, a 225 nyertesünkből 5 darab még nem regisztrált be. Vagy útközben eltévedt, vagy nem ért ide.
0: Azt szétosztjuk?
1: Vagy nem, azt már nem tudjuk szétosztani, de hogy még menjen hátra a sátorba, mert ha nem regisztrál, nem kerül bele abba a bödömbömből húzunk. Ez nagyon fontos, tehát ha itt vagytok, de még nem regisztráltatok, menjetek hátra a sátorhoz, és regisztráljatok be, mert csak az kerül majd be a sorsolásba. Ha nincs regisztráció, nincs név kitöltve, akkor nem tudtok. Nem fogjuk kihúzni a neveteket igazából.
3: Szerintetek van olyan a 200 valahány nyertes közül, aki tegnap este azt mondta, hogy én úgyse nyerek, nem jövök.
1: Hát ez egy jó kérdés, mert az jó nagy balsors lenne, ugye? Szerintem.
3: Hogy azért bejutott el ebbe a 200-as, 240-es csoportba, és azt mondott, tegnap este ültél otthon, nézted a tévét, vagy megvacsoráztál, és azt mondta, hogy föl kell jönni Budapestre, nagyon
4: ezeknek,
3: sokan vagyunk. Ezeknek
4: milyen lesz az idő?
1: Én szerintem az az önsorsrontás, ne továbbjad. Ott a kulcs a kezed, és lebeszéled magad, hogy messze van, vagy sokan vannak, hát akkor már megadod az esélyt, nem?
0: Rengeteg körülmény lehet összeveszett az asszonya. Lehet, hogy...
2: És azt mondja, hogy nem nyerem meg neked az autót.
0: Kalici vírus áldozata.
3: Azt megértem, mert akkor ugye nem jössz. Letejtette
0: valamit. Okay. Ilyesmi, nem lehet tudni.
2: Itt vannak emberek, akik QR kódos boharakkal szaladgálnak. Az ér valamit?
1: Azt nem tudom, mibe bíznak egyébként.
2: DJ ott itt.
1: Hárman nincsenek már csak itt. Hárman nincsenek itt. Kapjuk az új információkat. Tehát a 250 vagy olyan 300 nyertesből 3 nem jött el. Nem itt van mindenki, 3 nem jöttek el, azért itt lehet családió, közlekedés, stb. De hogy 3 ember nincs már, politikai hovatartozás, így van, vagy nem.
2: Vagy november 9-én itt fog átcsorogni.
1: Nagyon kevesen valaki. Vagyunk itt, igen. És fontos, ami még lényeg, hogy a nyeremény után senkinek semmit nem kell fizetni.
3: Nincs adó!
1: Nincs adó, gyerekek!
0: Nincs adó!
2: Mert valaki fizette! Szívesen!
1: Hogy örül, nézd, hogy örül a bőrkabátos srác, hogy örül,
0: igen. A bőrkabátos srácnak többet látna a köldökét, mint bárki.
1: Igen. Van már kulcsod? Nincsen. Minek örülsz, hogy nem kell adót fizetni? Hát csak úgy, jó.
2: Ő mindennek boldog.
1: Igen, jó arc egyébként.
0: Én ránézze, ő alapból adómentes.
1: Igen, abszolút. És bárkinek a nyakába ül, az nagyon mozdulatlanul bírja. Nézd meg, hogy...
0: És nem a nyakába, áll valamint.
1: Valamire fölállt.
0: Hozott magam egy létrát, hát most lát, egy létrán áll.
1: Ja, én azt hittem félrelőgt Ági nénit, és ráült a székére, vagy ráült a székére, de nem. Hogy van Ági néni? Jól van?
3: Ági néni, megjött a gyerek?
0: Ági néni, nem jött meg, ott van? De a gyermek megvan?
3: Nem, még nem ért ide. Nem, akkor Ági néni játszik.
0: Ági örökbe fogja fogadni majd akkor a létrás fickót, hogyha más nem.
1: Igen.
0: De
1: létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsét.
2: Gyere hátra, a kontinerből.
0: De itt volt a létra, a Dunaplázából osztod a sajátot?
3: Tényleg lopott.
1: Igen, lopott a létra. Na várjál, kimegyünk hozzá. Nem csinálunk most témát, gyerekek, hát itt konténer van. Ábel, mi van? Te is itt vagy.
3: Nem mi van, miért van?
1: Hát ez hihetetlen. Itt van Ábel, gyerekek. Megérkezett Ábel is. Na, szóval. Akkor akartunk egy témát csinálni, de engedjük, inkább foglalkozunk a nyereményhez, ez mégis csak nagy nyeremény. Szóval, hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk
0: egy kulcs
1: van
0: mindenek
1: még.
0: Felett.
1: Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan leszek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-nak már adtunk. Mi a helyzet?
0: Sziasztok!
1: Szia!
0: Szia, Tibi vagyok!

0: Nagyon örülök neked, Tibi. Tibi, mi jött?
1: Létlás, Tibi.
2: Én is őrült vagyok, igen.
0: Igen, honnan jöttél, Tibi?
2: Innen Pestről, Kőbányáról.
0: Minász, létre?
2: Létre, persze.
0: Létre, hoztad magaddal?
2: Így van.
0: Nagyon jó. És mivel foglalkozol? Mivel jöttél? Van kocsid?
3: Akkor neked már nem kell.
0: Na most elszóltad magad, látod?
2: Hát, igen.
0: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
2: Tömegközlekedéssel.
0: Lóval.
2: Lóhától jöttem.
0: Igen.
3: Átszipeltem a létrát a városon.
2: Igen, a villamos innen éjszaka. Végighoztam.
1: Az a Dorett TV-nek pont olyan a hangja, hogy kinéz.
0: Igen, nem tudod hova tenni.
4: Innen nem látom, de ez egy ilyen rendes létre. Tehát létrejárása,
3: rendes,
4: és tudsz vele járni.
3: Hogy tudna már?
2: Te, hogy mi?
3: Járni tudsz vele létre?
4: Létrejárás.
2: Tudsz? Persze, csak bár az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó.
3: De most azért semmi. 2 méter tudsz menni,
1: de festőmázoló vagy, Tibi?
2: Nem, villanyszerelő vagyok.
0: Jó, villanyszerelő vagy. Ha gurulsz a létrával egyet,
1: a lábad között,
0: a lábad között átgurulsz itt a madarászkórházhoz, meg vissza, akkor mindenképpen adunk egy kulcsot.
2: Megpróbálhatom.
0: Jó, te tényleg villanyszerelő vagy egyébként?
2: Igen.
1: Szikrázik egy eloszlóba,
3: és meg
0: be tudnál ide jönni, megszerelnétekünk valamit.
3: Gyerekek, működik előre, hátra, jobbra, balra, bármerre, amerre kérve.
1: Ezt eddig is tudtad magad, hogy majd jöttél rá, hogy ezt tudod csinálni?
2: Nem, hát azért használom szinte majdnem minden nap a létrámat.
1: És ez az egyetlen létrád, vagy több méretben is kapható?
2: Ez egy 4-es falétra, általános magasságokra, ez teljesen jó.
1: Ez a hétköznapi létrája, és van ünneplő létrája esetleg?
2: Van alulétra, ilyen kitolhatós, háromtagos.
0: Szerintem itt valami kémia van köztetek.
1: Három is tudod, hogy a létrákról.
0: Itt a órákat tudnál még a létráról.
1: Azon gondolkozok, hogy amúgy milyen jó, hogy nem az alumíniót hoztam, hanem nagyon szar hangja lenne, és hogy ez milyen kellemes kitelepülés egy ilyen falétra, tessék?
2: Hát meg az egy kicsit nehezebb. Nehezebben kezelhető. Szóval
1: már kicsit rá kellett volna dolgozni erre.
2: Igen.
0: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt.
1: Bekerültél
0: a szimpátia körünkbe, így van, még gondolkodunk.
3: Tibi maga végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
0: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonosnak, hogy hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pessimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered, téged hogy hívnak?
5: Júlia vagyok.
0: Júlia, szia! Hát ránézésre, Júlia, te nem hiszel abban, hogy te ma ezt elviszed.
5: Micsoda.
0: Igen? Nem,
1: micsoda.
0: Micsoda. Micsoda! Bárkit megölök a konténerért! Hát hülye köcsök.
5: Én hiszem el, igen.
0: Te elhiszed?
5: Igen.
0: Nyerő típus vagy, Júlia? Hogy érzed?
5: Nem, de most fogom elkezdeni.
0: De cuki vagy. Még soha semmilyen nyeremény nem volt, nem nyertél igazán nagy dolgot.
5: Igen, de
0: és
5: most.
0: Ma megtörik az átok.
5: Igen.
0: Igen? Jó helyre megy a nyeremény egyébként?
5: Igen, jó helyre.
0: Na miért? Győzz meg, miért megy jó helyre?
5: Szeretném.
1: Mert túl nem akar a földön
4: járni. Ez volt a kortás beszéd.
0: Cuki vagy, szeretnéd. Mit mantráztál, mit mondtál, hogy feküdtél le, hogy keltél, mit ott állsz a konténer mellett, érzel-e valami energiát, hogy vagy?
5: Igen, hogy én leszek a nyertes.
0: Jaj, de jó. Hát jó.
4: Rajtad kívül lesz még nagyon sokan érzik.
3: És mennyire fogsz sírni a végén? Ha mégse.
5: Örülök.
3: Ja, jó, de örülsz, vagy. Ő benne.
0: Okay.
3: Ki az a férfi állat, aki úgy jött ide, hogy nem ezzel a lendülettel, amit az előbb hallottunk, ugye Júliától, ez is szép, hanem azt mondja, hogy én szép
0: férfiak,
3: szakratom.
0: Akiknek van kulcsa, akinek tegyétek van föl kulcsa. A kezetet, most csak kizáról a kulcs tulajdonos érdekel bennünket, aki már megnyerte a kulcsot.
3: Gyerekek, egy hapsinak nincs.
0: Mondtam, hogy csajok lesznek kulcsa. Inkább. Ezt már tegnap megállapítottuk. Találtál férfit?
3: Találtam. Itt van, te vagy. Na. Mi a kereszt neve?
6: Szia, Feri, Balázs.
3: Balázs.
1: Jó, diszkvalifikáljuk.
0: Azonnal
6: eleve nyertes.
0: Balázs, mit mondasz?
6: Eleve nyertes.
0: Eleve nyertes. Hát lettél ott volna a születésemnél, az nem így indult azért. Azért nem volt ez, nem ez egy könnyű történet. Balázs, mit mantráztál? Mit mondtál? Hogy érzed ott vagy a konténer mellett? 1 méterre megfogdostad, megsimogattad?
6: Biztos, hogy elviszem.
0: Nem, én nem érzem, gyerekek, azt a hitet. Nem, én nem érzem azt, hogy a magyar ember úgy elhinni, hogy ide jöttem, én nyerek, gyerekek, vége mindennek. A többiek menjenek haza.
1: Megfogytak, Balázs, megfogytak.
3: Na igen. Itt van a konténer mellettünk, várj, adj egy kicsit, nézd csak, itt állunk négyen, itt van a te Balázsod, Balázs a Balázssal, jó?
0: Ne kérd meg, hogy csókoljon szájon. Léci, annyira tudtam meg, ha most megkérdezed, hogy csókoljon szájon, nem már, Léci. Ez így is egy nagyon sűrű hét volt.
1: Különben engem érdekel.
3: Ugye tudtam, szeretlek.
0: Most csókolózol a Balázsra. Jó, az ötödik kulcsot így adjuk ki. Választanod kell egy embert, és csókolózod
3: kell. Ott van. Van egy hapsik, aki azt mondta, hogy vállal, csak súgd a fülébe a legmélyebb kívánságodat.
0: De miért az Eszternek, vagy a Julinak? Hát egy csajnak súgd be.
3: Balázs a Balázs.
0: Egy férfi nekem súgdolózik a fülembe.
1: Világban, Balázs, kicsit
0: izgat. Szabadacsók!
6: Elviszem a főnyereményt.
0: Oh. És tudod, mi van, hogy egy kicsit...
1: Ettől egy kicsit...
3: Hogy
1: rád? Mészem kontaktus vette oda. hajad, és akkor a szádba mondta, hát, hogy
3: elviszem a gyerek.
0: Az a durva, Balázs, egy kicsit kirázott a hideg. Aha, valami van?
1: Ez tehát
0: valami
1: tetszik, van? Jó. Igen, tetszik nekem az irány.
0: Szerintem jó az irány.
1: Figyeltem, és már rögtön egy meleg
4: műsor. Kulcsot nem kapsz, de hátra
3: jön. Most egy kicsit nőj hozzá, öleld meg.
0: Jó, oké. Csaj tulajdonosok, csaj kulcsosok még, csak így, ki hogy van? Ott nagyon jelentkezik jobbra.
3: Olyan szomorúan állsz itt, kicsim. Hát mi, hogy lesz ez?
7: Hát nem tudom, még egyelőre reménykedem.
0: De aranyos, hogy sose fogsz nyerni. Jó, oké. Ott van mögötted egy jó, ott feketében, nagyon lelkes, látom rajta. Érzem az energiát. Hogy hívnak?
8: Enikő.
0: Enikő, miért neked kell megnyerni a konténer? Hogy érzed?
8: Én biztos, hogy megnyerem. A kisfiam szeretné a tévét, úgyhogy nekem.
0: Ó, de cuki.
3: Nem kell, elviszi az agyukat, nem. Nem, amiatt ne nyerjél.
0: Igen.
1: A tévét most kivettük a konténerből, ez volt.
0: Végül. Azt mondta, anya, hozd el nekem a tévét. Hány éves a gyermek?
8: 8
0: éves.
1: A hűtőládát kapott.
4: 18-es el akarja adni.
0: Igen, 18 és már elseftelte igazából.
3: Jó, próbáljuk meg visszatenni azt a lendületet, amivel jelentkeztél az előbb, az ugrálás. Képzeletben eljutottunk odáig, hogy a te kulcsot kinyitotta a konténert. Mit csinálsz?
8: Örülök is, ordít a kis...
0: Ó, de nagyon jó.
1: Nem volt őszinte.
0: Derék hallottam már érdő is.
1: Eddig Ági magasan veri az egész mezőnket. Itt vagytok, fitte meg minden. Ági meg le...
0: Igen, Ági néni nagyon kemény. Még kezeket a magasba gyorsan. Kinél van még kulcs? Fehér kislányot melletted, nézzük meg.
3: Megérkeztem a kempingező családhoz. Ők a tiéid?
9: Messziről jöttünk, Anna vagyok. Nálatok nyertem a kulcsot.
0: Szia, Anna!
9: A kutya kozmetikus. És a szülinapos.
1: Tudnak kezdeni, hogy Ferinek a hajával?
0: Igen. A Ferit átrimmelnéd egy kicsit.
9: Inkább nem vállalom.
1: Egy rizsitóvágás.
0: Igen. Képzeld azt, hogy egy sóbors középsnaucer. A haja olyan kicsit.
3: És úgyal mit lesz így?
0: Hogy néz ki a sóbors
9: középsnaucer? Nagyon.
3: Most honnan jöttetek?
9: Hangonyról.
3: Hangony.
0: Hangony. Aha. És miért kempingeztek? Mit csináltok?
9: Ott mellett van.
0: Óz mellett. Óz,
1: akkor... De a ház az néma, Feri.
3: Hiszen majdnem Spanyolország.
9: Ódis Tamással beszéltetek, ő is hangonyi, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk.
0: Nagyon jó. Miért neked kell nyerni, mit érzel, milyen energiáik vannak, mit mantráztál, hogy keltél ma reggel, hogy vagy?
9: Elmondhatatlanul, nem tudom szavakba önteni, nagyon érezzük a gyerekekkel, nagyon várjuk. Már elosztogatták, hogy ki milyen ajándékot fog megkapni. Ennyi lesz a hűtő? Én a hűtőt szeretném legjobban.
1: Azért, mert kell a hely a férjemnek.
3: Itt van, te vagy a férje, ugye? Nem? Nem te vagy?
10: Egy faluból vagyunk. Én vagyok a vasütas, akivel vagy két hete beszéltetek.
3: Várjál, te is nyertél kulcsot? Mi az Isten van hangonyban, gyerekek?
0: Nem tudom.
3: Ki jött még hangonyból?
0: Komolyan mondom.
1: Nagyon rögnék.
4: Előfizetéses telefon.
0: Igen, és a vasutas nem a férjed?
3: Nem, a vasutas nem.
0: De mégis egy faluból vagytok. Nagyon
1: egy hajtányal jöttetek?
3: Te vagy a férje?
11: Igen, szia.
3: Nem gyanús, hogy be akar tenni egy hűtőszekrénybe az asszony?
11: De, nagyon várom, hogy betegyem.
0: Te minek örülnél a legjobban, mert ott van
11: benne egy... Szerintem látszik is, hogy...
0: Egy kocsi van benne, az asszony bemondta a hűtőt. Te mire vadászol leginkább? Minek örülnél, ha tiétek a konténer?
11: Én a biciklire. Kicsit fogyni kell.
0: Benn van egy 10 milliós autó emberek, és a biciklinek meg a hűtőnek. Ezt szeretem. Ilyenek vagyunk.
3: Kevés is elég. Mindenkinek.
0: Kinek kell az autó? Na jó van.
9: Nagyon, az autóra nagy szükségünk lenne, mert nagyon sokat megyünk. A gyerekek sportolnak, aztán messze kell őket vinni. Ugye a focistát, úgyhogy... Mindig.
3: Minek csinálod, kicsim, foci?
0: Focista,
3: valami
0: majd talál valami.
3: Is választhat.
0: Talál
3: de
0: valami
3: itt van
0: sportot.
3: Mind a három gyerek. Na. Aranyosan a teljes család kijött. Apa, anya, három gyerek.
0: Mekkora sírás lesz, ha esetleg nem nyernek. Na mindegy, nem érdekes. Jó, oké, gratulálunk nektek, drukkolunk, jó? Nyerjétek meg. Igazából azt érezzük, hogy mindenhol jó helyre menne a dolog. Jó, kezeket föl, kinek van még kulcsa, nézzük meg. Akire ráböksz, Feri, csak hogy így mit mondott, hogy van.
12: Én kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
3: Mitől?
0: Mitől?
12: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
4: Képen vágtad őket.
0: Igen. Náluk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték
3: hol
0: kulcsot?
3: Hol nyerték kulcsot?
12: Attisnál.
3: Áruló, vehetünk tovább.
0: És őrült sikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
12: Hú... Én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
0: Igen?
12: Bekerültem.
1: De a kulcsra beszélünk.
0: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
3: Ellenségem
1: most az enyém lesz.
12: Én már megbeszéltem a főnök úrral, ha megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
3: Az áramot is elintéztük.
0: Azt a mindenit.
3: Jó, de eddig mindenki ezt mondta, hogy jaj, én nagyon érzem, hogy enyém lesz az autó, meg az egész. Ennél valami több kéne.
4: Mivel tudod korrumpálni Ferit? Erre próbál utalni.
0: Igen, finom,
3: nem erre gondoltam. Nem
12: 3 a magyar igazság. 2-ször már nyertem tőletek kampuszjegyet.
3: Mi?
4: Az előző konténert én vittem el.
12: tavaly nyertem, meg 4 éve is nyertem.
3: Aha, de akkor nem lehet, hogy majd most jövőre is fogsz egy kampuszjegyet nyerni, az lesz a harmadik.
12: Nem.
0: Hát figyelj.
12: Harmadik az autó
0: lesz. Ez szerencse faktor. Jól van. Oké, na, jó állapotban vannak a nyerteseink, gyerekek, ez a helyzet, mert hát a potenciális nyerteseink. Meglátjuk akkor, hogy kié lesz. Jó, még egy kulcsot adunk, pici szünet, reklám, megint tudjátok a kötelező percek, és 9 előtt akkor szűkítjük már a kört, ugye? Tehát 9 előtt már rámegyünk arra, hogy
1: most
0: kik azok, akik...
1: Fog válni most.
0: Igen, mostantól durvul a dolog.
1: Nézzetek jobbra, nézzetek balra, ámeltek valaki, aki mindjárt hazamegy.
0: Jól nézzétek meg az arcát, 5 perc, szóval már nem látjátok már a metró.
3: Ági néni drága, megjött a gyerek?
13: Még nem, úton vannak, mert elment a mennyemér is, úgyhogy közösen majd jönnek.
3: Miért az egész familiát ide hordja?
13: Igen, különben is itt laktak közel, és akkor megnézik.
0: Édesem, Ági néni, aki nem hallott minket, reggel gurult, és ül egy széken, és hozott magával egy széket. Ági néni nagyon nagy forma.
1: Stoppolja a sort. Regisztrált már Ági néni, meg vagyunk?
0: Tetszett regisztrálni?
13: Persze, jó, persze. Jó, kulcsom jó. Is van már.
0: Azt a mindenségnek. Jágéné nem szórakozik. Nagyon jó. Jól van, jövünk mindjárt vissza, jó? Ha valaki esetleg... Igen, van még egy kulcsunk, így van, azt is odaadjuk. És ha valaki nem nyer, de itt marad és örül a nyertesek, annak mi nagyon fogunk örülni. Azért nagyon szép dolog lesz, hogy esetleg együtt örülünk. Jó, úgyhogy pici szünet, aztán itt vagyunk már is.
14: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
16: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm plusz D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
17: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
18: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
19: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
21: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
23: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
24: Igen.
23: És ez?
24: Igen.
25: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagonápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
26: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
27: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
28: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is teljesen val. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyotasakura.hu.
6: Autódaru, Kosvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
9: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
10: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Söpört be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Freyem 5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrey.hu-n.
24: Ma is 17 órakor a

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Több városban is egészségtelen a levegő. Elindul az egykora gyermekvédelemben élők jóvátételi alapja. Szombaton lesz a kék túrázás napja. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon-Vácon, Salgótarjában, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd, ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánosságra hozták azt a jelentést, amely az elmúlt 20 év bicskei gyermekotthonban történt eseteit vizsgálta. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a jelentés alapján több változtatást is bevezetnek. A jövőben a panaszok nem kerülnek vissza az intézményvezetőhöz, és név nélkül is lehet majd jelezni. Lesznek előre be nem jelentett ellenőrzések is, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Ismét megtelik túrázókkal az ország, szombaton rendezik meg 7. alkalommal a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség sok helyszínen várja az érdeklődőket. A kijelölt útvonalakat szervezett csoportokkal vagy önállóan is végig lehet járni, mondta Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kék túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezelt. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Fontos tudni, hogy a közös túrákhoz előzetesen regisztrálni kell. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti-délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: dumáljátok, mert nekem kim van mindenem.
1: Itt vagyunk, meg vagyunk, még itt a kulcsok bűvöletében élt a csapat, Sebestyén Balázs szokás szerint elhagyta a teljes menet felszerelését, ez viszont arra pont elegendő, hogy elmondjuk, hogy az időjárás van.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Meg vagyok. Elhagytam a mocsót, gyerekek, elhagytam a mocsót.
1: Szerintem senki nem csodálkozik. Ez már te ne is mentegesd magad.
3: Figyeltek, ez csak így lehet. Viszont van egy SMS-ünk, és tök megható, illetve Viber üzenet. Robi írta nekünk, képzétek, hogy milyen genyó főnökök vannak, megpróbáljuk fölhívni, nem biztos, hogy sikerül. De azt írta, hogy nyertem kulcsot, de sajnos nem kaptam szabadságot a mai napra. Ez milyen?
4: És ráadásul már csak téged várunk, már csak ez egy kulcs.
3: Igen, ő a hiányzó.
1: Most miattad elmarad az egész játék, mert ha nem vagyunk meg, akkor nem tudunk sor.
3: Így van.
4: 240 emberből gondolja, mindenki más munkája van, meg van munkája, meg van egy csomó kötelezettség, és mindenkit van rajtad kívül. Ezt gondolkodod, hogy milyen főnököd van.
3: Robi, komolyan, ha hallgatsz minket, vedd már fel a telefon, csak érdekel bennünket, nyilván nem tudunk semmit csinálni, meg nem is számon kérni akarunk.
5: Sokkal nem lehet, hogy valaki képviseli?
3: Csak azt nem lehet, meg kell jelenni. De érdekel minket, hogy mit dolgozol, miért ilyen a főnök. Itt van egy 20 milliós nyeremény, és ez nem mondja azt a főnök, vagy ilyen, hogy figyelj, nézzél, Robi, menj el, megoldjuk, hát azért nincs olyan munka, hogy, amit nem lehet helyesíteni.
4: Robi, hasemrít donor, és...
3: igen.
1: Hát nézd, ha ilyen a főnöke, akkor valószínűleg nem engedi egyébként, hogy melóba közben fölvedd a telefont.
4: Vagy pedig
5: hívjuk fel a főnökét.
3: Az van, hogy csörgetik a kollégák, de nem veszi föl. Levi mondta itt a fülünkre, hogy nem veszi föl.
4: Robi, ilyet meg nem lehet csinálni, megírod nekünk a hosszú üzenetet, ahol minket elmarasztasz, és aztán nem veszed fel a telefon.
3: Ez nem szép dolog, de lehet, hogy olyan melója vagy telefonálni is lehet, hogy túsz.
5: És teljesen jogos a kérdés, hogy miért nem küldte be valamelyik rokonát.
3: Nem tudsz, itt jönni kell, tehát neked kell megjelenni. Te nyerted személyesen a kulcsot, el kell jönni, le kell igazolni, hogy te vagy. Tehát az nem.
4: De dolgozni.
5: Robi vállalkozó.
3: De dolgozni, miért nem küldte be a rokonát.
4: Édesanyám, hogy levezetni ezt a 400 kilométert. Ezzel a tírre.
3: Igen. Hiányozni fog a kulcsos játék, de szinte felszabadul a fél ország. Ez egy őrült futam volt. Gratulálok a nyertesnek. Legyen sok öröm a nyereményben. Puszi, Éva.
1: Na látod?
5: Itt vannak.
3: Igen. És csak nézzétek meg, mi történt, ha ránéztek a tömegre, mi történt?
1: Elaludtak.
3: Nem. Kisütött a nap, gyerekek. Tehát ez egy ígi jel, hogy a nap is rátok süt, kisütött a nap, ez egy jó energiájú nap lesz valakinek, mert hogy nem sokára akkor mi sorsolunk. Egy kulcsot még odaadunk.
4: Plusz kiderül, hogy ki a vámpír köztetek.
3: Ki a vámpír, így van. Az elkezd füstölni, és megsemmisül, de hogy rátok süt a nap, drága hallgatóink itt a Dunaplázánál. Óriási szerencse, és hát tényleg bárcsak mindenkinek tudnánk adni, bárcsak mindenki nyerne, sajnos nincs így, de nem ér szomorkodni, jó? Szerintem ez olyan nagy sikerű játék, nem kiabáljuk el, de ha még vagyunk, és rádió is van, és minden van, jövőre is biztos, hogy játszunk, úgyhogy ez nagyon működik, nagyon szeretem.
4: Na most nem hívunk meg titeket.
1: Igen, van, csak magunknak.
3: Csak a családtagjaink, így van.
1: Egy nagyon fontos megfejtés jött egyébként Robi ügyében, ugye, aki nem tudta jönni, mert a főnöke nem engedte el, hogy valószínűleg a főnöke is nyert egy kulcsot, és ezzel növeli az esélyeit.
3: Az jó alkoszod, jó arc.
4: Írtak közben Robinak a barátai, akik szerint egyéni vállalkozó. Te magát nem engedte el.
3: Nem engedte el. Na, hol vagy Felkó? Mit csinálunk
1: megyünk,
3: mi?
1: Megyünk Lackóval kifelé, mert akkor egy utolsó kulcs. Ja, de várjál, a Robi kulcsát most nem tudjuk kiadni?
5: Ő nyerte meg sajnos.
1: De nincs itt.
3: Nem, átruházni szerintem nem lehet. Az a versenyszabályzat azt nem engedi meg.
1: Akkor hallottátok, hallgatók, én el akartam nektek intézni, hogy két kulcsot adjunk. Ő az a gonosz fiú ott középen
5: mondta. Hát a Bali elolvasta a versenyszabályzat.
4: A gonosz férfi az alpaka pulóverben.
1: Egy alpakában.
3: Nevettek, de Julinak igaza van. Órákat töltöttem a versenyszabályzat tanulmányozásával. Éjszaka 3-ig nem aludtam, átnéztem még az apróbetűt. Nem, ugye nem lehet, mert ha valaki meg azzal a kulccsal nyer, akkor azt mondják a többiek, hogy ez nem is az ő kulcsa, átruháztuk, tehát az a magunk életét nehezítjük meg, mert itt minden játéknál néhányan egy polgári peres eljárás elindítanak ellenünk, úgyhogy szerintem maradjuk.
1: A megalkuhod, te.
3: Igen, nem, én ezt vállalom.
1: Jó, figyeljetek, akkor az utolsó kulcs jön, én azt gondolom, hogy egyetlen egy ember választhatja ki azt, hogy ki fog játszani. Lökjük őt a farkasok elé. Laci, kit szeretnél?
3: Hol vagy, Lackó? Egy gurulás még megnézzük, egy utolsót? Egy nagyon-nagyon?
6: Háti táskás lány.
1: Jó, de izgalmas egy háti. Mi a neved, hátitáskás lány?
7: Alexandra.
1: Hello, honnan jöttél?
7: Szolnokról.
1: Te is egyetemista?
7: Már végeztem az egyetemen.
1: Igen, és mi a diplomád?
7: Közgazdász vagyok.
3: Ne azt a mindenit.
4: Ez megmagyarázza a hátizsákot.
3: Igen, egy csaj közgazdászunk van, gyerekek, okay, de jó.
1: Te is láttad ugye a referencia videót, hogy kell csinálni. Figyelj, eddig is szép gurulásokat láttunk, ugye volt egy mesztelen férfink, volt sikítozó nő.
7: Igen, eddig szépek voltak.
1: Eddig szépek voltak, ha föl kéne tenni a koronát, jó?
7: Mindenképp.
1: Na, akkor hadd szóljon a zene.
3: Jó, muzsikát adjuk be. Jó, muzsikát
1: jön. Várjál, hogy meghallod a zenét.
3: Ó, van, nagyon jó. És egy utolsó guru. Azt a mindenit.
1: Egy visszagurulás.
3: Legurult a szőnyegről.
1: Felugrás, őrület.
3: Hát van lendület.
1: Igen.
3: Látszik, az egyetemi kampuszon szocializálódott azért ott. Ott
1: sok
3: abban.
1: Ilyen buli volt?
7: Volt pár, igen.
3: Jó arcok járnak oda? Milyen a csapat? Vagy milyen volt a csapat?
7: Elég jó volt, nagyon szerettem őket.
3: Igen?
5: Egy páran beadták a kulcsot.
3: Igen, egy öt éves sztori, ugye? Öt évet kell nyomni.
7: Négy és fél,
3: és utána...
1: Igen, nem végezte el, tehát az utolsó félnél kiszállt.
3: És most hol dolgozol, vagy hova sikerült elhelyezkedni?
7: Reklámügynökségnél dolgozom.
3: Tehát nem is...
7: Most home office-ban vagyok.
3: Home office-ban majd, de
1: akkor... Igen, látjuk, látjuk.
5: Ezért akkor a bizalom ebben az országban, az office.
3: Igen.
1: Csinálj egy közgazdás, az egy reklámirodában.
7: Igazából projektmenedzser vagyok, az a hivatalos, az szerepel az a ráírásomban. Úgyhogy hát itt állhatnék elég sokáig, hogy elmondjam.
5: De még mindig nem tudom, mit csinálok.
3: Jó, nagyon menő,
5: azt
3: igen.
5: Kérni, hogy mondd el, csak közben guruljál.
7: Az a Nestlé az egyik fő ügyfelem, úgyhogy az ő mindenféle marketing projektje.
1: Jó, ezt mi kiszállázunk nekik.
3: Nagyon jó, jó. Okay. Ki az, aki más mondott, hogy nem itt van ma, hanem hazudott a főnökének, hogy el tudjon jönni? Ki az, akinek kamúznia kell?
5: Nincs írőadást, nem látják a képeteket.
3: Jó, nem szólítjuk meg, csak...
5: Nem fog kiderülni.
3: Igen, csak kíváncsi voltam.
5: Jó, csak 50-en vagytok, jó.
3: Oké, na, akkor döntenünk kell, az utolsó kulcsot adjuk oda.
1: László, kérem,
3: a létrás úri ember volt, a guruló lány volt.
0: Gurulott a kisgyerekes fiatalember.
1: Kisgyerekes fiatalember gurulja.
3: Laci, te rá vagy kattalva a gurulásokra, komolyan mondom. Gyerekek, Laci,
1: úgy tízig
3: gurulunk. Tehát most már oda kéne adnunk.
5: Laci, guruldát hozott itt létre.
3: Igen, oda kéne adnunk.
1: Három gyerekes, ő rá gondoltál, Laci? Hello, apu.
0: Hello, Gergő vagyok, sziasztok.
3: Szia, Gergő. Kulcs nélkül, csak úgy a bátrak szerencsével megérkeztél.
0: Pontosan itt tettünk, igen.
5: Három gyerekkel a honnod alatt fogsz gurulni.
0: Hát én bedobom őket, hipó.
3: Persze. Ezt látjuk, hogy tolod magad előtt a gyerekeket.
5: Te is csavarod.
3: Igen, nekem adjatok kulcsot, három éhes szájvár otthon, muszáj megnyernem. Én mondtam, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy az is megtörtént, hogy valaki nem nyert kulcsot, idejön, ő itt kap egy kulcsot, és az nyitja a konténert, de ne legyen igazam, akkor nem fognak szeretni.
0: De legyen igazam. Én ebben bízom.
3: Jó, oké.
1: Okay. Családi gurulást várunk?
3: Ez nagyon jó, ez az utolsó, jó.
0: Mindent megcsinálunk.
3: Gyerekeknek mondtad, hogy vagy gurultok gyerekek, vagy nincs vacsora? Mondtad neki?
0: Ez az alap szerintem. Amúgy se ettek három napja.
3: Jaj, de jó. Igen, nagyon éhesek.
1: És még verem is őket, ha ez jön, akkor...
0: Nem.
1: Az nem jó, csak vacsorázni.
5: Vegyék fel a piramis formációt először is, és utána guruljanak szerintem.
1: Jó, figyeljetek, anyut is belerakjuk a gurulásba.
3: Imádnám. Majd... Itt van anyu is?
1: Itt, hát, hol persze. Van? Majd én videózok, kicsim, ne aggódjál, Feri bátyád megoldja.
3: Családi gurulás, megőrülsz, figyelj. Ez jó.
1: Jössz te is?
7: Legyen.
3: Jó. Na nézzük egy utolsót, jó? Nézzük egy utolsót, aztán döntsünk, és aztán húzzuk ki azt a tizet, aki viszont majd elkezdi a nyitogatást 9 óra után. Jó?
1: Na, figyeljetek, itt a nagy zene.
3: Ez ugye? Nagyon szűrális
1: lesz. A zenén ugrálunk, ez az! Mindenki gurul!
3: Gurul a család, figyelj, felfoghatatlan.
1: Várja, és apul löktösi anyuk.
3: Ezt a rokonságtól elég sokáig fogjátok hallani. Jó? Oké. Okay. Kedvesek.
5: Tessék, a Ripper fivéreket.
1: Egy nagy tapsot adjunk már családi
3: gurulásnak. Tényleg, gyerekek megérdemlik, jó?
1: Na.
3: Figyelj, én nekem nagyon vérzik a szívem a létrás úri emberért, mert nagyon szerettem őt is, de itt három gyerek van.
5: Álljunk meg.
3: Hagyjuk a gyerekeket, nem értemlik meg, dolgozzanak meg ők majd a pocsért.
5: Már elég adókedvezményt.
3: Így van. Tanulják meg, az élet nem mindig a nyereményről szól. Az élet
5: a férfiak csapjanak össze a kulcsért. Szálljál le a létráról, menj oda apuhoz.
1: Ne veressünk már meg senkit.
3: Utolsó döntő gurulás?
5: Egy döntő gurulás. Mit gondolsz erről, Balázs?
3: Én nagyon szeretem gyerekek. Én mondom, ezt ízig tudom nézni. Utolsó, de utolsó utáni gyerekek, mert nem 11-kor fogjuk kinyitni a konténert.
5: És utána a közönsége fogjuk megszavazni, ki kapja a kulcsot. Akinek hangosabban segítenek, az fogja kapni a kulcsot.
3: Vagy tudod,
5: magunkról a felelősséget.
3: Tudod, mit csináltam még? Hogy mindenki gurul egy utolsót ott, ahol van.
5: És ki a másik?
3: Na mindenség.
5: Hamar a konténerhez gurulni.
3: Igen, aki előbb elér a konténer.
5: Látod, így ilyen kicsi vagyok létra nélkül.
3: Egyébként megértem a létrát, ez így azért egészen más dinamika.
1: Kellett az.
3: A létre határozottabbnak tűntél egy kicsit, jó?
5: Igen, egy másik ember, jó. Másik perspektíva.
3: Egy mindent eldöntő döntő, jó? Tényleg, játsszuk le, és utána most már sorsoljuk, gyerekek, jó?
5: Na jó, de ez fogjatok kezet.
1: Várj, egyszerre gurulnak?
3: Egyszerre, gyerekek, muszáj helyeselni, egyszerre.
5: Szemébe, jó? És akkor azt szeretném kérni, hogy akkor egyszerre guruljatok, meg lehet cifrázni, de itt a lényeg, hogy férfias legyen és félelemkeltő.
1: Jó, gyerekek,
3: férfias és félelemkeltő. gurulás az, mind a kettő a guruló.
6: És utána egy pofoszkodó verseny.
1: Én azt gondolom, hogy az előbbi gurulásnál apuka ugye dobálta a gyereket, és az egész család volt, egy senki vagy, ha nem létrával gurulsz.
6: Hát erről ez volt a díl az előbb.
0: Megpróbáljam?
3: Nem, adjon itt valakit. Jó, utolsó gyerekek, aztán tényleg sorsolunk, jön a küblink, jó, és elkezdjük kihúzogatni akkor a potenciális nyerteseket. Jó? Na, mehetünk, kész vagytok?
0: Egyszerre kell gurulni?
3: Persze.
1: Igen. Tehát nagy őrületet várunk.
3: Mi történik?
1: Mi
3: csinálnak? Ők tényleg párbajoznak.
1: Egymásnak ordibálnak, hogy én gurulok jobban.
6: Nekem lemerült a mikrofonom, hogy elvettem a Juliet. Na, de most akkor történik? Ez is történik?
3: Igen, már történt.
1: Te kérted.
6: De én nem érezte a tesztoszter az ideig, nem jött.
3: Gyere ki, figyelj, engem a hajat lököd.
1: Még egyet.
3: Figyelj.
1: Figyelj,
3: mondom, hogy jó arcok. Ők jó arcok, abszolút. Jó, na nézzük akkor meg gyorsan is, tehát a döntsünk gyerekek, mert tényleg elmegy az idő. Jó, indul a zene, figyeljetek.
1: Banzáj,
3: jöhet a zene.
1: Indul a zene, indul a gurulás.
3: Felfogadatlan, hogy felnőtt emberek gurulnak egy kulcsért.
1: Apuka átugrott a létráson. Apuka fölemeli a létrás, már táncolnak, leviszi a földre.
3: Birkóznak, milyen vagy, birkóznak a kulcsért. Birkóznak, megőrül. Mi történik? Teljesen szürreális. Imádom. Nagyon jó. Oké. Jó, gyerekek, én mind a kettőt nagyon szeretem. Ők nagyon helyesek. A családos srác is helyes. Hol vagy, Eszter? A hangodat hallom, de még nem látlak. A másik srác is jó.
6: Nem látok mindent, bocsánat, csak egy, a tarkódás technika.
1: Egy inkább. Darab kulcs.
6: Figyelj, akkor... apuka, én nem tudom, hogy te mit reggeliztél.
3: De
6: adjál belőle.
3: De
6: ez kemény jó.
3: Eldöntöd, Eszter? Döntesz? Döntsél te.
6: Hát figyelj, nagyon sajnálom a létrás úriember, de ezt apuka, ezt nagyon durán le.
3: Apuka, így van, gyerekek, apukának odaadjuk, jól van. Na. Akkor kérjük a kübliket, vagy
6: tisztességes
3: kérjük...
6: Tisztességes küzdelem volt.
3: Így van, kérjük szépen azt akkor, amiből sorsolnunk kell, apuka nevét még bedobjuk, és akkor tulajdonképpen húzunk, Laci, az lehet, hogy húzunk, ugye? Jó, hogy akkor megnézzük, hogy ki az, akit be tudunk szűkíteni. Ki az, aki...
6: Aki be tudunk szűkíteni. Erre az eljárással.
3: Van, mindenkinek a nevét bedobtuk, jó? Itt van a közjegyzőnk is, és akkor gyorsan megnézzük, hogy ki az, aki a szűkítő körbe benne lesz.
0: A szűkítőkör.
3: A szűkítőkör így van, mert hogy hát muszáj valahogy azért ezt így egy kicsit leszűkíteni. Mondtuk, hogy 250 kulcs. Most kezdjen el mindenki nagyon drukkolni, mantrázni, imádkozni, rózsafüzért morzsolgatni, nem tudom mit csinálni, mert hogy kihúzzuk azoknak a nevét, aki közelebb kerülnek egy lépéssel a konténerre.
6: 12-es.
3: Igen. Jó, kollégáink még itt mindenféle sorsolási bizottsággal ellenőrzik a küblit, közjegyzőnk.
1: Itt állok a közjegyző asszony mellett, amikől meg kell kérdezzük, hogy közjegyző asszony mindent rendben talált.
8: Teljesen rendben van.
1: Jaj, de jó! Kezdj
3: csókolom. Jó, csókolom.
1: Hogy nagyon ügyesnek tetszik nagyon, lenni. Nagyon sajátságos jelvé fejezte ki a műsorvezető a szakmai alázatát.
6: Esetleg a Sevesnyi Balázs lehetne közjegyezni.
3: Igen, azon gondolkozom, kell a közjegyző nekem valahol, de nagyon.
1: Kellett.
3: Kedves a hölgy. Jó, minden rendben van a sorsolással, biztos?
8: Minden rendben találtam.
3: Nagyon jó. Tessék, szólja, valami nincs rendben.
1: Azt nem tudom, hogy tetszett-e hallgatni az adásunkat azelőtt, mielőtt felkértük volna, és ott hallott-e a Balázs véleményét a közjegyzőkről?
8: Nem teljesen.
3: De ez most megváltozott.
1: Hát, de szeretlek.
6: Szeretném.
1: Akkor is azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó, hogy önök van.
3: Igen, nagyon szeretjük a közjegyzőket. Jól van. Tessék maradni 10-ig, jó? Végig? Jó, hát csak azért, nehogy valami nem legyen.
6: Aztán utána ígyunk meg egy kávét.
1: Van egy fontos ügy, amiről beszélni kellene.
3: Ú, gyerekek, köszönjük. Megérkezett az úrna, vagy mi, hogy hívják ezt, nem úrna?
6: A nagymama hangvaival.
1: Az úrna.
6: És most szórunk.
3: És most kiszórjuk a nagymamát, és azt hozzom mindenkinek szerencsét. Nem, szóval itt van a sok név, gyerekek.
6: Tehát ASMR-ezd meg egy kicsit.
3: Egy kicsit meg ASMR-ezd. Jó.
6: Na,
3: gyerekek, mindenki húzzon, jó? Aki hallja a nevét, az vagy mondunk egy számot, ti is húzzatok nyugodtan, legyen az első, az ezt eljulé, akkor húzzál egyet, mondj gyorsan a nevet, jó? Hú!
6: Halász Zsanett, 263.
3: Zsani! Hogy örülsz? Zsani, édesebbre cuki vagy, hogy örülsz, jó? Oké, okay, jön a második.
6: Azt próbál meg, te meg nyerít.
3: Igen, a nyerítőset találd meg, jó? Ide fölrakjuk, hogy mindenki lássa, hogy nem csalunk, húzunk, nem nyúlunk, nem nézünk bele, én is húzok egyet. Ja, várj, mondd a nevet. Ja?
0: Szabó Hajzer Fruzsina!
1: Fruzsi!
6: Na, hol a Fruzsi?
3: Hol vagy, Fruzsi? Ott a Fruzsi, szia Fruzsi, nagyon jó.
1: Aki nyert, az jöjjön ide előre, bal kéz felé, jó? Ide mindenki.
3: Nem ilyen lottosorsolás, hogy hallgass meg, mikor mentek a gólyt?
6: Hatos!
3: Bajéva vagyok. Figyelj, húzok akkor én is egyet. Azt mondja, hogy Scholz Bendegúz 484-es. Bendegúz!
6: Bendegúz! Amúgy, akit eddig kihúztunk mindenkit, tehát az első sorokban.
1: És Bendegúz né jobban örült, mint
3: igen,
1: ő.
3: Juliska.
1: Majd én is húznék.
9: Kövesi Melinda, 456.
3: Melinda, hol vagy Melinda? Szia Melinda! Megjött Melinda is, ott van ő is. A konténer mellett állt, ez lehet, hogy jel. Hú, Feri. Mint ha oda néz.
9: Ez az rád meg, baby.
3: Ez a szája, aki húz.
6: Ezért tarolt el a Covid az egész
9: ott. Valit a maszkal.
3: Megvan. Feri szája húzott egyet. Imádtam volna lenyelet, és meg kell várni. Az, addig innen ellen megyünk, az biztos az egyet.
1: Gyerekek, mindjárt jön a 10 órási kaki meg lesz. Na kérem szépen. Cicezki Eliza, 149.
3: Eliza!
1: Eliza! Gurulással
9: nem hiszem el!
1: Eliza,
9: nem hiszem el!
6: Gurulibe vagy, Eliza!
3: Gurultál!
1: Gyere Iza előre!
3: Óriási bázisban! Zseni vagy, jó
1: Eliza,
3: van.
1: Ugye tudod, hogy ki húzott ki?
3: Kavarunk, megint kavarunk. Nagyon jó.
6: Hallod? Építkezésen nincs ilyen hang.
9: A betonkeverő.
3: Jó.
6: Bába Anna Mária!
3: Anna Mária! Oda néz, hogy örül. Nagyon jó. Ó, lesz itt a csikoltatás.
6: Megszólaltattad Feri, és ő is az, aki meditált tegnap erre.
1: Tényleg,
6: mondom,
1: igen. Ó, ő biztos, hogy benne lesz.
3: Valakit szájon csokott, reméljük a férje volt. Nagyon jó. Oké. Okay. Okay. Hány van? Hányat húztunk eddig? Hogy állunk?
6: Van kettő, akkor 8-nál járunk.
9: 4.
3: Nem? 8, nem vagyunk még 8-nál.
1: 8-nál.
3: 6. Köszönjük szépen. 6. Nagyon jó.
6: Viszontok még én is
3: meg. Keverjünk még, Istenem, csak anyám legyen, de örülne neki. Jó? Azt mondja, hogy nem hiszed el? Hát ezt le nem mosom magamról, sebességnek.
6: Hát ezt nem hiszed el?
3: Gyere, tesó, gyere, itt van. 370-es, nem tudom, hogy Mihül sebességet. Te vagy sebességet? Gyere, tesó, gyere ide. Istenem, add, hogy ne családtag legyen, Jézus.
6: Gyere, Benni, előre.
3: Soha le nem mosuk magunkról. 370-essel gyere, Mihül, jól mondom? Mihül. Na majd elmeséled, hogy miért így hívnak. 370-essel te vagy a következő, jó? Kihúztam egy sebességet, érzitek?
1: Mindenhol ott
3: vagy.
1: Na, az előbb szájjal húztam.
3: Most akkor jöjjön.
1: Most föltettem olyan magasságba, hogy...
9: Farpopával.
3: Csípje bele a kis farpopáit.
1: Egy balkezes, az mindig ügyesebb volt.
6: A pónira gondolj, a póni.
3: Póni. Ja, tényleg volt az Eszter fogadása a póni. Egy törpeló, bocsánat, törpeló. Na?
9: Törpeló
3: vak, így van.
1: Na kérem szépen, ki az, akinek 800-assal kezdődik a száma?
6: Jaj,
1: nagyon szuper.
6: Nagyon
1: jó. Ki az, akinek a második száma az 5-ös?
3: Húha.
1: Ti nem nyertetek.
3: Zero.
1: 868 Vati Dávid!
3: Hol vagy Dávid?
1: Gyere Dávid!
3: Tedd fel a kezed!
1: Hagy halljuk! Üvölcsél!
3: Nem jött. Nincs itt.
6: Hazamegy.
3: Ott van Dávid!
1: Gyere
3: Dávid!
1: Gyere
3: Dávid!
9: Már egy kicsit feladtam.
3: Ő már a metró megállóból jött vissza, azt mondta, úgy se gyerek, elment haza.
6: Miért vagy te
9: 200-es? Eszter, húzzad!
3: Nagyon jó.
6: Van egy 200-es, azt is kihúzzuk-e.
3: Na, húzzatok még. Hány van még? Mennyit húz? 3-at húzhatunk. 2. Győzelem. Ja, 2. Jó, 2. Oké, húzzatok még egyet, és meg vagyunk gyerekek, jó? Na?
9: Bács Megi Ferenc.
3: Bács Megi Ferenc. Feri, tedd fel a mancsot. Hol vagy Feri?
1: Feri?
3: Ott van Feri.
1: Feri.
3: Ott jön. Ő se hitt magában. Most jön Feri. Elindult. Nagyon jó. És egy utolsót, Eszter. Utolsó. Na.
1: Nagyon komolyan.
6: Halljátok a paták kopogását?
3: Hú, gyerekek. Aki nem nyer, ne keseredjen el.
9: Képzeld, amikor az utolsó helyet hozod el.
3: Na, mutasd.
1: Lány vagy fiú?
6: Fiú?
1: Fiú.
3: Fiú?
1: Dob vissza.
6: Az kérdezes.
3: Igen.
6: Jó, ez egy férfi, akit Attilának hívják.
9: Tegyék fel az Attilák a kezüket.
1: Hol vannak az Attilások?
3: Tegyétek fel a kezeteket.
6: Négy Attila.
3: Négy Attila közül.
1: Igen, de mondja, hogy ő Attila, de nincs kulcsa.
6: Ez az Attila az azt szereti, hogyha szombat van, mert Szombati Attila!
3: Szombati Attila, hol vagy?
6: Ott van a gyermeke, gyerek.
3: És gyerekkel jön. Aj, de aranyos.
6: Szombati Attila.
3: Szombati Attila. Gyerekek, megvan akkor a 10 potenciális nyertes, a többiek...
9: Ne szaladjatok!
3: Ne. Gyerekek, nagyon sajnáljuk, tényleg, hát szűkítenünk muszáj volt, jó, úgyhogy mindenkinek köszi. Ha van kedvetek, maradjatok, mi örülünk, ha itt maradtok. És a 10 nyertes közül akkor szépen lassan elkezdünk majd nyitogatni, belepróbálni, konténert körbeveszünk, imádkozunk, minden lesz. Aki itt marad, annak örülünk. Sajnos nem nyerhet mindenki, de tudjuk, hogy szeretitek a játékot, úgyhogy valószínűleg folytatni fogjuk,
6: jó? Aki egy kis készpénz reményében megvenné Balázst.
3: Igen.
1: Jó, van egy olyan kérdés, hogy mennyi időnk van még? Hogy a 10 ember, aki most bekerült, gondolkozzon el rajta, hogy bármennyi pénz összegér, eladná-e a kulcsát. Benne vagy a 10-ben?
9: Dobjuk össze.
1: Jó, csak a hírek alatt gondolkozzatok, hogy van-e az a pénz, amiért eladod a kulcsodat.
3: 20 millió a tét. Eladhatod a kulcsot, ha van vevő a másik oldalon.
4: 50 ezerről indul a licit. Jó, oké. 50 ezer forint az első.
3: Oké, gyerekek, ezzel még akkor ezt még körbe beszélgetjük. Majd jövő mindjárt. Jó, 9 óra van, itt vagyunk rögtön a konténernyitással a hírek után.
10: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Ütött az óra. Ma reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcsa?

0: konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata ma véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent visz. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
3: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
2: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kap szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
3: Ez varázslatos.
2: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlásra. Összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Indul az édesanyja. Balkézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
8: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Bennu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes, olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
13: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz, Master Bowl.

0: webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Október 9-én és 10-én immár hatodszorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolampaboltok.hu.
7: Valami van a levegőben.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
9: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
10: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot.
13: BudapestGarden.com.
14: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
15: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja,

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Mérhető és érezhető a klímaváltozás Magyarországon is. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszél.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatója, az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetője és 3 rendőr szerepel köztük. Mindannyiukat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják, írta a központi nyomozó főügyészség. Az ügy még márciusban indult, amikor a TEK és a titkosszolgálat az M3-ason feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő embereket pedig napokig fogva tartották. Anne Carson kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. A kanadai szerző az indoklás szerint merész és invenciózus életművéért kapta meg az elismerést. Legismertebb művei közé tartozik a Vörös önéletrajza. A Nobel-díjakat december 10-én Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. A délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti-délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok. Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkire, gyerekek. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. És
1: sokan maradtak.
0: Maradtak azért egy csomóan a hallgatóink, így van, aki nem kapott kulcsot, meg nem nyert, az is itt maradt, hogy hadd örüljön, meg legyen lelkes, meg hát meg mit tudom én, hogy mi történt.
2: Hát reménykednek benne, hogy hát ha kihullik valaki a 10-ből, és még be lehet ugrani.
1: Ezt a hűtőt valaki itt hagyta.
0: Így van. Na és hát a nyerteseinkkel beszélgetünk, mindenki nagyon izgul, nagyon boldog, úgyhogy mindenki.
3: Kértek a hallgatók, hogy Balázs ma a kanapén fog aludni, közjegyző
0: már találkoztunk nagyon kedves a közjegyző hölgy. Na, oda néz, megjöttek a nyerteseink. Hát akkor lehet, hogy ki kell aztán szépen lassan itten menni, mert hogy itt most jön majd itten a nagy dolog.
3: Ők
0: már azok a nyertesek, igen. Illetve hát nem a nyertesek, tízek. Ők a top 10, így van. Ők a top 10. Ja.
2: Na, itt van az első, aki megkapta a kulcsot, vagy hát ők, akit kihúztunk. Szépen álljatok sorba. Te óriási sikítással örvendeztél neki. Mikor nyertél kulcsot?
4: Kb. 2 hete szerdán.
2: És kinél?
4: Atisnál.
2: Vigyétek innen.
3: Jó. Vágjuk le az elejét, meg a végét.
2: Igen,
3: a sornak.
2: Igen, ez hadd szóljon. Jó, tehát van egy Atis nyertesünk. Te hol nyertél?
4: Szintén Atisnál.
2: Jó, még egyel kevesebben vagyunk. Ki nyert a reggeli műsorban? Nyertél. Gratuláljuk, tiéd a konténer. Egy ember volt, érted, aki felemelte a kezét. Helyi nyertesünk... Te, és te nem, csak egy darab.
3: Eliza óriási befutó azért. Eliza. Elmondanám nektek, hogy eljött az iskolából azért, hogy elvigyem magával egy 20-ast. Ennyi.
4: Hát de most nem.
0: Hát így kell.
2: Én azt hiszem, hogy van még beleszólónk, aki szeretné ezt a 20 milliót elvinni. Szerintem most mindenki bendegúzt, te egy kicsit így visszafogottan veszed tudomásul, hogy itt vagy.
5: Az asszony elvitte az izgulásot, ő izgult helyettem is.
0: De szukik vagytok. Nagyon jó, hát nagy az izgalom, közjegyző hölgyünk is itt van, nagyon örülünk neki, és hát lassan akkor érkeznek azok az ominózus borítékok, ha minden igaz.
2: De előtte. Hát nekem volt ugye egy felvetésem az előbb, látjuk a konténerünket, itt van 20 millió forint értékű ajándék, egy gyönyörű Cupra Raval, egy csomó háztartási eszköz, léka, minden van benne, ám de ez 9-ötök számúra elérhetetlen, mert egy nyeri majd.

0: 19 millió forint.
1: Nagyon ügyesen alkut fölfelé, köszönöm szépen. Hát akkor gyerekek, nincs biznisz, marad ez a tízes.
2: Na, itt vannak a borítékok, jó, és akkor innentől kezdve mindenki a szerencsekovácsa, mert hogy húzogatjuk majd a borítékokat, jó? Ki az, aki először szeretne húzni? Ki az, aki ugye te szeretnél először húzni? Igen? Húzzál egyet először, jó? Hát akkor nézzük meg, húzzál egyet először, amelyiket szeretnéd.
1: Az első, az első.
3: Mi emberünk, ugye, mert hogy neki miattuk a kulcsot, tehát...
2: Ja, neked miattuk a kulcsot. Jó, oké. Na, jól van. Ki az, aki másodszorra szeretne húzni? Te szeretnél másodszorra húzni. Húzzál akkor egyet másodszorra. Jó?
1: Semmi tapizás, semmi fölé a kéz.
2: Megfoghatod még. Még visszacserélheted, megfoghatod, nem akarod. Tiéd a boríték. Jó, ki az, aki harmadszorra szeretne
1: itt
2: húzni?
1: Itt van Bendegúz, Bendegúz jelentkezett. Hármas számmal, azt mondta, hogy ő harmadiknak akar.
2: Várjál,
1: a harmadik borítékot húzod?
4: Legyen a harmadik.
2: Jó, tehát legyen a harmadik boríték, jó? Te vagy a negyedik, húzzál egyet negyedikbe. Jó. Nagyon jó, tessék?
0: A nyertes kell, köszönöm, úgyhogy én jövök.
2: Itt neked a nyertes kell. Jól van, oké, jól van, húzd ki akkor a nyertes. Már nincsen sok. Már nagyon nincsen sok. Oké, ki az, aki még nem húzott? Te gurultál?
1: Fúzsi, te megvárod az utolsót.
2: Igen, jól gurultál? Te nagyon gurultál.
0: Hát jól gurultam, ha kaptam kulcsot, nem?
2: Te jól gurultál, jól van. Várj,
1: kicsit kezdünk nagyképűnek lenni, édes.
0: Azt írtam mondani, hogy...
3: Csetidős lett, kicsit a nyelvernek.
2: Jó van, négy darab borítékunk van még. Négy darab borítékunk van még. Jó. Oké, már csak három borítékunk van.
1: A két férfi a végén.
2: Kettő darab borítékunk van, és egy maradt. Ki az utolsó? Ki az, aki nem kapott
1: Frusi
2: borítékot?
1: Frusi volt az, aki azt mondta, hogy neki az utolsó boríték kell. Miért,
2: na gyerekek,
1: miért mondta
2: ki van osztva? Ki van osztva?
0: Nem tudom, megérzés.
1: Megérzés, hogy az utolsó lesz a jó. Okay.
3: Húsácok, ez nagyon kemény, azért most érzitek, mert most tudom, hogy ezt az érzést, hogy figyelj, itt vagytok, és valamelyikötöknek manna megy, meg fog változni az élete. Nem azt mondom, jó irányba.
0: Egyértelmű, hogy nekem.
1: Egyértelmű, hogy nekem. Igen, jönnek az irigyek. Okay.
2: Akar-e valaki valakivel cserélni? Akar-e valaki azt, hogy figyelj, ezt nem érzem, szeretnék cserélni, odaadnám, elcserélném, senki nem cserél senkivel. Kétpénz ajánlatunk nem volt?
1: Nem. Azt mondták, hogy nem érdekli őket. Én már föltornáztam 1 millióra, nyilván te fizeted, úgyhogy elég bátor voltam, de még úgy se kellett nekik. Tehát azt mondták, hogy 1 millió kessér, az esélyét, hogyha 20 milliós konténert elviszik, nem kéri senki.
2: Oké, okay, jó. Na, milyen sorrendben nyitunk? Hol nyitunk? Ott átvonulunk a konténerhez?
1: Innen nehéz lesz,
2: persze. Innen nehéz lesz. Ezek élő kulcsok, amit bele kell illeszteni a konténerbe tulajdonképpen?
1: Így van, a konténerünkön van egy óriási nagy lakat, és ez most 10 darab lakat kulcs, de a 20 milliós konténert csak egyetlen egy kulcs nyitja.
2: Így van. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez, mindenki húzott, Feri mutatja.
3: Balázs, neked van tippet, ki fogja megnyerni?
2: Hát igazából szerintem mindentől már mindenki megérdemli, neveket nem látom mindenkinél, mindenki megérdemli, nem tudom, nincs érzetem.
3: Hányos számú borítékot választottad volna?
2: Tessék?
3: Hányos számú borítékot választottad volna?
2: Én szerintem még csak számok se voltak rajta, vagy voltak rajta számok, nem láttam.
3: Én csak egy második, harmadik, negyedik.
2: Én kihúztam volna az elsőt igazából, de hogy nem tudom. Valójában melyik, tök egyformának tűnt mindegyik súlyra is, úgyhogy innentől kezdve mindegy is a dolog. Melyik oldalán van a nyitás, Feri? Na,
1: erről jól látható módon itt van az ajtó, és itt van a lakat is. Hát mondjuk a láncé nem sok pénzt adtunk volna az új kígyósi piacon, de ez most részletkérdés. A lényeg az, hogy itt van rajta a lakat, és most már van mindenkinél 10 kulcs. Egyelőre még mind a 10 kulcsunk borítékban van, és fölállt a 10 nyertesünk. Akik bejutottak a döntőbe, közülük fog majd kikerülni az, akinek a kulcsa nyitja a 20 milliós konténert.
3: Döntő-döntő, ezt úgy hívják, hogy
2: igen, ez a döntő, a mindent döntő.
1: Azt kérjük majd tőletek, hogy a borítékot csak és kizárólag akkor nyissátok, amikor már jöttök ide.
2: Jó, oké, na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni, így random, jó? Tehát, hogy így, ahogy csináljuk, mondunk egy nevet, mondjuk Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy? Mit érzel? Mit gondolsz?
5: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
2: Bízod magadban?
5: Igen.
2: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
3: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami módoszertartás eszközöket tart.
1: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen.
2: Jó. Igen, igen, igen, igen.
5: Szuper.
2: Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezd a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e a dolog.
1: Hát nem.
2: Na? Mit látunk?
1: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne, ha jó. Nem megy bele, akkor...
2: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e mással?
1: Erővág.
5: Itt van a karom.
1: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közül.

0: reméljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert
1: köszi, köszi Dávid, köszi Dávid.
2: Tovább
1: szólt. Gyere, akkor Feri, jól mondom? Feri. Feri, gyere Feri, nézzük meg, hogy...
0: Feriké, milyen névvel nyerni kell?
1: Ferivel nyerni kell. Jó, de hogy vagy, Feri? Tessék?
3: Feri, aki a konténert hazaviszi.
1: Igen, Feri, aki a... Ja, nem fejezem be. Na, Feri, hogy érzed, Feri, mit érzel?
4: Hát, hogy én megtaláltam azt a...
1: Aha, az a lelkesedés, ami jön belőled, az világra szóló.
2: Nagyon izgul, biztos.
1: Azt a mindenségét neki.
0: Azért ne törjük bele, ha nem megy bele, akkor az nyilván nem az a kulcs.
3: Jobban izgulok, mint... Nem is tudom.
2: De mint Feri.
4: Hát, hogy olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
0: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
2: Hát sajnos ez egy... Hoztál-e flexet?
0: Ez nem egy másik bele. Lakatot.
1: Nem ment bele, nagyon sajnos. Jó, másik lakatot.
0: Feri, köszönjük,
1: köszönjük szépen. Oké, okay, jól van, nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel, te a Sebestyén. Azt a mindenét.
0: A lehet, rokon.
1: A rokon, nézzük meg, hogy a rokon
3: nyitja. De nem csak Istenem. Név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
1: Ha kinyitja le, nem mosom magam, hogy eltitkolt testvér, aki Sebestyén névvel fut. Még apám sok felé kalandozott, de hál' Isten nem hasonlítunk. Hogy vagy? Já, hogy vagy?
3: Jól, köszönöm.
1: Megnyered?
3: Hát most már sajnálom, hogy ők ide se állhattak.
2: Ó, de arcátlan.
0: Volt egy olyan nagyképű vagy, mint a rokonod.
1: De jó vagy, nagyon jó, nagyon jó. Oké, hát nyissál akkor egyet, jó? Nézzük meg, remeg a kéz, konkrétan remeg a kéz.
0: Hát egyelőre ez se akarja, azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad, úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
3: Nem, sajnos nem.
1: Sajnos nem. Sebikém, köszi, hát ez családon belül akkor...
3: Ő vissza a kocsiba, nem sokára indultak haza Balázsra.
1: Nem minden sebesség szerencsés.
2: Pára meleg leves.
1: Pára meleg leves.
0: Jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? Egy, kettő, három, négy.
1: Igen.
0: Négyen próbáltak már.
1: Még hatan vannak. Jó,
2: vágjunk be valamit. Túl sok feszültség.
1: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet, mit szólsz hozzá. Nézzük meg,
0: na,
1: hogy...
0: mit érzel, Melinda?
5: Hát, nagyon izgulok.
1: Izgulsz?
5: Igen.
1: Ajajaj.
0: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
3: Melinda, nagyon gurulósnak
5: néz ki. Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem.
1: Úgy... Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy így akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
0: Hát
1: az se megy bele. Azt a mindenit neki. Azt se.
0: Ne törd bele, légy szíves.
1: Azt se megy bele.
0: Na? Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
1: Így van, a lánynak nem lesz autója.
2: Na,
0: oké. Okay. Mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye öten vagytok mindösszesen. Veled beszéltünk, már kétszer nyertél, ez lenne a harmadik.
2: A kampuszjegyek után azért jól jönnek
0: kupra. Eltűnt a nagy lendület.
5: Olyan szinten dobog a szívem, úgy remegek, hogy mindjárt összeesek, de az enyém a kulcs. Szóval megvan. Három a magyar igazság, és készüljetek fel a halláskárosodásra.
1: Igen?
2: Nagyon reméljük. Nagyon
3: illádás és halláskárosodást akarok szenvedni, jó?
2: Attila. Tehát, mi itt lábon kihordunk egy agyvérzést.
6: Itt a nyerő kulcs.
1: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát gyere nyiss egyet. Ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss
3: egyet. Azt nem mondom, hogy ezt Eliza haza viszi, az olyan durva nap lesz.
0: Na, nagyon jó. Attila már mondja a borítékot, neki is van egy darab kulcsa.
3: Attila, csináld már, Attila!
1: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi is
6: el?
1: Tessék?
0: Megnyugtatta Eszter.
1: Némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna neki.
3: Nagyon
1: tud gurulni.
3: Nagyon elegáns, Attila.
1: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük, erőltetjük.
0: Hát... látja, hogy sajnos.
1: Hát, sajnos
3: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az utolsó
2: négy,
1: sajnos
2: utolsó három.
1: Na jó, akik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, Görpower van, gyerekek. Görpower van, hogy állunk időben?
0: 22.
1: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál egyet.
2: Az utolsó férfi.
1: Utolsó férfi? Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És utána már nagyon elfogyunk.
0: Sok
1: hogy érted, Bendegúz, hogy vagy?
0: Sok csaj volt.
1: Izgulsz?
0: Mit kapsz az asszonytól, ha nem nyersz?
7: Na, semmi extra. Egy puszit.
1: Egy puszit. Egy
0: idáig helytáltál. Hát kísértetesen hasonlító kulcs az összes többire, ami vagy nyitja, vagy...
1: És ez se.
3: Pedig egy kicsit belement, a hegye belement.
1: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne? Ó, de nagy sztori lenne.
2: Minden idők legnagyobb blamása.
1: Semmi nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
0: Négyen
1: vagytok. Négy csaj.
3: Nem is egy kulcs.
1: Te is megpróbálod. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most te egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
2: Most már biztos, hogy nő nyeri.
1: Most, de jó vagy, Juli. Egyébként Zseni vagy. Juli, Zseni vagy. Igen.
0: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
1: Igen, Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
0: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
5: Mindig az utolsó a nyerő.
1: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Pruzsi? Azt
5: nagyon
1: látom,
5: izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
1: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
5: Igen. A Győrből érkeztünk.
1: Igen?
5: A nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
1: Oh, bezárják a cégeteket. Igen.
5: 100 fős leépítő cégtől vagyunk.
1: Csináld.
5: De.
1: Tényleg?
5: Igen.
1: És mindenki utcára?
0: Beszéltünk is róla adásban, tudod.
1: Ja, megemlítettük autós. Adásban, igen.
5: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
1: Wow.
5: Úgyhogy...
1: És mi a jövő, vagy hova?
5: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk,
1: aha,
5: hanem egy pár hónapunk még van.
1: Oh.
5: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
1: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de egyre nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jössz? Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
5: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami 2 éve húzódik.
1: És ez nem történt meg.
5: Meg is volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk 2 éve csődben van, mi pedig nem. És a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
1: Megint a németek nyertek. Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tartál! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne be másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer.
5: Nem,
1: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír.
5: És
1: gurul! És gurul! És gurul! Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
5: Köszönöm szépen.
1: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Hogy vagy, Fruzsi? Hogy vagy? Hogy érzed magad?
5: Nagyon jól. Most már nagyon jól. Köszönöm.
1: Most már nagyon jól. Reméljük éjszaka nem rabolták ki a konténert, ha kiderül, hogy üres az. Szomorú 13. emeleti történet lenne.
0: Kirúgtak és a konténer is üres. Van. Na hát gyere akkor, nézd.
1: Na gyere, Fruzsikám, nyitjuk a konténert. Azt a mindenségét neki! Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
3: Kicsit füstös, mert rég volt előszetve.
1: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
5: Igen.
1: Az is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
3: ezzel
1: belem.
3: A kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
1: Bizonyám.
5: és azt mondja, hogy melyik lányomnak adjam az autót.
1: Mit mondasz?
5: Melyik lányomnak adjam az autót.
1: Hány gyermek van?
2: Egyiknek
1: sem. Három gyerek? Mekkorák?
5: 23, 18 és 13.
3: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az új banya.
1: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó?
5: Jó,
1: három gyermek, ráadásul kirepültek már?
5: Igen, a nagyobbik már férnél van.
1: Aha.
0: És már a 13 éves is elköltözött.
2: És már az is tud vezetni.
5: Nem, még otthon van.
1: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogass meg az autót, simogass meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, ha
3: hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
1: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
5: Győrben vannak.
1: Győrben vannak.
3: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
1: Igen. Na milyen jó?
5: Nagyon jó.
0: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami?
5: Természetesen.
0: Mi már fejbe elosztottátok?
5: Már a kulcs megnyerésének napján.
2: Mit kapnak?
5: Osztottunk, igen.
1: Mit adtál nekik?
0: Papírdobozokat.
1: A lufit.
2: Viszem a lufit.
1: A lufit.
5: Az egyik kolléga nem szeretné a tévét. Illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
2: Hó, hát persze.
1: De jó.
2: Sorban állok.
5: Úgyhogy az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten én, másik héten a másik kolléga nem.
0: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem? Én törtem össze, nem?
1: Fruzsikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki de jó helyre ment volna, de így meg is verre ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy. Itt is mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
0: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a 4 fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek, úgyhogy az...
5: A kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
1: A családi pihenésre. Maradnak a gyerekek, igen, mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon-nagyon nagyon helyes.
5: Hogy oda 4-en megyünk.
1: Nagyon helyes. Na, Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
0: Örülünk. Esz rá magad a kocsira.
1: Örülünk, hogy itt vagy.
0: Igen, kapaszkodj, mint a taxis.
1: Igen, igen, igen, igen, igen. Jól van, Fruzsi, gratulálunk, jól fölveszünk, még mindent megírjuk, és akkor hát használd egészséggel. Köszönöm, megmondjuk, szépen, mikor mit nagyon tudsz átvenni. Szerzünk egy kamiont, ami kiszállítja a nyereményt, és akkor hát reméljük, hogy akkor a decembertől meg jóra fordul a dolog, és
5: reméljük,
1: lesz állás, meg lesz minden, amit megérdemelsz. Jó, úgyhogy gratulálunk, Fruzsi, még egyszer. Puszi. Drága többi nyertesek, vagy potenciális nyertesek, hát ez most nem sikerült, de gratulálunk nektek is. Ti már nem is jutottatok, de fel a fejjel. Nagyon gratulálunk nektek is, jó? Na, nagy hát a szomorúság?
5: Igen.
1: Igen?
5: Igen.
0: Oh. Kétszer nyertél már, hát most nem lehet mindig.
5: De benne volt, 6-os. Másodiknak húztam. Februárban születtem, második hó 6.
0: Oh. Hát most ez így alakul.
1: Gyerekek, ki melyik borítékot húzza? Ezen jövőre meg lesz.
0: Igen,
1: ez a beszéd,
0: látját,
1: jövőre.
0: Nem volt számozva a boríték.
1: Amelyiket húzzátok.
0: Ahova nyúlt. Eliza azért ügyes volt-e.
6: Köszönöm szépen, bennem nincsen szomorúság. Én nagyon-nagyon vagyok. Én úgy voltam vele, hogy 10 közül, vagy 200 valahányon közül bárki megnyeri, biztos, hogy nagyon-nagyon jó helyre fog menni. És tényleg, én úgy kerültem ide, hogy reggel ide eljöttem, pörögtem egyet, majd ide is bekerültem, tehát hogy ennél nagyobb győzelem szerintem nem.
1: Igen.
6: Én nagyon-nagyon boldog vagyok.
1: De jó, ez tök jó életszemlélet, abszolút. Nehéz lesz így később, de ez jó az a pozitív. De ez a pozitivizmus, ez nagyon fontos. De milyen jó, hogy valaki így gondolkodik, igen. Örülünk, köszönjük, hogy eljöttetek, a többieknek is gratulálunk, csajok, Zsanett, neked is, hát ez most így sikerült, jó? Úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Még nem tudom, hogy lesznek-e nap legjobb pillanatok, vagy csak elköszönünk, ez annál múlik, de mi mindjárt folytatjuk, jó? Hol a nyertesünk? Már bennül az autóban?
0: Közben, itt van. Ja, itt vannak a kollégák.
1: Megölelgetted? Megölelgetted, Frusit, mindenkit?
5: Igen.
1: Nagy, nagy tapsot még egyszer a nyertesen, gyerekek, így van, örüljön mindenki.
5: És magatoknak is, hogy itt voltatok, és kibírtátok.
1: Kibírtátok, itt voltatok. A hidegben így van. Jövünk vissza mindjárt, gratulálunk mindenkinek, 9:30 van. Frusi pedig menthetetlenül sír, de meg is értjük, sírját csak abszolút. Megérdemled, jövünk mindjárt a hírek után. Puszi, sziasztok.
8: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
9: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
15: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
14: Mondtam.
15: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
14: Fresh Buddy sosem hibázik.
15: Akkor veszünk mi is egyet?
14: Tehát még egyet?
15: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
16: Hunyavel szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
19: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon!
20: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
21: Evelyn, ez biztos?
20: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyorstöltő is jár az új autódhoz.
21: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
20: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
22: Reklámot hallottak.
23: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Több városban is egészségtelen a levegő. Nem sokára indul a betegelégedettségi platform. Kanadai szerzői az irodalmi Nobel-díj. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több városban is egészségtelen a levegő. A Népegészségügyi Központ szerint Szombathelyen, Mosonmagyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is rossz a levegő minőség. Több más városban kifogásolt a helyzet, köztük Budapesten is. A hétvégén ugyanakkor többfelé eső, zápor és viharos szél érkezik majd. Ez valamelyest javíthat a levegőn. Részletek hamarosan. Változik az éghajlatunk, és nem csak globálisan, hanem Magyarországon is. Egyre melegebb van itthon, és közben egyre kevesebb a csapadékos nap. Erre jutott a Központi Statisztikai Hivatal legújabb kiadványa. A Klímaindikátorok Magyarországon című összefoglalóról Tóth Péter, a hivatal főosztályvezetője beszélt.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszélünk, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: A betegek is elmondhatják, jövő héttől mennyire voltak elégedettek az ellátással. Elindul ugyanis a betegelégedettségi platform, ahol a páciens vagy akár a hozzátartozója is visszajelzést adhat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter egy konferencián azt is bejelentette, hogy október 15-én elindul a várólista csökkentési program. Novemberben megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet is. 1 milliárd forintos jóvátételi alapot indít a kormány azoknak, akik korábban a gyermekvédelmi rendszerben éltek. A támogatásra azok a már nagykorúak számíthatnak, akik 1997, vagyis a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár csak egy napot is eltöltöttek a rendszerben. Gyurkó Szilvia államtitkár szerint az érintettek pszichológiai, pszichiátriai vagy más egészségügyi segítséget, rehabilitációt, jogi támogatást és lakhatási segítséget is kaphatnak. Ma délután már mindenhol több órás napsütésre készülhetünk, esni akkor már nem fog, 20 fok fölé is melegedhet a levegő. Szombaton északon látjuk majd a napot, máshol beborul az ég, esőre, záporra számíthatunk. A fagyos reggel után délután 14 és 22 fok közötti értékekre készülhetünk. A hét utolsó napján az ország keleti-délkeleti felén lesz tartós eső, majd a felhők elvonulnak és szárazabb idő jön. A szél helyenként megerősödik majd, a csúcsértékek 14 és 20 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz 5 perc múlva. Még majd a nyertessel szeretnénk egy mondatot beszélni, ha már megnyugodott, csak azért mondom, hogy még örüljön, meg ölelgessétek.
1: Most az oxigén sátorban van.
0: Így van, és egyébként tök megható pillanatokat láttunk itt közben, mert hogy egy csomó mindenki oda ment hozzá, aki kulcsos volt, aki nem volt kulcsos, megölelték, örültek neki, gratuláltak, ketten meghúzták a kuprát, de nem érdekes. Szóval, hogy így nagyon, nagyon megható tényleg, hogy egyrészt ennyien itt maradtak, kettő, hogy oda mentek, és Fruzsinak gratuláltak, örültek neki, és mondták, hogy nekünk kulcsunk sincs, de gratulálunk, tök jó használt egészséget, megérdemled. Így van?
1: Ugye?
0: Abszolút, igen.
1: Közben Tibi közel
0: Igen.
1: A létrájával, kicsit közel jöttél.
0: Igen, Tibi közben még itt van a létrás Tibi.
1: Most fogja bevágni az üvegstúdióba.
0: Igen. Ez a konténernyitás nem semmi volt, túl szép, hogy igaz legyen, áradjon. Ez micsoda, együtt sírtam Fruzsival, igazi szerencselánya, gratulálok neki, és nektek is, hogy ezt létrehoztátok. Nagy szívvel kaptuk el től. Úristen, nagyon bőgök, nagyon aranyosan nő, gratulálok neki, használjon mindent. Egészséggel ezt Kriszti írta nekünk. Fruzsi gurult-e? Hát úgy gurult, hogy sírva gurult. Gyerekek, egyszerre sírt, egyszerre gurult, úgyhogy megcsinálta. Igen, ő nem az a típus, aki úgy üvölt, hogy bereped az üveg, de gurult, sírt, nagyon örült.
1: Hát, nyelte a könnyeit.
0: Nyelte a könnyeit, így van.
1: Igen, igen, igen.
0: 100 kilós vagyok, és sírok, megható volt, felé recept lesz. No. Valami sajtosra gondoltam. De jó, sebet, úristen, imádom. Igen, igazi rohadék. Igazi rohadék. El is érzékenyültem, írja valaki, így van. Úgy izgulok, hogy kicsit betoltam, szala, hát csak a szokásosat küldte nekünk. Én már attól nyertesnek érzem magam, hogy titeket hallgatlak, de most elmegyek hányni. Így van. Kulcsos voltam, de együtt sírtam, gratulálok. Neki jó helyre ment. De jó, tök jó éneket olvasni, nem?
1: Illetve sokan kérdezik, hogy Fruzsi szinglie.
0: Igen. Úgyhogy lehet, hogy Gyuli ország elméletében, amit tegnap megosztott velünk, valami tényleg maradt, valami jó. És valami kedves, mert hogy sok-sok megható üzenet. Köszönjük szépen. Szerintünk is jó helyre ment. A játékosok döntöttek, ők választottak borítékot, húztak, amelyiket gondolják, de jó helyre ment igazából. Szóval, hogy, de látva a többieket, mindenhol jó helyre ment volna. Nagy sikítások lettek volna.
1: Mint egy ilyen külső erő irányította volna az egészet, nem? Hogy volt az egésznek egy ilyen fura, nem?
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy az egésznek volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen dinamikája, amiben azt gondoltam, hogy ezt nem vagyunk rá befolyással, hanem ez csak így, ez így miatt a történt. Ez,
0: igen.
1: Ezt Fruzsinak raktuk ki ezt a játékot.
0: Igen. És hát tényleg sokszor szerencsénk van, amikor kevésbé olyannyira körül, de őt sem lehet hibáztatni, hát mindenki a vérmérséklete szerint. Én nem is emlékeztem egyébként erre a történetre, amit ő elmondott, hogy ezt adásba elmesélte nekünk, de hogy ez... Hogy
2: nem ez... ő mesélte el, mi beszéltünk rólatot, hogy ugye a magyar autógyártás, hogy az egy Győr, micsoda dolog, és van egy ilyen cég, ahol nagyon sok száz embert bocsájtanak el, és akkor erről így dumáltunk. Hát nem gondoltam volna akkor, hogy onnan egy valaki nyeri, de pont ez a szép benne.
0: Ja igen, amikor beszéltük a győri gyár, nem a nagy autógyárnak a bezárásáról, hanem hol valamilyen alvállalkozó dolgozik sok száz magyarral, igen, és őket küldték most el a Volkswagen koncern haldoklása miatt.
2: Meg hogy képzeljétek el, én közben, bocsánat, kifaggattam a barátnőket, vagy kolléganőket, ugye kiderült, hogy nem Fruzsi telefonált hozzánk, hanem a kolléganője, de ő nem merte beleszólni, ezért oda nyomta a Fruzsi kezét.
1: Hát
0: ez komoly, ez
2: a Ott van ő, az a lila.
0: Majd ha följössz Fruzsival, még a Fruzsival beszélünk, mondod, hogy gyere már föl, te is léci, ez kemény ez a sztori. Tehát ő telefonált, és oda dobta, hogy szólj bele.
1: Ő ma leiszta magát,
2: mikor,
1: szerintem.
2: Mikor az ő Anna visszahívta, hogy akkor te vagy a tizedik, és a játék, akkor azt mondta, hogy nem, gyere Fruzsi.
0: De durva, figyelj, akkor menj be a konténerbe, nézz körül, és jól nézd meg mindent, mert semmi nem a tiéd. De cuki, figyelj, ez nagyon jó. És egyébként Fruzsi elmondta, hogy fog kapni, tehát a kolléganők is kapnak. Nem tudom,
2: mit mennek ugye a gyaralásra, igen. A Golpingbe egy hétre, négyes buli lesz, és van, aki a tévére csapott le, van, aki a kanapéra, tehát mindennek megvan a maga gazdája.
0: Eszter ráfogadott-e? Nem, az nem került be a legjobb 10 közé.
1: Nem került be, úgyhogy nem került be.
0: Úgyhogy egy
1: valahol máshol. Emeltek a naplementébe, elügettek.
0: Igen, a törpelő projekt még egy kicsit várat magára, mert ő nem került be, és egy nagyon helyes csaj volt egyébként, jó hangú, vidám, de nem, ő nem jutott be a legjobb 10-be.
1: Szóval úgyhogy... mennyire ezt majd képű hétfőn begurulni majd a bezáró autógyárba egy kuprába?
0: Igen. Az nagyon szemtelen. Nagyon leparkolnék középre, teljesen szabálytalanul.
2: A vezérigazgató helyére.
0: Igen, rápittyentenék és besétálnék.
1: És
0: az nagyon
1: hogy
0: jó.
1: Ezt nektek csicskát.
0: Igen, ezt nyertük pénteken, igen. Na, hát mondjuk azoknak tényleg, akik egy picit szomorúak, hogy lesz ilyen játékunk, szerintem ez már tavaly is nagyon nagy siker volt idén, és ezt valószínűleg folytatjuk. Szóval, aki lemaradt, az figyeljen, biztos, hogy lesz ilyen konténer játékunk.
1: Nagyon kiégett szélszigazgató, aki van nekünk, az most összeszedni magát egy kicsit, hogy újra eladja ezt a játékot.
0: Hát, igen.
1: És aztán felépíti. Egy hónapig feszült.
0: Na, egy mondatra még van időnk, most elmarad a best of, mert igazából nem is nagyon témáztunk, de még itt a nyertes meg a kolléganőt azért még egy utolsó mondatra meg tudjuk szólaltatni. Megjöttek a lányok. vagyok. Megjött a női munkaerő egyébként, és hát még egy mondat erejéig őket is megszólaltatjuk, aztán szépen lassan búcsúzunk, de ez a sztori nagyon jó. Hol vagy telefonátadó?
2: Ő az.
0: Hello. Hát figyelj, ez nagyon jó ez a sztori. Szia. Hogy hívnak?
3: Viki vagyok.
0: Velo Viki. Te tényleg, amit itt elmondtak a csajok, hogy betelefonáltad, de nem mertél megszólalni.
3: Igen. Én elizgultam volna, és elbasztam volna.
2: Jaj, kimondtam.
0: És ott állt Fruzsi, és gyorsan a kezébe nyomtad a telefont, hogy beszélte. Megőrülök. És akkor ez most egy milyen érzés? Vagy mit gondolsz?
3: Örülök neki.
0: Örülsz neki?
3: Igen.
0: De cuki vagy. És akkor te is mész az utazásra, legalább az igen, megvan igen, belőle. Igen. Aha, az valami nagy összegű, valami kerek összeg.
2: Egy teljes hét, teljes ellátással, és egy nagyon menő Kolping Hotel, tehát hogy azért az, na.
0: Az rendben,
2: azt
0: rendben
2: még meg is fogjátok unni egymást, Fruzsi.
0: Igen.
3: Hát igazából rá fogunk érni, mert munkanélküliek leszünk.
0: Fő a pozitív életszemlélet.
2: De jó kedvünk lett a konténernyitás után.
0: Igen. És egy picit se sajnálod, vagy nem érzed azt?
3: Most ez így alakult.
0: Igen. Ahogy szoktam mondani, egy barátom, nem kell mindig jól járni.
2: Ezek után már hova gyere érted?
0: Semmit nem tudsz, igen. De tök cikű vagy, hogy eljöttél, hogy örülsz, hogy bíztatod. Van, akiben
3: valamit csak kapok.
0: Valami csak leesik azért, persze.
4: Figyelj, viszont lesz egy baromi jó sztorid, amit mindig lehet mesélni.
0: Igen, képzel, majdnem nyertem 20 milliót. Igen, csak nem szólaltam meg a telefonba, igen. Hogy vagy, Fruzsikám, kezdesz megnyugodni?
3: Igen, most már talán.
0: Vagy
3: gyereke... holnap már el is hiszem.
0: Ki csörgött, ki telefonált, ki lépett?
3: Igen, a lányom már csörgött, mondtam neki, hogy most nem tudok beszélni, de megnyertük.
1: Igen. Halló, ki vagy, igen. Te nem hallom.
0: Hol laksz? Igen, mit szeretnél, felejts el.
3: Folyamatosan csörög a telefon a zsebemben.
0: Akkor mindenki hallgatott, mindenki igen, drukkolt.
3: Igen, nézték élőben.
0: De durva. És a lányod
3: és
0: is már...
3: A munkatársaim is biztos, hogy nézték élőben.
0: Aha, de jó. És a lányod már akkor hallott azért csörgött be, mert hogy anya nyertünk.
3: Igen.
4: A kanapét oda ne add nekem, azt kell!
0: Azt én viszem el! Nehogy odaad.
1: Itt az egész pénzügy, holnap meg már fizetésnap van, csak mondom nektek.
3: Melyik... Már utaltunk, azon már túl vagyunk. Jó.
0: Melyik lány csörgött három közül? Kicsi, nagy?
3: Középső. Két lányom van és egy kisfiam.
0: Okay, és a legkisebb a fiú. Igen. Aha, és a középső hallgatott és becsörgött. De durva, milyen öröm lehet azért a másik oldalon? Ez nagyon klassz.
3: Biztos nagyon örülnek ők is.
4: Édesanyám tehetős asszony lett.
0: Igen, már megy a magánykodás az iskolában. Az én anyám nyert.
2: Tudod, mennyi pénzünk van? 20 millió.
0: Balázsékkel megnyertük, gazdagok vagyunk.
4: Na. Többen kínálják magukat, hogy a négy csaj nem akar esetleg egy hapsit magával vinni. Arra az egy hétre éppen szabadok.
2: Tényleg a férjed nem telefonál?
3: Hát ő még nem.
0: Ő pessimista, úgyse nyer semmit, nem hallgatom, nem hívom fel, úgyse nyerünk semmit. De jó, akkor hát mondd meg neki is, gratulálunk még egyszer. Jól van, csajok, akkor nektek jó nyaralás, meg jó utazás, ha mentek együtt. Azért, ha valami leesik a konténerből, annak nagyon örülünk, te is megérdemled.
2: Ki volt az, aki elkérte már a kanapét, meg a tévét?
0: Elkérted már a kanapét, meg a tévét?
3: Az opportunista.
0: Kisebbik gyerkőcöd. És meg is kapja?
3: Valószínűleg igen.
0: De menő, de cukik vagytok.
3: Leboltoljuk.
0: Leboltoljátok, ez jó. Nagyon menő.
2: Valamelyikőjüknek egy mikrohullámú vagy egy akuscsavarhúzó.
0: Te mit kértél?
3: Én a hűtőt.
0: Elvitted a hűtőt? Figyelj, szétosztják, az. Nagyon jó.
2: Jó, és az, aki a legszerencsésebb volt, csak aztán nem élt vele.
0: Te mit kértél?
3: Nem tudom, majd még eldöntöm.
0: De legalább kérjél már valamit.
1: Kérdez a csomagtartó ajtaját.
4: Vagy
2: vigyen
4: vissza
2: győrbe
4: a kocsival.
2: Ringa, nem érdekel a bicikli? Nem. Az nem jó. Nem jó. Mikrohullámú? Az se kell. Fie,
0: nem nyerte meg a nyereményt, átadta a telefont, és nem kér semmit. Feleségnek való. Komolyan mondom.
3: Hát a klímát ő kérte.
0: Tényleg? Klímát, hogy kinyílt a szemed? Na mindenit. Már klímát is.
2: De bátrak vagyunk.
0: De szemtelenek vagyunk egyben, mint egy klíma. Na jó van, csajok, nagyon gratulálunk az egész csapatnak, hogy így drukkoltok, hogy így szeretitek egymást, tök menő. Hát Fruzsi, neked meg leginkább, mert ez egy szerencsés hívás volt, úgyhogy nagyon használjátok egészséggel, és sok örömet.
1: Ha mentek nyaralni, tegeljetek be, hogy lássuk, hogy jól érzitek-e magatok.
0: Igen, dobjatok, hogy lássuk.
3: Oda is visszük a gint, ami a táskámban van.
0: Van a táskádban? Igen?
2: Nem áll.
0: Ne, hoztál italt?
3: Igen, mert tegnap este már eljöttünk Győrből. Egy órát késett a vonatunk, mert Győrben műszaki hibás lett a vonat, de
0: csak
3: ez
0: az
3: én szerencsém.
1: Jó, figyelj, ennyit a tragédiát már... nem visel ez a helyzet.
0: Igen.
3: És itt aludtunk Pesten, hogy ne kelljen korán jönni Győrbe.
1: Na akkor hadd lássuk a győzedelmi italozást.
0: És hoztatok piát. Hoztatok piát, hogy hát akkor figyelj, csak részegen haza. Tehát, okay. Hogy ezt nem támogatjuk, nem szeretjük, nincs most itt az alkoholos ital. De nem is lehet valahogy adásba. Tehát csak víz van benne. Jól van. Oké, csajok, nagyon gratulálunk. Puszi nektek, gratulálunk. Tök jó helyre megy. Jó helyre megy, megérdemlitek, úgyhogy mindenkinek gratulálunk. Nagyon ügyik vagytok. Használjátok egészséggel. Mi pedig akkor lassan elbúcsúzunk, mert hogy 50 van, és hát recept most nincsen érthető okokból, nem készültünk.
2: Bár csináltam egy jó sajtosat, ahogy kérte.
0: Igen, egy jó sajtosat, ahogy kérte a hallgató.
2: Jó sajtosat.
0: Csajok, nektek is puszi, akkor hétfőn tali.
2: Hétfőn
0: tali, így van. Hétfőn tali. Jövünk akkor mindenkinek szép hétvégét, a nyerteseknek még egyszer gratulálunk.
2: Használjuk
0: egészséggel. Puszi mindenkinek, puszika. Szép hétvégét, sziasztok. Köszönjük, ciao, puszi, sziasztok.

0: Pasit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 300 g-os csomagolt nádudvari debreceni páros kolbász csak 979 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
13: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scanning, aging, sleeping and living. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
16: Újra itt a borzongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos-t ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
17: familypark.at.
18: Október 9-én és 10-én immár 6-szorra lámpák és lakásdekorok éjszakája az Eglonál. Találd meg otthonod új kedvenceit minimum 27, de akár 60% kedvezménnyel. Sőt, lakberendezési tanácsadással is segítünk. Várunk Budaörsön, Zuglóban, Óbudán és Dunakeszin este 11-ig. Eglolámpaboltok.hu.
19: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
1: Söpört be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Frey M5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrey.hu-n.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egy

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! És kinyitotta! Sírás van! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva van a konténer! Az a mindenség itt neki! Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! Történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked!
1: Fruzsi élet, az autó, a nyaralás, az 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, a fullos konyha,

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes, olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
2: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master mood.
3: Belégzés, kilégzés, belégzés.
4: Ugyanilyen egyszerű, de Nátáson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
5: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil Orspray törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Hunnyavál szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék tőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Péntek van, jó hangulatunk van, úgyhogy szóljanak a legjobb zenék.
2: Épp a

0: legyen csak igazi mai sláger megy, és mint a foci VB-n, hát én most elmegyek egy kis ivószünetre, de munkaidőben mit iszunk? Kávét! Coffee break érkezik, a kávészünet után viszont fullos energiával visszatérek, ütős igazi mai slágerekkel a pénteki munka mellé.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620-311-111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Tinelli. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-tól 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos.
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.

0: webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rock igazi mai is sláger megy. Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, ma reggel Balázséknál a nagy konténernyitó partin Fruzsi Győrből kinyitotta a Rádió 1 konténert. Mutatom!
1: Fruzsi már kettes. Most sír egy kicsit, ahogy látom,
2: kettes
1: már nem sír.
2: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
3: Mindig az utolsó nyerő.
1: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt
3: nagyon
1: látom,
3: izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
1: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
3: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
1: Oh, bezárják a cégeteket. Igen. És mi a jövő, vagy hova?
3: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
1: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor.
2: Na.
1: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! Sírás van, Fruzsi kinyitotta, gyerekek, nyitva van a konténer, az a mindenség itt neki. Tessék gurulni, hiába sír, és gurul, és gurul, és gurul, és hagy gurul! Fruzsi egyszerre sírva gurulás történik, Fruzsikám, hát gratulálunk neked!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: 0630 311 111. Hello!
1: Hello, sziasztok!
0: Szia, ki vagy?
1: Ábel vagyok, szeretnék a Top 500-ba szavazni.
0: Hallgatlak, ugye az elmúlt 20 évből bármelyik zenére szavazhatsz, mondhatod?
1: Így van, kettő is lesz, az egyik az a Cobra Starship és a You Make Me Feel, egy hatalmas nagy kedvenc.

0: Beethoven-t a Rádió 1-en. Hát szólaljon meg újra, igazad van. Mi a másik?
1: És a TV Rocktól az Indiát az Axwell Edit-jével szeretném még hallgatni. Emlékszem, hogy nagyon sokat ment régen nálatok, ezért mindenképpen szeretném bent a listában.

0: és az év egyik legkedveltebb amerikai popdalát is lejátszom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
3: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
11: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk Önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Földben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Hogy tán az időt?
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
17: Autódaru, Kosvéber.
18: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
19: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
20: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
21: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
22: Mertensforanus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Pokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
23: Itt vannak a glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
24: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
25: Mediterrán hangulat a Duna közelében! Találja meg új otthonát a 20. kerületben! Most ajándékgépesített konyhával! Avicogroup.hu.
26: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
2: Halott pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dome-ban. Jegyek livenation.hu.
3: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1, ez a Daily Mix, a Rádió 1 konténer nyitónapján. Ma reggel Balázséknál Fruzsi Győrből kinyitotta a Rádió 1 konténert, és elvitt belőle mindent.
1: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tart el! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva van a konténer! Az a mindenség itt neki! Tessék gurulni, hiába sír!
2: Ne sírjál,
1: gurulj!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a friss pop dalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
3: November 28. Budapest Aréna.
4: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
3: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
4: Venga Boys, Dr. Alban, Head of A, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
3: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
4: Jegyek tdf.hu.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: A stílus ott kezdődik, ahol a megszokott véget ér. Arezzo Design. Fürdőszoba kompromisszumok nélkül.
8: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem! Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítő mester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
9: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden, éld meg a pillanatot. Budapestgarden.com.
10: Belépőddel ott is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
11: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
12: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
11: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Daily Mix a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. Egy órán keresztül. Daily Mix.
1: Ati is, imádom ezeket a zenéket munka közben. Rádió Egy, csak igazi mai.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei órát Sugar Daddy-vel indítom, Accent következik, és Tóth Abigail. Na, ő azt mondta, hogy nagyon sokat köszönhet a szüleinek, hogy ott van, ahol most. Úgyhogy Románia popcsillaga Accent remélem megköszönte Abigail anyukájának és apukájának, hogy volt kivel elkészítenie ezt a dalt, amivel az órát indítom.
1: Termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Elektromos fűtőpanel.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Gyors és ingyenes kiszállítás.
2: Igen. Nordart.hu.
1: 5 év csere garancia.
2: Igen. Nordart.hu.
1: Rendeljünk.
2: Igen. Nordart.hu.
3: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta Központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautó ajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. Toyota Sakura.hu.
4: November 28, Budapest Aréna.
5: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
4: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
5: Venga Boys, Dr. Alban, Headway, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
4: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
5: Jegyek tdf.hu.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Exománia. Mi? Mondom! Exománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
11: Halló, én, Letúj profilkép.
10: Az Óbudai szigeten?
11: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
10: AuraBay.hu.
4: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb, világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. BudapestGarden.com.
12: Valami van a levegőben.
13: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
14: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. 5 héttel ezelőtt Budapesten elhelyeztünk egy konténert, a Rádió Egy konténert, és megtöltöttük nyereményekkel. Volt benne autó, nyaralás,

0: Eszter, és akkor egyszer csak Fruzsi Győrből ma reggel Balázsék konténernyitó partiján odaállt a rádió egy konténer elé, és ez történt.
1: Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! Sírás van, Fruzsi kinyitotta, gyerekek, nyitva van a konténer, az a mindenség itt neki. Tessék gurulni, hiába sír, és gurul, és gurul, és gurul! Fruzsi egyszerre sír, sírva gurulás történik, sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked!
0: Óriási gratula a Rádió 1 konténer tulajdonosának, Fruzsinak, aki elvitte a magyar rádiózás történetének legnagyobb nyereményét. Hölgyeim és uraim, drága Rádió 1-esek, mindenkinek köszönjük az elmúlt hetek vidám, jó hangulatú játékát, még az is elképzelhető, hogy lesz majd folytatása.

0: zajlik a Rádió egy top 500 szavazás. Mondhatod, barátom?
1: Képzeld azt, és én Eric Prince-től a Call on Me című dalra szeretnék szavazni. Ő a kedvenc DJ-m a 2000-es évekből, és szerintem zseniálisan gondolta újra ezeket a 80-as pop slágereket.
0: Micsoda szavazat, köszönöm!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bátor!
1: Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik! Nagy sírás van!
0: És gurul! És gurul! És gurul! És gurul!
1: Fruzsi, egyszer a sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Látod azt a gyönyörű autót?
2: Igen. Melyik lányomnak adjam az autót?
1: Hány gyermek van?
2: Három
1: gyerek?
0: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy
2: a kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
1: A családi pihenésre. Igen. Maradnak a gyerekek, igen, mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon-nagyon nagyon helyes.

0: Magyarország. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Szép napot kívánok! Itthon vagyok, hallgatok titeket, szeretem a DJ-teket, a jó lemezlovasokat, a Regálili a kedvencem, persze téged is. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közben a felhők jönnek-mennek annyira, hogy holnap szombaton már a Dunántúra esőt is hozhatnak majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.

Hello, Rádió 1-esek, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, bár ez a hétvége nem lesz olyan gyönyörű, mint egy hete, vagy mint két hete. Most több lesz a felhő, de lehet így is jó programokat találni az elkövetkezendő napokra. Bármit is csináljon az ember, hallgasson mellette Rádió 1-et, itt szólnak a legjobb zenék, és garantálom, hogy a folytatásban is lesz mindenféle stílusból. Jön majd

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ja, Tisa, top 500-at szeretnék szavazni.
0: Oké, okay, legyen. Kire és mire szavazol?
1: Sziglától a Melódira.
0: Szavazat. Miért pont erre a dalra voksolsz?
1: Hallgattam a Rádió Egyet, és nagyon megtetszett nekem, és azóta ez a kedvenc számom, úgyhogy...
0: Szuper, köszi szépen, hogy minket hallgatsz. Aktuális zenékre, de akár az elmúlt 20 év dalaira is lehet szavazni a Rádió Egy Top 500-ban. Telefonon, SMS-en, Viberen, a 20-as 311-en, Facebookon, Instán, TikTokon, mindenhol, és e-mailen top500@radio1.hu. Hamarosan érkezik október top hétvégéje, nem sokára lejátszuk a hallgatók 500 kedvenc dalát.

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és szeretném megkérdezni a főnökséget, hogy jár nekem most egy kávé?
1: Igen.
0: Nem baj, ha picit hosszabb lesz a szünet a kelleténél?
1: Nem.
0: Köszönöm szépen, főnök úr. Akkor jön...
1: Szívesen.
0: Jön a coffee break, hölgyeim és uraim. A kávészünet után viszont visszatérek újult erővel és igazi mai slágerekkel.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dal.

hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalod.

Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: 500 dalának is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival. Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos milszáni panírozott kamember sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
1: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
2: Mindig az utolsó a nyerő.
0: Ezt gondolod? Izgulsz, Pruzsi? Azt
2: nagyon
0: látom,
2: izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
0: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
2: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
0: Oh, bezárják a cégeteket. És mi a jövő, vagy hova?
2: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberbe megyünk. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
0: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jössz, bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne, ide is jó helyre menne, nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történik. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta! Gyerekek, nyitva ilyen van a konténer! Az a mindenségét neki! Tessék gurulni, hiába sír! És gurul! És gurul! És gurul! És nagy gurul! Fruzsi egyszeres sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked! Édesem, te nagyon sírsz! Abszolút jó helyre megy! Többieknél is jó helyre ment volna!
3: Mondanám, hogy mi mindent nyert Fruzsi, autót, nyaralást, szerszámgép csomagot, sok-sok háztartási gépet, klímát, okos tévét, folt- és gőztisztítót, kanapét, kerékpárt, hatalmas nyeremény 20 millió forint körüli értékben. Nagyon-nagyon gratulálunk Fruzsinak. Hölgyeim és uraim, mindenki másnak pedig nagyon köszönjük az elmúlt 5 hét játékát. Nagyon sokan szeretnék, hogy legyen folytatás, látjuk az SMS-eket, a Vibe

0: dala is érkezik az infók után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
2: Ugyanilyen egyszerű, de Nátáson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A Reventil orrspray törődik az orrával.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Megy, csak igazi mai sláger megy, 5 órától a Mixben Juhász Gergő mellett. Jamina zenél majd, addig töltsünk el együtt még egy zenei órát. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok. Jöhetnek a közlekedési infók, SMS, telefon, Viber, 20-as, 3111, 111. A következő órát Taylor Swift-tel indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
4: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
6: Evelyn, ez biztos?
5: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
6: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
5: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
9: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék tőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

És Gerivel Live Mix. Most 16 óra 17 perckor közlekedési infók. Norbi írta, hogy az M6-oson Budapest felé haladva Nagy Tétény magasságában az M0-ás csomóponthoz közel volt egy baleset, és csak a leállósával lehet haladni miattuk. Jóci pedig az M1-esről írt, Budapest felé Szárliget és Bicske között van a külső sávban lassulgatás. Kérek még híreket az utakról, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, cserébe autó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
2: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Sosem ültem a kispadon. Mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött. Most a Cartinorm plusz D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
4: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt! Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 450 ml-es Mizó tejital csak 399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Nyisd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Juhász Gerivel és Jaminával live mix. Most 16 óra 48 perckor közlekedési infók. Perke írta, Pest megye, Cinkot a Zsámbok összekötő út. Volt egy baleset Dány és Szentkirály között a 25-ös kilométernél. Áldogál mindenki, érdemes kerülni Vágszentlászlónál. M1-es Budapest felé Szárliget és Bicske között a külső sávban van lassulás, nemrég tudtuk meg. Na hát Szabó azt írta, szintén az M1-esről, hogy Szárligetnél egy kamion áldogál a 46-os kilométernél, már 4 kilométer miatt a sor az M1-esen. Még egy hír Babartól, ő balesetet látott a 26-os főúton a 11-es kilométernél, Csajó-Szentpéter felé áll miatta a forgalom. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! Közben én át is adom a stúdiót Juhász Gergőnek és Jaminának. Ezután

0: tessék!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön. A Top 500.
0: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Marinelli. Kamrát. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: 500 dollárnak is tája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
5: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos.
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márka kereskedéseinkben.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
16: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
17: Elektromos fűtőpanel.
18: Igen, Nordart.hu.
17: Gyors és ingyenes kiszállítás.
18: Igen, Nordart.hu.
17: 5 év cseregarancia.
18: Igen, Nordart.hu.
17: Rendeljünk.
18: Igen, Nordart.hu.
19: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le, állati lesz.
20: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
21: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
22: Építőipari, faipari és kertépítő szakemberek, figyelem!
2: Jön az év szakmai fesztiválja, ahol a profik találkoznak. Próbáld ki a legújabb szerszámokat, anyagokat, technológiákat. Jó hangulat, több száz márka három csarnokban. Hominfo építőipari, faipari és kertépítőmester workshop. Október 16-17, Bokcsarnok.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
22: Az új Toyota Hilux bemutatásával már az összes idei Toyota újdonság kipróbálható a Sakurában. A fontos cégének a minőség, a megbízhatóság és az értéktartóság. Látogasson el a Toyota Sakura Flotta központba az üzleti napok alatt, október 5-e és 17-e között, ahol exkluzív cégautóajánlatokkal és széles használt autó kínálattal várjuk. toyotasakura.hu.
23: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor.

0: hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kulisszái mögött két teljes órán át életünk eddigi legjobb borulós videóját készítettük el. Nagyon büszke vagyok rá. Hello, Jani!
1: Hello, Geri! Üdvözlök mindenki, sziasztok! Így van, ez tényleg olyan, hogy... És az az érdekes, hogy akármikor elesel

szerencsére nem kaptam hírt, viszont 3 kilométeres dugó van az M1-es autópályán Budapest felé egy műszaki hibás autó miatt Tatabánya térségében az új terelésnél. Türelem, kitartás, mindenkinek jó utat!

0: minden hétköznap délután 5-től 7-ig. A rádió egy live mixet halljátok ma Jamina élőben a lemezjátszói mögött. Sziasztok, Jami és Geri, a kollégámnak üzenem, hogy kicsit több átéléssel, ha már ilyen felemelő zene szól. Állati a műsor, köszi, puszi, Hajnalka.
1: Az kinek üzente?
0: A kollégájának.
1: De a kollégájának. Na, akkor a kollégának én is üzenem, hogy kicsit több átéléssel.
0: Így van, pörögjetek fel minket hallgatva. Szia, Jami és Geri, a Jamina Next-es DJ szetek fent lesznek valahol, mondjuk a YouTube-on, legalább a döntősök. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk, üdv a térműtött Ádám Miskolcról.
1: Igen, én nagyon hálás vagyok itt a Rádió egy dolgozóinak, ugyanis Csabesz és Levi voltak kint a helyszínen az eseményen, és ők abszolút olyan profin, élőben közvetítették három kamera állással tényleg az egész eseményt, és az összes szett megvan nekik, és mindegyiket ki fogja konvertálni nekem, vagy nem tudom, ezt jól mondom, de hogy mindegyiket majd szeretné a Csabesz nekem elküldeni, leválogatva úgy, hogy versenyzőkre, és ki szeretném őket mindenképpen tenni, úgyhogy a válasz igen.
0: És a finalisták guest mixei is érkeznek majd a World is My Radio Show-ban hamarosan, természetesen lendülünk tovább.
1: Így van, jön a finálé lassan az első órában, úgyhogy megyünk tovább, még hozzá Robin Schulz és a Better Times. Egy kicsit fesztiválozunk meg itt az őszi időben. Jövünk itt tovább, rátöltjem.

0: az évek alatt képzétek, egy picit mélyült a hangom, szerintem is előnyömre, mert elképesztő ilyen nyilvánkoló voltam szerintem, és nagyon jól áll az, hogy mélyült, mert azért bele kell erőteljesen szólnunk ugye a mikrofonban a fellépéseken, úgyhogy én szerintem előnyömre vált.
1: Abszolút egyetértek. Egy SMS, sziasztok, úgy hallottam, elindult egy gerilla rádió, egy DJ szavazás, hogy ne maradjon ki Jamina sem, ezért Jaminára szavaznék a DJ szavazáson. Üdvözlettel, Attila, imádom. Képzeljétek el, ez mindig akkor van, amikor Pulmex zenél nálunk, vagy délután a Live Mixben, vagy este péntekenként a Birdies My Radio Show-ban. Mindig elkezdetek írni üzeneteket, hogy Pulmex-re szeretnétek szavazni a rádió egy DJ szavazáson, ami még el sem kezdődött. Úgyhogy Pulmexnek eddig van egy csomó szavazata, most már neked is van egy, úgyhogy egyelőre ti vezettek.
0: Van egy rossz hírem, Zsomi, még nem indult el a verseny. Szóval nehogy elfáradjanak addigra itt a követőid. De igen, valószínű lesz, hogy idén is ugye rádió egy DJ szavazás, úgyhogy mindenki fel van rá készülve lelkiekben, és remélem, hogy ti is, és akkor várjátok majd, amikor elindul, nyilván akkor kellene akkor még 200%-on ezt nyomni.
1: Bizony, viszont egy másik szavazás gőzelő felmegy, ez pedig a top 500 szavazás. Nagyon szépen készül Magyarország legnagyobb slágerlistája, 500 dalból áll, minden évben ti állítjátok össze, bármelyik dalra voksolhatok például Jamina zenére is, top500@radio1.hu, nincs már sok időtök, küldjétek gyorsan a voksokat, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen szerepel majd.
0: Jó? Na, de szuper, mindig kíváncsi vagyok egyébként, tényleg ez sokat elmond egyébként szerintem a magyar rádiózásról majd, hogy kinek mi a stílusa, és hogy mégis mik végeznek majd elő mondjuk a top 10-ben.
1: Így van, hamarosan tehát jön nálunk a rádió egy top 500, most egy rövid hydration break, egy kis hidratációs szünet, Jamival iszunk egy csomó vizet, ti is tegyétek ezt, aztán pedig jövünk vissza.
0: Ne menjetek sehova, ne kapcsoljatok sehova, hamarosan jövünk.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
11: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
12: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199996-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
15: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Hol jön a profi segítség a kerti munkákban? Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Tisztolnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél. Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
17: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
18: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek. További információk az ERSZT-sleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérd teszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
19: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
20: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
23: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
24: Reklámot hallottak.
25: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
26: Marina sétány, prémium okosotthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
27: Újra itt a borszongás, és idején igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Farm, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
28: familypark.at.
29: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakarában, Kalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu per 5 millió.
30: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint. A fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan. Spórolj okosan.
31: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkát,
0: görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozza haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot. BudapestGarden.com.
1: Söpört be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Frey M5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrey.hu-n. Valami van
2: a levegőben. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
3: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
4: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: Péntek, jó hétvégét kívánunk mindenkinek, sziasztok, még egy órán át Jamina mellettem a lemezjátszói mögött. Most szavaztam Jamina és Tolvaj Reni közös számára a rádió egy top 500-ban. Nagyon drukkolok, üdvözlettel Ádám.
1: De szuki vagy Ádám, köszönjük szépen.
0: SMS és Viber számunk 0623 111 111. Jamina tehát élőben este 7-ig a lemezjátszóknál.

0: egészében. Wow! És bravo!
1: Igen, gratulálok neki, azért nem volt nehéz nem szembefutni ezzel a dallal, mert nagyon-nagyon jól menedzseli a social médiáját a Zsombi, és nagyon sokszor láttam már tőle, és hallottam, hogy készül egy ilyen remix, úgyhogy gratulálunk, Zsombi, tényleg nagyon jó lett.
0: És Pulmex ma este itt lesz élőben, 11-től a World is My Radio Show-ban, közlekedés. Röviden, az üzeneteitek alapján csak az M1-esen van baj, ott viszont két helyen is, lassú a haladás a terelt szakaszon, Tatabányánál, Bicskénél és Herceghalomnál Budapest felé, van egy lerobbant autó is az M1-esen, ami feltartja forgalmat Tatabánya térségében, szintén a főváros irányában, az M7-esen pedig egy őzike sétál az út mellett a velencei kihajtó előtt, nagyjából 600 méterrel Balaton felé. Ezt most küldte valaki, mindenkinek jó utat! DJ Mag Top 100 néhány órája tegnap jött ki a legfrissebb lista, az első helyen maradt David Guetta, Martin Garrix maradt a második, Anima a harmadik.
1: Így van, igen, azért

nyilatkoztak, és azt, hogy ő 2026-ban is megnyeri ezt a közönségszavazást, ugye ezt fontos ki hangsúlyozni, hogy nem egy szakmai dologról van szó, tehát ez számomra elképesztő. Aztán ugye

0: neked, Jami. Jön egy újabb Hydration Break, iszunk egy csomó vizet, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, megtöltöm a kulacsom, és gyertek ti is még a következő 20 percre mindenképpen.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
7: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
6: Mondtam.
7: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
6: Fresh Buddy sosem hibázik.
7: Akkor veszünk mi is egyet?
6: Ugye, tehát még egyet?
7: Részletek a freshcorner.hu/ajánlataink oldalon.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intekben, nem üvöltök. Nem nyomom
10: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupá!
12: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
13: A hatékonyság fontos egy család életében. Torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
2: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Söpörd be az ősz legjobb ajánlatait az Emil Frejem 5 Centerben október 12-e és 17-e között a nyílt héten. Most új és használt készletmodellek extra előnyökkel. Gyere be és találd meg nálunk a következő autódat. Több márka, több lehetőség, hosszabb nyitvatartás. Az ajánlat részletei az emilfrej.hu-n.
17: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszala.

0: már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában.
1: Halló, én Letuj profilkép.
0: Az Óbudai szigeten.
1: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
2: Aurabay.hu. Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Valami van a levegőben.
7: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
8: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
9: Miért hallgatják egyre többen?

0: szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Sziasztok, imádom Jamin a minden porcikát megmozgató mixeit. Nagyon jó a műsor, puszi Viki.
2: Na de jó, igyekszem azért.

0: a rádió egy konténerhez.
1: Húha! Ez két olyan kérdés volt, amire nem tudom, valahogy lehetetlenség most ebben a percben válaszolni mind a kettő.

0: tanulás, minden, úgyhogy nagyon jó volt, vissza tudjátok nézni ezeket az igazi nagy pillanatokat a Facebook és az Instagram oldalunkon. A mai fellökös videótokat nézve felvisítottam, ha így folytatjátok, szerintem a Gerit hamarosan a takarítónéni mossa majd fel. Üzeni Csabi, és tök igaza van.
1: Igen, és valaki üzeni neked, Geri, hogy egy repet borda, nem borda.
0: Jó

0: onnan, úgyhogy ott is találkozunk, és Komárnóban, ugye Szlovákiában.
1: Jami, jó bulikat, mi pedig folytatjuk jövő héten.
0: Így van, jó hallgatózás, jó kívánságműsort nektek, Gerivel, szevasztok!
1: A Rádió egy kívánságműsor Alex Kenzsivel indul mindjárt. Jön a Bumble, hívható SMS és Viber számunk 0623 111 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogytán az időt.
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós hádaüzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
11: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
13: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6 699 000 forinttól. MG. Find your more.
14: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
15: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
18: November 28. Budapest Arena.
19: Berobban a Total Dance Festival évzáró megasója.
18: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
19: Venga Boys, Dr. Alban, Head of A, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
18: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
19: Jegyek tdf.hu.
20: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
21: BudapestGarden.com.
22: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Újra itt a borzongás, és idén igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
1: familypark.at.
21: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézek ki, mint egy olasz.
1: Ah, egy olasz csődör vagy?
0: Hát azért az nem, de igen.
1: Oké. Okay. Milyen dalt kérsz olasz?
0: Hát a Louis-t a családomnak.
1: Na, akkor jön is Louis.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellett, józan X-on megyen, úgyhogy imádom.
0: Mi játszunk az igazi mai slágerek.

0: vasárnap pedig már csak 20-kor lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi a broncsok forgalmazója.
0: Dávid, hallgatlak.
2: Péter, szeretném kérni, mondjuk pár hónak most még kezdeni.
0: Ketten mentek együtt edzeni, nagyon menő.
2: Igen, úgyhogy még aki a teremben alak, hogy nyugodt, azt mondja mindenkinek.
0: Hát akkor adjuk a tempót, meg az energiát az edzéshez. Fitless, Bibi Rexa, New Religion, hamarosan ez jön. És persze a további kéréseket is várom, a telefonszámokat tudjátok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
0: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
10: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Épp egy kívánságműsor. Halló, halló.
1: Andi vagyok. Ja, Blondistól szeretnék kérni egy dalt, és Petinek küldöm a páromnak.
0: Szia, Andi, és mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem.
0: Jól van. Szomorú vagy?
1: Nem, csak már este van.
0: Ja, akkor csak elfáradtál?
1: Igen.
0: Mivel foglalkozol, mi a munkád, ami ennyire kiszívta az erődet?
1: Hát, HR-en dolgozom.
0: Mindent értek.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert egy Ray Daltont készítettem elő a következő telefonáló kérésére. Hogy hívnak?
1: Ja, Ibolya vagyok.
0: Hello, Ibolya, kinek menjen?
1: Katána.
0: És ki az a Kata?
1: Egy barátnőm, majdnem a legjobb.
0: És mióta vagytok barátnők?
1: Nagyon régóta, gyerekkorunktól.
0: Üzensz neki valamit?
1: Legyen szép estéje.
0: Ezt tehát most neki játszok itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A következő Molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágó tabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára.

0: használati utasítást.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinton. MG. Find your more.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
8: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
12: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
13: Belépőddel Ót és Mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
14: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal.

0: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
1: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti sója a diszkosít lejátszói mögött ma este Bárány Attila, de a stúdióban itt van DJ Junior és Hanvai PG is.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, a Báránynak nagyon kell a segítségem, mert egész héten rászorul, úgyhogy itt vagyok. Ő fog mixelni, én csak hozzáteszem, amit kell. Tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
2: Ladies and gentlemen, madame, a Herman, a mesél, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdem a publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
0: Én pedig 2 óra múlva már szinte biztos, hogy nem egy cserem, mert hogy ott játszom a Káposztás Fesztiválon. Most pedig kezdünk Robin Schulz és Barbs lemezével. A Better Times-szal köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és indul a ma esti diszkosít.

0: rendszerét és az ünnepelteket.
1: Ránéztem a naptáromra, én november 7-én az olasz napot ünneplem. Made in Italy lesz Budapesten. Dempon Schulze fogunk játszani Italo House és House feldolgozásokat egész este. Már korán kezdünk, egész nap olasz gasztronómia, és mindez Budánai Bevásárlóközpont éttermében. Az esemény kint van egyébként a rajongói oldalon, a barátaimnak a privát oldalon is megosztottam, úgyhogy jelentkezzetek be, és találkozunk majd november 7-én.
0: Most pedig az egyik ünnepeltnek, Szegedi Tipikének küldöm a következő dalt, mert hogy ő rám írt a hét elején, hogy mi lenne, hogyha ezt pénteken lejátszanám. Hát tessék, itt van Chris Lake,

0: Kérdezi DJ Junior és Bárány Attila.
1: Kérem szépen, a héten jön új DJ Junioros tartalom a YouTube csatornámra, és az elkövetkezendő két hétben egy Andrea Bocelli, valamint érkezik egy Imel Angel dal, illetve még egy harmadik is, a Bauza féle Magnetic, ezek mind kikerülnek két héten belül, és a Made in Ibiza mixem is kikerült, azt viszont nagyon sokan nézik, ez egy videoklipes verzió, 2 óra 20 perc mix, úgyhogy csekkoljátok.
0: Már csak egyet kell aludni, és holnap találkoztatunk méghozzá három helyszínen is, Gyöngyös,

0: 800 magas BPM tartalma a Dance Nerd Disco a Rádió 1-en, a Bárányjal a hangvai meg a Juniorral, október 24-én viszont együtt játszunk majd az éjszakában, mert a Disco City Legend lesz, találkozhatunk Békés Csabán a nagy fesztiválon, a nagy színpadon, Magna Cum Laude koncert lesz, és utána korán 22 óra 15-kor kezdünk, és egészen hajnali 2-ig pörgetünk majd felváltva.
1: Jut eszembe a TikTok csatornám, ugye napról napra mondhatni, hétről hétre fölteszek ilyen zenei kérdéseket, ahol három vagy régi vagy új dalt minősíteni kell. Köszönöm ezúton is mindenkinek, aki részese mondhatni ennek a játéknak, mert nagyon-nagyon jó visszajelzések, és ebből mindig csinálok egy

0: Shit.
1: Well, I wish I was born 1,000 years ago.

Popescu și Trade, și búcsúzik ma estére DJ Junior, Bári Attila és jó magam, Hanvai Fiji. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, a Facebookon pedig megosztottam a nyáron készített remixeimet, illetve a Day by Day dalom is bekerült ebbe a pakba, ezt megtalálhatjátok a Facebook rajongói oldalamon. Holnap este szombat lesz, akkor én mixelek majd itt a Rádió Egyen, akkor is tartsatok velünk, én búcsúzom, szevasztok! Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Hanvai Fiji voltam a saját utcaim iránt, hogyha valaki érdeklődik, írjon e-mailt a hanvaipiji@hanvaipiji.hu-ra. Köszönöm a követéseket a TikTok, illetve az összes social media felületemen. Azzal búcsúzom, hogy holnap este, az a szombaton Gyöngyösön, Bátaszéken és a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel.

0: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön a Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc

hallgatunk Önökre. Hívja a rádió egy top 500 forró drótját. 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Dinelli. Kamarád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rá.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillez, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
7: Budapestgarden.com.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Rudzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
9: Igen? Jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
10: Mindig az utolsó nyerő.
8: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
10: nagyon
8: látom.
10: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
8: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
10: Igen. Győrből érkeztünk. Igen. A nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
8: Megemlítettük adásba. Igen.
10: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
8: Wow.
10: Úgyhogy,
8: és mi a jövő, vagy hova?
10: Hát igazából még nem tudjuk, pár hónapunk még van, úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
8: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jössz? Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta, a gyerekek, nyitva van a konténer.
10: Nem,
8: az a minden segít neki. Tessék gurulni, hiába sír. És gurul! És gurul! És gurul! Fruzsi egyszerre sírás! Sírva gurulás történik! Sírva gurulás történik, Fruzsikám! Hát gratulálunk neked!
10: Köszönöm szépen!
8: Édesem, te nagyon sírsz, abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert, nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
10: Igen.
8: Az látom. Is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
9: Örülünk. És rá magad a kocsira.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Tökéletes fináléja leszünk egy elképesztően izgalmas napnak itt a Rádió 1-en. Ma megváltoztattuk egy hallgatónk életét, 20 millió forint az összértéke az ajándékoknak a Rádió 1 konténerében, amit ma reggel Balázséknál megnyert egy szerencsés.

0: hallgatókat. Szevasztok, és pont idefele hallottam a reggeli kis bejátszót, hogy aki megnyerte, az pont most veszítette el a munkáját, jól hallottam?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Milyen a sors, nem? Hogy jó
1: bizony,
0: helyre ment. Jó
1: bizony,
0: helyre ment.
1: Nagyon.
0: És hát a legjobb helyre ment, úgyhogy innen is gratulálunk a nyertesnek.
1: Szívből gratulálunk, hamarosan folytatjuk. 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Totál élő az adás, amit tudtok nézni is innentől kezdve a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Menjünk.
0: Az órát pedig már is Alex Kenji-vel és a Bumble-val fogom indítani itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

0: karácsonyi remixet, és már utalom is a 20 ezer forintot írja Dani. Mennyire együtt élnek a hallgatóink a műsorral? Nagyon szeretem.
1: Igen, mondd el, hogy mi történt.
0: Volt egy ígéretem a Rádió 1 Live Mixben a héten, amikor a Begi játszott, mondtam, hogy az első Rádió 1 DJ-nek én fizetek 20 ezer forintot, aki

0: fent vagy a Revoluton. Nem felejtettem el, utalni fogok.
1: Fent vagyok a Revoluton, de hogy igazságos maradjak én is, valójában azért nem játszottam le a dalt, csak egy kicsit beköszöntem. Egy kicsit belecsilingeltem a fülétbe és a kedves rádió hallgatók füleibe.
0: Akkor legyen 10.
1: Én azt gondolom, hogy most ezt a labdát feldobtad, és legyen az, aki tényleg elsőre elején

0: a Revo nagy varázslat az éjszakában is, ki kell rakni a QR kódot a zenekulcsokba.
1: Úristen, de jók vagytok tiktokerek! Nagyon szeretem!
0: Szeretném kérni a bulibárot, csak így mondtad a QR kódot, hogy oké.

0: hoztam ma elsőként szokás szerint Lord Fitbegi, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz, Begi, még egyszer!
1: Hello, Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat és mindenkit, aki esetleg a YouTube-on vagy a TikTokon követ minket. Szavaztok, TikTokosok!
0: Ez volt az Another és a Talk to You találkozása a Destiny's Child nagy 2005-ös slágerével, a Lose My Breath-tel. Rengeteg üzenet minden felületen. Imádom, Begi, amikor te vagy, mert mindig használsz különleges effekteket. Üdvözlettel, Pali. Aztán még egy gyakorlatilag ugyanilyen üzenet. Sebészi pontosságú filterezgetés. Ez jó, írja valaki.
1: Imádom és köszönöm, hogy ezeket észrevesztek. Nagyon hatásosak, jól működnek, és hát a legtöbbet szó szerint ki lehet csavarni a dalokból.
0: Ezt a következő SMS különösen szeretem. Sziasztok, ebben az órában lehet nyerni kulcsot? Kérdezi Alfred. Nem tudom, visznek szánta el, vagy komolyan. Ha komolyan, akkor Alfred, nagyon rossz hírem van. Ma reggel megvolt a konténernyitó parti. Fantasztikus adás volt. Nagyon jó helyre került a főnyeremény.

0: kedves Mónika, ezer egy éve nem hallottunk róla, de jó, hogy itt vagy és követsz minket, és hát akkor boldog születésnapot, nem tudom melyik az igazi, valószínűleg az egyik az valami életponthoz,
1: vagy egy
0: életeseményhez kötődik. Mindenazonáltal legyen most is boldog, meg majd decemberben is az a születésnap.
1: Így van, Isten éltessen, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111, gyerünk tovább!
0: Maradunk ennél a nyári hangulatnál, a folytatásban egy különleges remixel megyünk tovább, érkezik Kanye West és a Flashing Lights itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11-ig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: első számú DJ-je a héten került nyilvánosságra a DJ Mag magazin legfrissebb listája, ami ugye a világ vezető DJ-t rangsorolja évről évre. David Guetta továbbra is az első, Martin Garrix maradt a második helyen, a harmadikra viszont ugye feljött az amerikai Anima.
1: És a díjnak a lényege az, hogy ez egy közönségszavazás. Tehát, hogy azért az internetet most ketté törte ez a hír, és hát vannak, hogy is mondjam, megfejtők, akik...

kedvencek, illetve a közösség szavazatai alapján kerül ez a rangsor. Én azt gondolom, hogy David Guetta, ha valaki, akkor David Guetta nagyon sokat tett azért az első helyért. Ugyanúgy, mint Martin Garrix, vagy éppen az utóbbi évben szólók

0: rádióban, és a többi. Ez egy nagyon-nagyon komplex művészet most már. De javíts ki, ha tévedek.
1: Abszolút így van, és ez nem kicsinyli le azokat a DJ-ket, akik az underground műfajban tevékenykednek, és akik mondjuk inkább a kisebb 2-300 fős klubokat preferálják, és azt a közönséget szolgálják ki. Tehát, hogy egész egyszerűen szerintem az almát nem lehet összehasonlítani a körtével, de egy kicsit messzebb akartam menni. Mondjuk az almát nem lehet összehasonlítani a krumplival. A krumpli is egy nagyon finom dolog. Tehát, hogy ennyire,
0: abszolút,
1: ennyire távol van a kettő egymástól szerint.
0: Begének üzenem, hát egy légkondi nélküli panelból én szíves örömest elengedem a nyarat. 26 fokos éjszakák nyom.
1: Igen, megértem a helyzetet. Oké, te nyertél.
0: Legyél egy légkondit. Na, Begé, menjünk tovább.

0: Már csak egy jó Free From Desire hiányzik, üzeni Hajni.
1: Hát Hajni, az a bosos elég, főleg, hogyha meccsre készülünk, úgyhogy megnézem, hogy mit tehetek az ügy érdekében, bár mindig szoktuk mondani, hogy ez nem kívánságműsor. De mondjuk a Free From Desire.
0: De a Free From Desire kivétel, szerintem. Azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon szeretitek. Geri, ebben a megfázós időben hogy vigyázol a hangodra? Van praktika, ha beüt a baj, kérdezi valaki TikTokon. Képzeljétek el, nekem most már nem megy el néhennyivel a hangom egyáltalán, de hogyha érzem, hogy valami baj van, akkor apukám házi pálinkája, az egy csoda, minden barátomnak ajánlom, utána semmi bajom, igaz, hogy két napig nem tudom, hogy hol vagyok, és mindenki esik.
1: Tehát akkor kerítésszaggató?
0: Igen, és hát abban, hogy másik kerületben ébredek fel. Kerítésszaggató, de minden bacit kiűz. Úgyhogy mindenkinek ajánlom apukám házi pálinkáját. Neked is ajánlanám, de tök jó, hogy már nem iszol.
1: Én már nekem már majd a következő életemben, de hogy egyébként a Gerinek akkor szokott elmenni a hangja, amikor lenyomunk egy háromnapos fesztivál hétvégét, és végig kommentálod a bulit is, meg előtt a rádióműsort is nyomod, és hát vasárnap hajnalban már nem ismerek hangodra.
0: Én sem, meg az anyukám sem.
1: Meg rád sem.
0: Hiányoznak ezek a nyári fesztiválok. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber szám. Ott is nem minket írtottsék.
1: Igen, én is fennakadok itt. Nagyon viccesek a TikTokereink, úgyhogy érdemes oda is benézni, már csak elolvasni a hozzászólásokat. És egyébként itt az adás alatt, ami nem megy ki az adás mikrofonon keresztül, itt a TikTokon azért halljátok, hogy mi miket beszélgetünk, úgyhogy egy vidám péntek este zajlik.
0: Nagyon, de tényleg ez most csak a TikTokereknek egy nagy taps, de tényleg. Igen,
1: köszönjük, hogy vagytok.
0: Néha itt cson nélkül beolvasok üzeneteket, itt most majdnem beleszaladtam.
1: Igen, ebbe. Figyelni kell.
0: Nagyon-nagyon jók vagytok. A Rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is tudjátok nézni, hallgatni a műsor tökéletes kép és hangminőségben. Megyünk tovább.
1: Maradunk a nyári hangulatán, hogyha már ennyit beszéltünk róla, a folytatásban érkezik Last Frequencies és a Leave It All itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Már csak 77 nap karácsonyig. Ezen a héten 40 ezer forintot szedett ki tőlem a Megi. Egy kis karácsony, október 8-án. Kérem, 9-én péntek este.
1: Nincs még karácsony, csak itt most már a TikTokon is elkezdtek, hát hogy is mondjam, hogy mondják ezt?
0: Követeli mindenki, hogy legyen valami karácsony.
1: De nem inkább azért, hogy nem mered, de hát igen, fog meg a sorom.
0: Hát így van. Erős warm-up jelleg, de fini-mini a műsor üzeni valaki. Nagyon szépen köszönjük. Beginek mennyi idő volt az edzés, amíg látszódott?
1: Hát az edzés az... várjál, kifutott a zene, hallgass csak!
0: Kapcsolj ki a mikrofont, és menjen ez egy perc.

0: léptékben vagy lépésben látszódik a változás, de azért látszódik. De az, amikor már azt mondtam, hogy igen, ez már hasonlít arra, amit szeretnék látni, eltelt egy jó fél év.
1: SMS és Viber számunk 0623111111. Nálatok a 4-es csatornára van kötve a Master, kérdezi Patrik, nem a 197-esre.
0: Nem, a 4-es csatorna egyébként az adás van rákötve, tehát én a fülesbe azt is hallom, hogy tehát ilyenkor, amikor beszélgetünk a mikrofonba, akkor azt én a 4-es csatornán hallom, különben pedig a két lemezjátszót használom a 2-es-3-as csatornán, az 1-esen pedig hiszterika kapcsolom.
1: Igen, nagyon
0: hiszterika az 1-esen!
1: Nagyon szeretjük az ilyen kérdéseket. Nincs október Kevin nélkül, írja valaki. Mi lesz itt még ma? Egy perccel elmúlt este 10. Pihenünk egy rövidet, le kell adnunk egy reklámblokkot, aztán pedig folytatjuk és jövünk vissza, jó?
0: Ne menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Budapest Gardenben megnyitott Európa legújabb világszínvonalú görparkja. Hozd a deszkád, görkorid, rollered vagy BMX-ed, mert a feledhetetlen élmény garantált 1000 négyzetméteren az extrém sportok kedvelőinek. Ez nem csak egy szimpla szabadidőpark. Grillezz, bográcsozz a haverokkal. Budapest Garden. Éld meg a pillanatot.
6: BudapestGarden.com.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Rudzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom, már nem sír.
8: Kettes jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
9: Mindig az utolsó a nyerő.
7: Ezt gondolod? Izgulsz, Rudzsi? Azt
9: nagyon
7: látom.
9: Izgulok, nagyon izgulsz. Nagyon fázok.
7: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
9: Igen. Győrből érkeztünk.
7: Igen.
9: A nőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
7: Megemlítettük adásba. Igen.
9: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
7: Wow.
9: Úgyhogy,
7: és mi a jövő, vagy hova?
9: Hát igazából még nem tudjuk. Pár hónapunk még van. Oh. Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
7: Édesem, hát akkor ezzel mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz, nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jössz? Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Nézd bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit tartál. Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, vele ment a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta a gyerekek, nyitva ilyen van a konténer,
9: az
7: a mindenség itt neki. Tessék gurulni, hiába sír! Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
9: Köszönöm szépen.
7: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy. Többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Látod azt a gyönyörű autót?
9: Igen.
7: Az is a tiéd. Ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök, klíma, tele vagyunk mindennel. Fruzsi, nagyon gratulálunk. Megérdemled.
8: Örülünk. Esz rá magad a kocsira.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: 15 perc múlt este 10, bulizatok velünk, itt vagyunk egész este élőben. Hello mindenkinek, mellettem Lotfi Begi a lemezjátszóknál, szevasz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok a YouTube-on, szevasztok TikTok-kerek, szevasztok mindenhol.
0: Sziasztok, ez egy SMS, ha nem mondjátok meg az előző Coco Loco remixnek a címét, nagyon nagy bajban lesztek. Imádom, és csak a Begi játsza, írja Attila.
1: És pont ezért csak a Begi nem fogja elmondani, ezt már annyiszor kértétek, egész járom, mindenhol kértétek. És...
0: Bocs Attila, nem mondjuk meg, titok.
1: Maradjon titok, nem?
0: Nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek titkai.
1: Remixir így vagyok.
0: Remix feltékenység. Ez de. Tök jó, de egyébként érthető.
1: Én meg mondjuk nem, meg. Nem. Egész egyszerűen de olyan oka van ennek a dolognak, hogy csak fel kell menni a rádió 1.hu-ra. És ott a tracklistek között ott van.
0: Pontosan. www.radio1.hu. Na jön Begivel a második kör, hajrá!
1: A második körát már is Hypaton felvételével fogom indítani, érkezik az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Egészen 11 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Nine Radio Show-ban a Rádió
1: Egyen. Hogy mondtad? Hogy mondtad?
2: Bausa.
1: Nem. David Guetta, French Montana, és ki?
0: Hügel, bocsánat.
1: Nem.
0: Hügel. Francia nyelvtelten Hügel, amúgy pedig nagyon durva, de Hügel a helyes kiejtés.
1: Hügel, légy szíves, jó?
0: Akkor Hügel.
1: Hügel, mert hogy nálunk van egy francia, aki egyébként rögtön a körmödre néz.
0: Ez így van.
1: Jó, tehát ha valakit, akkor a kuki tiszteletbe tartva. Hügel volt.
0: Hügel, így van.
1: Rézs Montana és Hügel.
0: Sziasztok, a kislányom 3 hónapos kora óta a Rádió Egyre alszik el. Üzeni nekünk Réka TikTokon, de cuki. Jó éjszakát neki. Réka, te pedig buliz velünk, jó?
1: Igen. De hogyha egy DJ-nek eszek, hogy elalszik a zenédre a gyerekem, akkor...

0: akiktől volt a szép karácsonyt. Nagyon szeretem.
1: Én nekem ezzel kapcsolatban azért van élményem, mert ugye tavaly Rúzsa Magdival már elkészítettük a Karácsony mindenhol című dalt, ami az első verziók és az első demók augusztus végén készültek, tehát kisgatyába, fürdőgatyába és flip-flop papucsba ültem a stúdióba, és száncsengőt és karácsonyi hangulatot próbáltam átérezni, hogy mindent bele tudjak tenni a dalba. És aztán októberben még voltunk nyaralni, és a török tengerparton a pálmafák alatt hallgattam, hogy mit kéne még rajta változtatni, és nagyon nehéz volt úgy átélni és átérezni a dolgot, de aztán sikerült, mert hogy áll Istennek nagy siker lett, úgyhogy hamarosan újra Karácsony mindenhol, Rúzsa Magdi és Lotfi meg.
0: De jó. Közben csak mondom, a Christmas FM-en elindult a bandétől a Do They Know It's Christmas.
1: Geri,
0: jó, ez zenéket játszanak, ők is.
2: Ez

0: Szem Lotfi Begi, a lemezjátszóknál egészen 11-ig. Üdv van most érkezőknek, szevasz Begi, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok, és hello mindenkinek, aki a YouTube-on vagy a TikTokon követ minket és néz minket. Milyen jó, hogy deréktól fölfel látszom, csak mert különben látszodna, hogy játszós melegítő.
0: Ja, nincs az semmi baj.
1: Rugdalózó vagyok. Nem öltöztem ki.
0: Ha Cookie freestyle-ban nyomhatja a magyar nyelvet, fordítva ez a legkevesebb írja valaki, és tök igaza van.
1: Ezért mondtam, hogy Hüzsel és French Montana.
0: Sziasztok, lehet karácsonyi számokra is szavazni a Top 500-ban? Kérdezi a TikTokon Vox, vagy Rami. Abszolút lehet. Karácsony mindenhol, például Lotfi Begi, Rúzsa Magdi.
1: Ez egy jó tipp. Ez abszolút. Szavazzatok
0: rá. Igen. Bármelyik dalra voksolhatok. Az elmúlt 20 év legnagyobb slágereit keressük. Rádió 1 Top 500, a ti szavazataitok alapján hamarosan a Rádió 1-en. Begi, mostanában a bulikon milyen stílusban nyomod? Ez Patrik kérdezi.
1: Attól függ, hogy a buli melyik részén játszom. Hogyha az elején, akkor megpróbálok egy warm-up szettet játszani, hogyha főműsoridőben, akkor természetesen ehhez mértem főműsoridős, de ismert dalokat játszom, és hogyha a végén játszom, akkor előveszem én is a kalapácsot, és szeretek kalapálni. Erre azért nyáron volt jó pár szó példa, akár Szegeden, vagy Zamárdiba a Rádió 1 fesztiválon, és elképesztő hangulat volt, főleg a Strandfesztiválon.

0: Érezhető volt, hogy tudják, hogy lassan és biztosan véget ad a fesztivál.
1: Bizony, de jó volt veletek fesztiválozni. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább, Begi?
0: A folytatásban érkezik a Defective kiadó koronázatlan királynője, ő nem más, mint Sam Divine és a Paradise. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Loci Begit halljátok.

0: az komoly lesz.
1: Igen.
0: Kerítésszaggató kettő.
1: Igen, jó hétvégétek
0: lesz. Tehát nem is próbálja kicsit szépíteni.
1: Nem is másolja el, semmi.
0: Szefrének, kész.
1: Ennyi. Én szeretem, hogy ilyen őszinték vagytok. Köszi, Begi, hogy múltkor kiengedtél a Pozsonyi úton, írja a TikTokon Pityu.
0: Hát végre pozitív komment, mert hogy fel van mazicázva a kocsim, és nagyon sok olyan kommentet szoktam kapni, hogy üzenetet, hogy jobbkezes utcáról nem hallottál? Nagyon örülnék neki, hogyha körforgalomból kifele menet indexelnél.
1: Kell neked jobbra ilyen kocsival is járni.
0: Hát igen, megvannak a hátrányai a szponzor autónak, de nagyon szeretem, és végre kapok pozitív kommentet, úgyhogy köszönöm szépen. Pityu,
1: így van.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Sziasztok, az lenne a kérdésem, Begitől nyomja-e még a boxot?
0: Abszolút, megmutatnám.
1: Igen. Ez egy fradis felső.
0: És mi van odaírva?
1: Ökölvívás! Hoppá! Ez a boxos felső. Én nem is láttam ezt a feliratot rajta. Új, de jó. Szóval a válasz abszolút igen.
0: Igen, megmaradt nekem.
1: Tök jó.
0: Beszéljünk hosszabban róla? Vagy mondd el a telefonszámot.
1: Nem.
0: Beszélhetünk róla, hosszabb gondolod.
1: Hány kilót fogytál? Szerintem arra mindenki nagyon kíváncsi.
0: 25-nél járok. Az nagyon sok. Igen, az nagyon sok.
1: Nagyon komoly.
0: Az olyan, mintha megettem volna magamat negyedében.
1: Kemény.
0: 150-nel, most 80-nál járok, és nagyon jól érzem magam, és szeretnék menni tovább.
1: Tök jó. Hajrá, Begi, így tovább. Na, menjünk mi is tovább, hajrá.
0: Az előző órában már játszottam egy Swedish House Mafia notát, a folytatásban pedig érkezik Axwell szólóban, ezzel nem más, mint a Whatever Turns You On, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio-ban. Kicsit magasabb fokozatra kapcsoltunk, de én úgy látom, hallom, hogy ez
1: imádják.
0: A hallgatók kedvére van, úgyhogy csapjunk oda, itt a Birdies Man Radio-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, Lotfi Begi kiszálló trackje, ez volt ma a Word is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Örültem, hogy legutóbb láttalak Begi parkolni a Fradi meccs előtt. Én mosolyogtam annyira a parkolóban, holnap is hajrá Fradi, írja Dorka.
1: Hello Dorka, akkor holnap is találkozunk, mert hogy holnap is megyek, és egész valószínű, hogy parkolni is fogok, hiszen onnan fogok majd fellépésre menni, és pont azt számogatom, hogy lehet, hogy a meccs végéről el kell, hogy menjek. De jut is, marad is, mert hogy Fradi meccs is lesz, és fellépés is lesz.
0: Na ezért kell több este mixet hallgatnom, nem csak a délutániakat, üzeni Rami, abszolút így van. Olyan jó a műsor, hogy ezektől a zenéktől a Geri szűrt vize visszapiszkosodik. Írja valaki, nagyon jó dolog. TikTokerek, óriásiak voltatok ma, és maradjatok mindenféleképpen, itt van már Pulmex a házban. Abszolút maradunk, megyünk tovább élőben, Pulmex a lemezjátszóknál a következő egy órában. Nálad fellépések még a hétvégén?
1: Én holnap megyek Bölcskére, méghozzá a Lotfi Begi and Friends formációval, úgyhogy elkísér majd Kolányi Zsuzsi és Nagy Adri, úgyhogy támogatnak, és nem csak támogatnak, hanem énekelni is fognak a színpadon, úgyhogy holnap este Bölcskén találkozunk.
0: De király, Begi, jó bulit kívánok, és mi pedig folytatjuk jövő héten.
1: Köszönöm a figyelmet, szevasztok, szevasztok, találkozunk jövő héten.
0: És maradjatok, jön Pulmex élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Végy.

0: 2 perc múlt este 11. Hello mindenkinek, itt vagyunk továbbra is, még mindig élőben. Begi olyat játszott, hogy innentől 333%-on lesztek Pulmax-el? Kérdezi valaki a TikTokon. Ez pontosan így van, szevasz Pulmax!
1: Hello Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit. Óriási volt az elmúlt 2 óra, hallottam Begi mekkorát, mert úgyhogy ezt próbáljuk majd ugyanilyen lendülettel tovább vinni.
0: Így van, tartjuk a tempót, a hangulatot, tudtok minket nézni továbbra is a YouTube csatornánkon, az applikációnkban, valamint a Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáján. Hát akkor jöjjön ez a következő 1 óra, hajrá!
1: Kezdésként egy igazi mai stáger, Alex Genji, Bumblebee itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban. World Is Mine Radio Show.

0: és minket hallgatok, vagy minket néztek, mind a kettőt lehet. Nálatok a rádió egy szól is benne, a Third is Mine Radio Show élőben. Pulmex a lemezjátszóknál rengeteg az üzenet. 7 órája várok Pulmexre. Itt a TikTokon repül az idő. A rádió egyen üzeni Stiger vagy Steiger. És tényleg így van, ő már itt volt délután 5-től, amikor elkezdett nálunk játszani Amina.
1: Ez egészen elképesztő, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire kitartó voltál, és hogy még engem is hallgatsz, ez nagyon-nagyon sokat jelent, és tényleg megtisztelőnek tartom.
0: Pulmex, mondták már, hogy nagyon hasonlít a Martin Gerixre? Kérdezi Rami. És tényleg?

0: magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon. Lesz-e saját dal a közeljövőben?
1: Abszolút, képzeljétek el, hogy a héten kezdtünk el dolgozni egy, hát van egy nagyon tehetséges női énekes itt Magyarországon, aki szerintem nagyon underrated, az alul értékelt, tehát hogy sokkal ügyesebb annál, mint ahol most tart, tehát már nagyon-nagyon hogy mert tehetséges, na ezt a szót kerestem, és képzeljétek el, van egy olyan zené, amit kiragott, és gondoltam, hogy abból abszolút szeretnék egy remixet csinálni, úgyhogy ez van tervben, hogy az jön először, és utána viszont van vele már egy közös ötlet is, úgyhogy lehet, hogy kettővel is bekezdünk majd az idejében még.
0: Egy SMS, Zsombi, írta

0: szavazáson, úgyhogy ez még nincs is, még el sem indult. A rádió egy DJ szavazáson továbbra is Pulmex vezet magabiztosan.
1: Így van, így van. Egyébként pont hallottam délután, hogy a Jaminánál is volt erről szó, és így mondta, van, hogy visszalép, viszont nem tudom, hogy hallgat-e minket, de üzenem neki, hogy én nem azt szeretném, hogy visszalépjen, hanem azt szeretném, hogy majd én megelőzöm őt.
0: Adja az
1: égügyét. Úgyhogy majd így versengünk szépen. Jó, de tök jó, hogy így ezt már ilyen komolyan veszitek, úgyhogy várunk majd titeket, amikor elindul, nem tudom, hogy mikor lesz ez.
0: Én tudom, még nem mondhatom el, de hamarosan.
1: Jó,
0: úgyhogy nem sokára rádió egy DJ szavazás újra. Na, lendüljünk közben tovább.
1: Na, lendüljünk tovább, hozok még egy sajátot, ez a Szent Keszül, egy 2003-as Tech House klasszik. Nagyon-nagyon szereti, fogjátok, ha még nem hallottátok, ha meg igen, akkor hallgassátok újra szeretettel itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Pulmex! World is Mine Radio Show.

0: és éjfél között. Szevasz, Pulmex még egyszer.
1: Hello, Geri, sziasztok, köszöntöm a kedves Rádió 1-es hallgatókat. Remélem nálatok is olyan jó hangulat itt nálunk itt a stúdióban.
0: Abszolút, képzeljétek el, én most direkt nem pillantok oldalra, sőt még a szememet is letakarom. Pulmex rám karancsolt, hogy még csak véletlenül sem nézem a kijelzőket, hogy

0: mondjuk a legmagyarabb francia. Nagyon jó duma.
1: Jó, tényleg.
0: Sziasztok, ettől a hajókürt szintitől kicsit mindig matróznak érzem magam, írja ESB.
1: Ez végül is egy ilyen utazásra vittelek jel titeket itt az elmúlt percekben, és a következő is ilyen lesz majd. Geri a

0: line-up. Fullos lett a Strandfest videó, Pacsirte Pulmex, üdvözletet Balázs.
1: Köszönöm szépen, így van, megjelent a Strandfesztiválos live mixem a YouTube csatornámon. Ott tudjátok elérni az Under Control feldolgozásomat is, illetve ugye ezt a mixet is, ami egy órás, a Gerivel nyomtuk. Szerintem tök jó lett, tök jó a képanyag, a képi világ, és a zeneileg is tudtam hozni szerintem azt, amit szerettem volna, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le a YouTube csatornámon.
0: SMS és Viber számunk pedig 0620 311 111, hát akkor jöjjön az a meglepi.
1: Na és kedves rádiós hallgatók, képzeljétek el, hogy egyébként én mindig is egy óriási World Is My Radio Show-s fan voltam, és még a mai napig vagyok is, és csomószor hallgatom itt a kedves kollégát.

0: challenge-et.
1: Micsoda
0: úristen,
1: challenge.
0: Igen, fél felrobbant a TikTokunk. Valaki tudja, hánykor kezdődik a leszkessetek betörők ma?
1: A közös filmvetítés, ugye indítunk.
0: Úristen, mi minden van még? Úristen, most elképzelem, hogy kóma után felébredek a kórházban, és nem értek semmit a rádiót hallgatva, írja ESB.
1: Ez a
0: de
1: top.
0: Jó,
1: hálom ezt a top komment, de nagyon jókat írtok. Szakadunk Edivel. Köszönjük szépen. Szerintem ez egy tök jó kis vicc volt. Kellenek ilyenek a mindennapokban, amikor nem minden olyan, amire számítunk, és ez egy kis varázs, reméljük, hogy tudod adni nektek az estében.
0: Basszus, 8 órája hallgatom a rádió egyet, és már is karácsony van. Hol vagyok?
1: Ez is elmegy egy top kommentnek, Jézusom, de jó.
0: Nem tudjátok, Kevin már elveszett, vagy meglett?

0: Tudunk egy külön díjat.
1: Abszolút, köszönjük szépen ezeket a kedves üzeneteket, és tényleg reméljük azt, hogy most nyilván több százezre, hanem millió hallgatok minket, és fel tudtok dobni itt a péntek estéteket ezzel a kis prankkel, és hát igen, nyertem gyerekek, úgyhogy

0: számunk, na menjünk tovább.
1: Na és akkor pont egy ideális alkalom, hogy elhagyjuk ezt a karácsonyi vibe-ot, és visszatérünk a minőségi, nagyon-nagyon jó kis house zenékhez, és akkor az időbe is ugrunk vissza egy több mint 10 évet, 2014-re, ugyanis akkor született meg ez a fantasztikus Under Control, amit én most feldolgoztam, úgyhogy rádióegyesek, jön egy Pulmax verzió, Pulmax Under Control, World is my

0: Lehet, hogy a szeretet a lenyomata, vagy az átszűrődése egy magasabb dimenziónak, amit tudatosan nem érzékelünk. A szeretet tehát az egyetlen számunkra is érzékelhető dolog, ami átlép időn és téren. Túlmegszer, ez régi hagyomány nálunk, hogyha ezzel a dallal zár, ugye az Interstellárból, a Csillagok között című filmből, akkor egy idézetet mindig elmondok ebből a filmből. Ú, de jó volt ez ma!
1: Örülök neki, igen. Ez egy megszokott dolog nálunk, viszont eddig csak a Leszó Interstellárból hoztam nektek verziót, és rendszeresen szoktam kutatni, hogy találok-e ilyenfajta különlegességet, és most találtam. Egyébként említettem itt a rádiós hallgatóknak, itt TikTok live-ban, hogy lehet egy kicsit erősebb volt itt a végére, de azért mindenképpen akartam egy olyan zenét hozni, amire emlékezni fogtok, hogy miért érdemes visszajönni jövő hétpénteken.
0: Így van.

0: Jósó DJ-ja, karácsonyi dologgal írja valaki.
1: Nagyon jó.
2: Igen.
1: Ha valaki lemaradt volna, kedden tettem egy ígéretet, vagy egy kijelentést, hogy annak a rádió DJ-nek, aki októberben legelőször lejátszik egy karácsonyi bármilyen remixet, annak adok 20 000 forintot, Pulvex nyerte ezt a fogadást. Alapból a hátam közepére se kívánom a karácsonyi számokat, de ez a Last Christmas remix nagyon jó volt, írja Kinga.
2: Jaj, köszönöm szépen. Így van, szerintem ez egy tök fán volt, ahogy említettem nektek korábban is, és remélem mindenkinek átjött ez a vicc. Már hát gyerekek, nyertük 20 000-et, nem?
1: Így van. Cashben adjam, vagy elkajáljuk, vagy eligyuk, ahogy
2: elkajáljuk.
1: Küldjem Revoluton, vagy...
2: Az is. Nem, elkajáljuk.

0: örülök neki, veszitek a poént.
1: Végre péntek, végre Pulmex, nagyon vártuk az estét itt a Scrap táborban. 35 nő hallgat titeket, nagyon jó zenét nyomtok, imádunk titeket, írja valaki, és két szép koktélt melléketek. Mi ez a Scrap tábor?
0: Nem tudom, így kérdezted, hogy ez valami alkoholista tábor, tehát látod, itt nagyon szép a...
1: Szép alkoholtisztek,
0: de nem tudom, hogy viccet félretéve, ez egy ilyen kreatív alkotói tábor, ahol egybe kötik ilyen kis kikapcsolódással, tehát kreatívoskodnak a 35 női személy, köztük nagyon sok ismerősöm, és elvileg hallgatnak is, úgyhogy akkor jó.

0: órában, kérdezi Csaba, én tudom.
1: Én is tudom, megmondhatom?
0: Meg.
1: November 6-án.
0: Így van, az egy szép pénteki nap lesz, ezt már jó előre beírtuk. Van még kb. 1000 üzenet, de soha nem mennénk haza, hogyha ezeket mind beolvasnánk. Menjetek a fenébe, muszáj így megrikatni éjfél előtt 2 perccel, kérdezi valaki, bocs.
1: Bocsi, igen, ezzel gondolkoztam,
0: ne haragudjatok.
1: Hogy itt a Limit a Lost Frequencies után lehet kicsit erős, ez is akkor, aki már majdnem bealudtam, is azt felkeltettem, de erről van szó. Én itt az egy órában próbáltam mindent hozni nektek, remélem átjött ez az energia, és találkozunk jövő hét pénteken is majd, szerintem.
0: Vagy hát
1: biztosan.
0: Így van, le a kalap, a zseni volt ez az elmúlt egy óra, jövő héten folyt kör.
1: Így van, akkor is találkozunk, és kellemes szép hétvégét nektek. Kiránduljatok, töltsétek a családotokkal ezt a gyönyörű kis szabadidőt, és akkor találkozunk a jövő hét pénteken.
0: Így van, és maradjatok, jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész magyar.

0: Magyarország, Hello Radio, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az Exxon, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave,
1: én pedig Sully,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy új megjelenéssel kezdjük.

még mindig minket, vagyis a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour, egy saját dalunkat pörgettük az előbb, ez volt a Vibe Right, most pedig megyünk tovább a jobb-nagyobb zenékkel, és érkezik Sidepiece újdonsága, a Can I Ride, ma

De saját felvétel pörgött az előtt Puro címmel, most pedig Max Tyler és Grand Joe-val folytatjuk, és érkezik az Old School Flavor, majd Deadmau5 klasszikusával, a Not Exactly-vel megyünk tovább egy új Rinzer remixben. Ez Zack Sauer velünk a Stadium X-el.

saját felvételt pörgették az előbb Automatic címmel, most pedig Broken Hill-lel folytatjuk, és jön a Zero Tolerance, majd Don't Blink-tól szól a Left to Right. Ez az Excel velünk a Stadium Excel.

ismét egy saját felvétel pörgött az előbb Vibration címmel. Most pedig Cascade és Lighton Giordanitól pörgetjük a Meet Again-t, utána pedig ismét egy saját dal fog szólni, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettük közösen, a dal címe pedig Last Applause, majd a műsort Axel újdonságával zárjuk, és a Whatever Turns On fog szólni. Ez az Exile velük a Stadium

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, éjszaka is, Accent és a Don't Leave a folytatásban, és hát én is mindenkit arra biztatok, Rádió egyesek, senkit ne tekergessen sehova, mert az igazi mai slágerek az éjszakai műszakban is szólnak bizony, a legmenőbb DJ-k, producerek, arénákat megtöltő szuper csapatok, énekesek, énekesnők, DJ-k, azt hiszem, hogy senkit nem hagytam ki a listáról. Most Accentet hozom, az egykori román fiú csapat alapítóját, Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már, mint turnézott Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megvannak azok a sztorik, amikor valaki befut, nagyon híres lesz, aztán előkerülnek a múltjából ilyen kis anekdoták, hogy nem tartották elég tehetségesnek. Hát például a Dua Lipát nem tartották elég szépnek, hogy modellkedjen. Meg nem vették be a suli kórusba, mert ő nem elég jó hangja. És akit most hozok, Shakira, vele is valami hasonló történt, azt mondták, hogy túlságosan kecskeszerű hangja. Ezt mondta neki a kórusvezető. Bizony, Shakira Isabel Mebalak Ripoll. Kérem, távozzon a teremből, maga úgy hangzik, mint egy kecske. Semmi gond, leléptem, így volt fel, gondolom Shakira, bár picit gondolom azért megsértődött. Jó lesz majd ez a hang, 4 Grammy díjra, 15 Latin Grammy-re, és megnyitom majd az utat, a piacot, a többi latin-amerikai sztárnak is. Azért megnéztem volna annak a kórusvezetőnek az arcát, amikor felismerte először a tévében Shakirát. Burn and Boy-a közös dala, az idei foci VB himnusza szól, a Die Die.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.